0: Itt egy újabb szegedi kedvenc a nyár zenéi közül.
1: Nyár.
0: Szeged.
1: Rádió 88. Rádió 88. Az életünk része.
0: Az életünk része.

0: A szegedi nyár is az életünk része. Az életünk része.
1: Fagyizni a szökőkútnál.
2: Kifeküdni a Tisza partra.
3: Napfelkeltéig bulizni a Belvárosban.
4: You ready?
5: Éld meg a nyár minden pillanatát Szeged kedvenc zenéivel.
0: Nyár.
5: Szeged.
0: Rádió 88.

0: Mi jut eszedbe a szegedi nyárról?
1: Tiszapart.
2: Közös meccsnézés a haverokkal.
3: Kerti parti.
4: Minden nyári élményhez van egy dalunk.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88. Az életünk része.
4: Az életünk része.

0: történt legutóbb a Café 88-ban. Action!
1: Tudná segíteni, azt megköszönném. Hétvégén egy jó kis jóképességi fűnyírási lehetőség közepette vettem észre azt, hogy olyan fura, ilyen 100-200 forintos méretű lyukak voltak a földön. Nyilvánvalóan egy vakontúrás az ember fölismer, egy hangya túrás bojt az ember fölismer. Még talán a pocok lyukat is föl lehetne ismerni talán, de ez mi volt? Én nem tudom.
2: Mobil Woody. Valakinek egy gyanakodnék a szomszédok közül.
1: Ez a mobil Woody.
2: Átlóg hozzá a kerted.
1: Figyelj, hogy gyere át, légy szíves, és dugd bele az ujjadat.
2: Nem merem.
1: Nem mered?
2: Nem merem, mert néhány cikket kigyűjtöttél ide, és én arachnofóbiás vagyok, és sajnos nagy a gyanú. Tehát azért vannak itt, van egy olyan cikk, ami taglalja azt is, ugye, hogy a különböző féle fajta lyukaknak ugye a mérete, illetve az elhelyezkedése, talán a mélysége, de hát mondjuk azt nem hiszem, hogy az ember bolygatná, de vakond is lehet ugye a dolog, madár is lehet, pocok is lehet, valamint a pokoli cselű pók is lehet, ami Magyarország egyik legnagyobb pókfajához tartozik.
1: Konkrétan ez egy nem kis állat, és azért pokoli cselő pók a neve, és a pokoli az onnan van, hogy a csípést az pokoli fájdalmakkal jár. Nem halálos, meg nem fogsz lebénulni tőle, de ettől függetlenül óriási fájdalmak közepette érezteti hatását, amikor esetleg találkoz egy ilyen jellegű pókkal, bár azt írják több helyen is, hogy ha éppen jó napját fogod ki a póknak, akkor tök jó el van a tenyeredbe is. Konkrétan a nőstények 30-35 mm nagyok, míg a hímek 18-25 mm nagyságúak.
2: Kitárjeszti a lábait, így kitárja a lábait, érted, ugye mindjárt 80 ugye belőle, az 10 cm-t is elérheti az átmérője. Tehát gyakorlatilag tenyérnyi nagyságúak ezek a pókok, és ugye mivel szűkül a lakótér, ezért városokban is, illetve városok környezetében is megjelenhetnek.
1: Konkrétan 35 cm mélyen lakik a föld alatt, és hát nem hálót sző, nem az a fajta típusú pók, amelyik hálót sző, és úgy szerzi meg az áldozatait, meg úgy szerzi az élelmiszert. Konkrétan kilő onnan ebből a kis lyukból, és behúzza
2: kis kedvencét.
1: Rárombol. Nagyon gyorsan rohan, nagyon hirtelen támad.
2: Találtam megnyugtató információkat, mert hogyha nem cselőpókról van szó, nem a vakond, a földi giriszta, a hangya, és a többi lótücsök, akkor, drága barátom, nyugodtan hátradőlhetsz, ugyanis a vaddisznó, a sün, a róka és a borz is benne van még ebbe a kalapba.
1: Azt köszi.
2: Azért egy vaddisznó vagy farkas szemet nézni.
1: Ebben a lyukban befér egy vaddisznó,
2: jó, barátom. Jó, de egy akkora házszínen, mint te, ott azért van hova elfutni, érted? Szerintem a vaddisznónak, ugye? Mert azért nem ismertéket, mert te meglódulsz. És így augusztus környékére az embereknek is azért megindul a párzás időszaka. Akkor azért, hogy elkapod azt a vaddisznó, drága barátom, akkor az úgy fog lobogni, mint annó Kolumbusz Kristófnak, érted? A paton, érted? Fönt a zászló.
1: Hát most képzeld el, hogy ugyanez a helyzet, csak Bernát egy jelmez vagyok. Na, annak a vadisznak lőttek.
2: Marcik, de van egy nagy kutya, és nagyon csúnya dolgokat csinált a malacca. Milyen hangokat adott ki a malacca? Júj!
1: Kisfiú, apukád itthon van, már rég nem láttok.
2: Remek sikosító reklám lenne belőle, hogy a malac belenéz így a kamerába.
1: Én nem akartam
2: már ide jönni. Bánom, az asszony mondta, hogy itt sok a mag, de nem azt mondta, hogy ilyen fajták.
1: Oké, hát köszi a segítséget.
2: De megfejtettük, szóval továbbra se tudjuk, hogy mi lehet az, de vannak lehetőségeink.
0: Kávé 88.

0: Reggelt jót mindenkinek! Szevasztok Szeged! 5 óra 57-kor indul a csütörtöki Café 88, itt a Roli!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Szép reggelt! Csütörtök van, és még 6 óra előtt vagyunk néhány pillanattal, de a város már él, a szíve dobog, egész egyszerűen zseniális az egész történet. Marci itt van velem szemben, szépen megnyilatkozott, olyan gyönyörű a haja, drága barátom. Ezt nem tudom, 3 év alatt elmondtam neked, hogy mennyire gyönyörű, amikor így lenyírod. Ilyen kis ecset formája van az egész.
0: Belevártsam valamibe? Aztán neki a falnak.
1: Tényleg jó. Hát ahogy beléptem, egybe észrevettem. Azt mondják mindig a csajok, hogy mi férfiak nem veszünk észre apró változásokat. Hát ezek apró változások.
0: Hát nem mégis apró. Hello, kopasság. Na, jöttem most a rádió felé, és hát mit tapasztalok? Hát, hogy a Szeged Ifjúsági Napoknak az záró akkordjait.
1: Ajaj.
0: Mind a birodalmi lépegetők, apám.
1: Tényleg?
0: Nagyon-nagyon jó látvány volt. Ahogy,
1: a thrillert kéne begyomni a jackpottól.
0: Igen. Tényleg vagyok még csipával, 30-a megyek a hídon, óvatosan, szépen, aztán tényleg itt bármi történet. Nem esett ki senki élén, hála Jósnak, és remélem nem is lesz ilyen, de azért voltak itt rendesen megmenések az éjszaka alkalmával, hogy láttam.
1: Nyitó nap, hát ezt meg kell nyomni. És az a baj, hogy szerintem az utána lévő napok is elég kemények lesznek. Szerintem még vasárnap délután is lesz valaki, aki így a partfűrődé...
0: Imhotep!
1: Már most készülök a jövő évre.
0: Na, mivel készülünk erre a mai műsorra, ez a Rádió 88 reggelesen a csütörtök etapja, ma reggel pedig hát a játékok szokottak, megszokottak lesznek és érkeznek, nem maradt ki egy sem belőlük, és aztán 8 után pedig egy olyan vendégpáros jön hozzánk, Király Norbert, a Cédrus Fitness ügyvezetőjének személyében és egy házi orvos, doktor úr személyében, akik egy olyan dologról mesélnek majd, amely hát napimban kezdett egy kicsikét felvirágozni, és tök jó ötlet, ez az, hogy mozgást írnak fel az orvosok receptre.
1: Na kérem szépen, ez a mozgás felírásos történet, ez valóban egy nagyon, nagyon friss és új dolog, de szükség is van rá. Pont most láttam egy videót, képzeld el, hogy 30 éves kor fölött évről évre, de 10 évenként egészen biztosan, majdnem 1%-nyi izmot veszítünk a testünkből, hogyha nem folytatunk erőnléti edzést. Ezért van az, hogy hajnal 3 kukkerek, azt elkezdem emelgetni, érted, az ipari téglákat, vagy minden, hogy ilyen jó nézzek ki, mint most. Tehát megkérdezik majd a dokit, hogy nekem mit írna fő. Valószínűleg semmit.
0: Nekem péntek szombat szokott lenni karra. Általában. De lehet, hogy az segít.
1: Igen, az látszik is rajta, hogy ki vagy pattintva, mert az állat.
0: Olyan vagyok, mint a Family Guy-ból Quagmire, csak ott egyik keze volt erős. Ez nem, mikor kérdezték, hogy miért, akkor azt mondta, hogy becsukta az ajtót. Mindenkinek a fantáziára bízom. Reggel 6 óra van, hírek, információk jönnek, aztán pedig kezdjük is a sort. Zenében egy olyan muzsikával, amely garantáltan hozza a lendületet, egy kicsit ilyen funkosabb verzió lesz, de mégis nagyon szerethető kis populáris muzsika. Itt az Uptown Funk!
1: Egy jó kis Bruno Mars és Mark Ronson közös, hamarosan itt a Café 88-ban.
2: Ez a Café 88, a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a csúcsminőségű Carbolent hőszigetelés szegedi gyártótól.
4: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
5: Biztonsági öv és...
4: Rádió 88, az életünk része.
5: Az. Let's go!
3: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
6: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
4: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
3: Rádió 88. Az életünk része.
7: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, derült időnk lesz ma 32 fokkal. A halott pénzzel, a Honeybee-szel és Rózsa Magdival kezdődött a szín. Péntekre elkészül az 5-ös út bevezetőjének bővítése Szegeden, és Szegeden is keresik az ország következő könnyű zenei tehetségeit. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei augusztus 27-én Fáy Bernitől. A halott pénzzel, a Honeybee-szel és Rózsa Magdival kezdődött a Coca-Cola színfesztivál. Délben megnyitották a kapukat az új szegedi partfürdőn, ahol az első érkezőnek Botka László polgármester helyezte fel a karszalagját. A polgármester elmondta, tavaly mintegy 60 millió forintos profittal ért véget a fesztivál, ezt a pénzt a helyszín fejlesztésébe forgatták vissza.
8: Elővételben az idejében több bérlet és napjegyet kell, mint a tavaly évben, tehát ez azt jelenti, hogy egy
9: Magyarország a legrégebbi tradicionális ifjúsági fesztiválja, akár a 21. században újjá tudott születni, másrészt pedig hát lassan az utolsó, így nem a veszteséges, hanem nyerességet termel.
7: Rendőrök lepték el a Szamos utca elejét tegnap reggel Szegeden. Ahogy arról korábban beszámoltunk, tragédiával indult a nap. Egy 7 éves autista kisfiú zuhant ki a 10 emeletes épület egyik ablakából. A gyerek nem élte túl a balesetet. A délmagyar.hu úgy tudja, hogy az áldozat az édesanyjával és a 4 éves kishugával tartózkodott otthon. A gyermek kizuhanásának pontos körülményei egyelőre nem ismertek. Augusztus végéig az utolsó simítások zajlanak az 5-ös út szegedi bevezető szakaszának bővítésén. Ezt Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester közölte a közösségi oldalán. A tervek már évek óta készen voltak, ám a beruházást végül a BYD és a Science Park fejlesztése lendítette át a holtponton. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már csak a kisebb hibajavítások és a műszaki átadás átvétel van hátra. Pénteken napközben pedig a végleges forgalmi rend. Nagy Sándor hozzátette, a 2x2-sávos út a Szegedre bejárók forgalmi gondjait is enyhítheti.
10: A kerékpárutat azt még javítgatni fogják, de itt az úton képültek ugye a buszmegállók, ugye az a szabály, hogy a lakott terület táblán belül városi fenntartásúak a kerékpárutak, ennek megfelelően a város át fogja venni a kerékpárutakat is, amikor elkészülnek, illetve hát a közvilágítást azt a város fogja biztosítani.
7: 3 térfigyelő kamera vigyáz a Jernei iskolára. Ütemesen növekednek a Szegeden kihelyezett térfigyelő kamerák, amelyek száma az elmúlt 2 év alatt megkétszereződött, így 250-ről évvégéig 500-ra nő. A Kiskun-Dorozsmai iskola előtt hajlamosak az autósok gyorsabban hajtani, ezért volt szükség a kamerák telepítésére. Szegeden is keresik az ország következő sztárjait. Szeptember 13-án rendezik meg az 5. City Rocks könnyű zenei tehetségkutatót. Olyan magyarországi és határon túli magyar zenekarokat várnak, akik saját dalokkal rendelkeznek, és szeretnék megmutatni magukat a szakmai zsűri előtt. Gajda Ferenc főszervező elmondta, jelentkezni egy demóanyaggal lehet augusztus 30-áig.
11: cityrocks.hu vagy a Facebook eseménynél a jelentkezési feltételek elérhetőek, le kell írni a zenekar történetét, egy MP3 formátumú fájt el kell küldeni, vagy egy blinket, amin a zsűri ugye meg tudja nézni a produkciót. Van egy előzsűrizés, és aki oda bejut, tulajdonképpen ott már élőben megy a versengés.
7: Holtestet találtak a szegedi Nagybani piac környékén. A Csongrácsanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy az eset körülményeinek tisztázása jelenleg folyamatban van, amit a szegedi rendőrkapitányság az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgál. Az elmúlt években nagy sikerrel játszott tóték és macskajáték után ismét Örkény István egyik klasszikusa várja a nézőket a kis színházban. A Kulcskeresőket október 9-től láthatják az érdeklődők. A pusztaszeri származású Máté Bence felvétele is bekerült a világ 100 legjobb természetfotója közé. Olyan madárfajt örökített meg, amely akár 2 milliós csoportba is összeverődhet. Elmondása szerint még 30 méterről is érezni lehetett a madarak által keltett légmozgást. Több nagyszabású útfelújításra lehet a közeljövőben számítani Algyőn, a Kuktor közben már elkezdték a munkálatokat. A hulladék udvarhoz vezető nagyforgalmú utat kiszélesítik és szegővel látják el. A 69 millió forintos beruházás Molnár Áron polgármester szerint az ősz közepére készülhet el.
12: Hát én nagyon remélem, hogy mindenki örömére fog elkészülni. Ez is egy tényleg sok által használt, hiszen a hulladékudvar megközelítése ezen az utcán történik. Ezt pályázatból valósítjuk meg, vidékfejlesztési pályázatból. Itt ugye már elindult a beruházás, tehát folyik a beruházás.
7: Fáklyázással járó karbantartást végeznek Algyőn és Kiskun-Dorozsmán. Szeptember 2-án és 3-án dolgoznak majd az FGS földgázszállító ZRT munkatársai. A művelet nem veszélyes, égetéssel járó lefúvatást jelent, viszont erős fény és hanghatással járhat. Augusztus 31-ig várják a színház, az irodalom, a vers, a dal és a tánc iránt érdeklődő nyolcadikosok jelentkezését a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium drámatagozatára. A képzés szakmai hátterének erősítését szolgálhatja a Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola és a gimnázium korábbi 25 éven át működő együttműködésének megújítása. A kezdeményezés célja, hogy hosszú távon is biztosított legyen a több évtizedes hagyományokra épülő, országosan elismert szentesi drámatagozat fennmaradása és fejlődése. Késsel kezdett hadonászni egy férfi egy szegedi dohányboltnál, egy embert meg is sebesített. A 47 éves szegedi férfi egy dohánybolt előtt egy négyfős társasághoz odament, majd a közelükben lévő asztalt elkezdte egy késsel szurkálni. Amikor rászóltak, hogy ezt hagyja abba, a férfi agresszívvá vált, és a késsel a társaság felé sújtott. Az egyik csapással pedig egy férfit a bal szeme alatt megsebesített. Az ügyben a szegedi rendőrkapitányság büntető eljárást indított.
13: Jó reggelt kívánok, a szegedi sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallja. Az első perctől emberhiányban volt a Szeged Csanád Grosics Akadémia 2, mégis döntetlent játszottak az Újpest FC 2 ellen. A Merkantil Bankliga 5. fordulójában a szegedi futballcsapat már az első percben emberhiányba került Mészáros kiállítása miatt, de a 8. percben mégis visszaszerezték a vezetést Fejős góljával. Az Újpestnek a második félidő elején sikerült egyenlítenie, de Bodnár büntetőjéből szerzett találatával gyorsan visszavették a vezetést a Tisza partiak. Az újpestiek végül az utolsó pillanatban a 90. percben hozták vissza a meccset 2-2-re. Hosszú percekig nem kapott segítséget Varga Katalin a kajakkenu világbajnokságon, emiatt óvást nyújtottak be. Az MVM Szegedi Vízi Sport Egyesület parasportolója 200 méteres előfutamban indult volna, de végül nélküle indult el a futam. Percekkel később derült csak ki, hogy a rajt előtti bemelegítésnél egy félrehúzás miatt beborult, ráadásul a mentőmotorosra több mint 5 percet kellett várnia a hajójába kapaszkodva. Hajdu Botond parakajakkenu szövetségi kapitány szerint már többen is panaszkodtak, hogy a lengyel szervezők nem biztosítanak elegendő mentőmotorost a vízen. Brutálisan 8-1-re kikapott az SZVSE a Kispest Honvéd ellen tegnap. A szegedi labdarúgók az NB3 délkeleti csoportjának 5. fordulójában a Kispest Honvéd 2 vendégeként léptek pályára. A vasutasok már az első 4 perc alatt 3 gólt kaptak a kispestiektől, akik az első félidő után 4-0-ra vezettek. A második játék részben mindössze 1 góllal sikerült szépíteni, de ez semmire nem volt elég, mert a Kispest Honvéd még 4 gólt lőtt a félidőben. A szegedi sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallotta.
7: Sokat süt ma is a nap, fesztivál időjárásunk lesz, eső ugyanis nem várható, a szél is mérsékelt marad és kánikula sem lesz. Napközben 32 fok valószínű.
3: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Nos, ugye, megújult hangzó arculattal. Jó reggelt, Szeged, köszönjük a híreket, információkat. 10 perc számúlt reggel, 6 óra, ez itt a Café 88, 10 óraig veletek.
1: Így van, és rengeteg játékot hozunk, valami jobb-jobb szegedi kedvenceket, amelyek közül Macronzon és Bruno Mars, az Uptown Funk-kal készül most. 8.

0: Ez itt a 88. Jó reggelt, kedves korán ébredők! Puszi, pacsi, szevasztok! Csütörtök reggel van, 6 óra 17 perc van, és egy 0-0-nál engedtek meg egy segítséget hallgatónknak. Nem olyan régen kaptunk egy üzenetrögzítős adatot, információt, ha jól látom, akkor Gábortól, aki azt mondta, hogy volt egy nagyon jó kis magyar zene itt 6 óra előtt, és azt kérdezné meg. Hát Gábor ilyen formában az éteren keresztül enged meg, hogy válaszoljunk. Ez az FLM zenéje volt, és a Ráncok a szemem alatt című felvétel. És ami nekem is van.
1: Mármint rám néz is, akkor nekem mondja. Valóban egyébként felelhető azok a ráncok a szemem alatt, és Gábornak pedig jó reggelt kívánunk. Ugye, guten Tag.
0: Igen, guten Tag, mert ugye ezt mondtam még a végén, hogy...
2: Németországból dolgozok, és onnan hallgatom állandóan, mint reggel a rádiót.
0: Jaj, de jó! De jó fej vagy, köszönjük szépen! A mai modern technológiának köszönhetően csak egy kis okostelefonság és internet alap kell hozzá, és a Rádió 800 applikáció természetesen ingyenesen számodra is elérhető a neten keresztül, akár almás, akár droidos készülékedre, és akkor bárhol vagy a világban lehet hallgatni a szegedi adatokat, infókat, zenéket természetesen, és hát lehet bennünket is hallgatni ma reggel 10 óráig.
1: Így van, és nem csak felelhető a Rádió 88 például itt az FM-en vagy az online térben, hanem már ugye elstartolt a Nyálzáró Szuperfesztivál, ahol szintén kim vagyunk, és a szingliket szeretnénk összehozni egymással, azokat, akik úgy mennek el partizni, bulizni, hogy egyedül vannak még, és keresik a lelkük másik felét, a társukat.
0: Kettőt?
1: Nem tudom, hogy ugye nyilván ebben a mai modern világban azért az ember attól függ, hogy milyen célokkal megy le. De az biztos, hogy a Rádió 88 is kint van, úgyhogy érdemes hozzánk is ellátogatni, mert mörcsökkel is készültünk, valamint természetesen jó hangulattal, amely egyébként valószínűleg a délután folyamán, ezen a délután folyamán is hallható lesz majd itt az online és az FM térben is.
0: Te ott leszel a mai nap alkalmával, én pedig majd pénteken, szombaton, és hát sárga lufikat is osztogatom majd ki a helyszínen, és azokat azoknak szeretnénk odaadni elsősorban, akik ténylegesen szingliként és párkeresés gyanánt is ott vannak a fesztiválon, bár tegnap már láttam egy jó pár posztot, ahol a gyerekek kezében is volt, azért majd tegyük hozzá a gyerekeknek, hogy ez hogy véletlen valamelyik kislány vagy kisfiúnak is van egy ilyen, akkor az meccselés, tehát azt most nem kell elrejteni, véka alá, ez így működik, de alapvetően ez lesz majd a sárga lufi, ami héliummal lobog a kezeden, ez jelzi majd a sztorikat. És hát itt vannak más sztorik is a színnel kapcsolatban. Mi is kaptunk üzenetet a közösségi médiában, is lehetett olvasni jó pár ehhez hasonló posztot, miszerint az első nap, ugye, ami tegnap lement, meg ugye mai hajnalban, az igen hangosan sikerült a partfürdőn. És hát nekünk is írtak üzenetet az esti órákban, hogy szervezőkkel vegyük fel a kapcsolatot. Most ez nem a mi asztalunk, már bocs, de igen, mert hogy nagyon meleg van, és akkor jutott ablaknál alszanak az emberek, és nagyon hangos a dal.
1: Hát jó, hát egy nyárzáró fesztiválon ott azért meglódulnak ezek a dolgok.
0: De
1: hát,
0: a babákról ugye... is írtak.
1: Hát jó, de tiszta sor, hát ilyen, nálunk is van. Tehát, hogy jó, egy éves, mert messzebb vagyok.
0: Tavarkányban,
1: hát igen, itt az a baj, hogy egy ilyen dologgal kapcsolatban nehéz úgy megszervezni egy ilyen fesztivált, hogy valami ne sérüljön, tehát nem lehet kirakni egy buzatábla közepére, akkor ott meg a vakondok fognak valamit írni nekünk.
0: Nincs ezzel probléma szerintem sem. De én alapvetően azt vettem észre, szinte bármelyik partfürdőn rendezendő fesztivál kapcsán, az első nap mindig a hangos, vagy a hangosabb az összes közül, aztán utána vagy a bejelentéseknek köszönhetően, vagy azért, mert addigra sikerül bemérni a decibeleket, addigban visszavesznek a többi napra, úgyhogy szerintem ez a mai napra meg fog oldódni. És hát megoldódik ma is az, hogy tortát fogunk átnyújtani egy kedves szerencsés ma ünneplőnek, úgyhogy várjuk ma is a születésnapos köszöntéseket. 0-30-299-88-88 névvel és telefonszámmal lehet regisztrálni.
1: Addig is Selena Gomez és a Killing With Kindness szólít a Rádió 88-ban, 6 óra 21 perc van. A város forgalma egyébként még teljesen jól közlekedhető, és természetesen, hogyha valamilyen infód van, akkor a 32 99 88 88-ra küld el!

0: töltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Kedvencek, amelyek nélkül nincs nyári buli.
0: Dalok, amelyeknek ismerjük a szövegét.

0: Törje vihar a szárnyat.
1: Egy dolog, ami tegnap is megszólalt a partfürdőn a Halopénztől, a gyerekek itt a 88-6 óra 27 perc van. Nem voltam kint, de láttam a fotókat, videókat, egészen a kis jamborét raktak össze, ott Dávidék a színpadon, meg ott aztán utána fel is hívták ugye a rájuk következő fellépőt, aki a Basti helyett lett ízibe gyorsan berántva Ruzsa Magdi szemében, ugye van is közös munkájuk, közös felvételük, és azt elő is adták, aztán pedig Magdi maradt a színpadon, és behúzta a szettet. Egészen rendben volt ez a történet, és a Magdi egészen gyönyörű, sőt, hihetetlen milyen jó formában van. Hármas ikrek, édesanyja, és hát ezek után is tolja ezzel az ipart, nagyon-nagyon le a kalappal tényleg előtte. Ha újra választhatnám esetleg a karrieremet, az életemet, akkor legalább ilyen formát kívánnék magamnak. Mert most egyelőre úgy nézek ki, mint a hordó, de az is egy forma.
2: Azt hittem, hogy ha újra választhatnám a karrierem, akkor én lennék az egyik háttértáncosa.
1: Én lennék Ruzsa Magdi személyesen. Jött egy üzenet Beától SMS-ben. Sziasztok, a fiam végig dolgozta az egész nyarat, emellett pótvizsgára készült, tehát van ilyen, amit kedden 4-esre javított. Megérdemlik a fiatalok a nyárvégi bulit. Ne bántsuk már mindenért őket. Szép napot írta ezt nekünk Bea. Teljes mértékben egyetértünk.
2: Abszolút, azonosulni tudunk ezzel a gondolattal, de természetesen azt is megértjük, hogy valakinek problémája van ezzel. Az életben ez szerintem így működik. Van, aki örül az ilyen típusú dolgoknak, van, aki pedig nyilván szeretné, hogyha nyugovóra tér, akkor békében tudna pihenni. És ez is egyébként tökre rendben van. Tehát az sem oké, hogyha a másik oldalra meg azt mondják, hogy jól tudok csukba az alkohol. Nem, ez tök érthető, hogy valakinek ez egy bántja a fülét, meg már nyilván nem vágyik arra, hogy ilyenfajta buli fesztivál hangulatot halljon, érted, alvás közben, és akkor nyilván nem is tud az ember aludni. Tehát egy kétpólusú dolog az ilyen. De ha szombatig tart ez, addig viszont valószínűleg, hogy a csövön kifog, ami belefér, az bele fogja passzírozni.
1: Igen, hát az altató lehet, hogy hatékony lehet ilyenkor, ki nem nagyon tud pihenni. Viszont most ébredezünk nagyon is, ez a felvétellel rögtön készülünk, és egy kis csipanyításra, itt Rise!
2: Imádjuk a dalt, a hírek után pedig hozzuk is teljes hosszában.
3: Napközben is dolgozol.
4: Mi is? Azon, hogy neked jobb legyen.
5: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem, nem kívánja.
6: Na gyerünk mindenki!
7: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
8: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
9: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
10: Rádió 88, az életünk része.
11: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
12: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad. Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Prémium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig.
13: Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknő vár.
12: Használd ki a villámakciót. A nevezés részleteit keresd a Prémium Piac Szeged Facebook oldalán.
14: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Automosó.
15: Szeptember 4-én szombaton már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatói egy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdő. További részletek rotarykacsaverseny.hu.
16: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi. Mindig van minek örülni.
17: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezonvégi akció a Klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 43 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapd le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat. Szeged, Somogyi utca 17.
18: Bőrönd,
3: naptej, napszemüveg
13: és a Rádió 88. Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
3: Strandon, úton, pihenés közben legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
6: Hello Szeged, passzold a véred!
18: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában.
6: A szegedi sport és fürdők és az STSZDA-k idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
18: Szeged sport egyesületei már csatlakoztak, most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár három embernek is segíthetsz. Szeptember 4. Tisza Virág sportuszoda.
6: Részletek szegesport.hu.
19: Tudjuk, még tombol a nyár, de egy igazán emlékezetes karácsonyi parti szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Tartsd idén a céges karácsonyi partit a Novotel Szeged

0: megvannak.
1: Buli?
0: Na, na!
2: Kocsi kulcs?
0: Na, az maradjon otthon. Ha iszol és vezetsz, egy pillanat alatt véget érhet a buli. Ne kockáztass, válaszd inkább az SKT járatait. Mi elviszünk a buliba, és haza is viszünk. SKT. Te bulizol, mi vezetünk. SKT. Hogy ez az este szép emlék legyen, ne rendőrségi ügy.
3: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
4: Ez reklám volt.
5: A halott pénzzel, a Honeybee-tel és a Rúzsa Magdival kezdődött tegnap a Coca-Cola színfesztivál. Délben megnyitották a kapukat az új szegedi partfürdőn, ahol az első érkezőknek Botka László polgármester helyezte fel a karszalagját. Három térfigyelő kamera vigyáz a Jernei iskolára. Ütemesen növekednek a Szegeden kihelyezett térfigyelő kamerák, amelyek száma az elmúlt két év alatt megkétszereződött. Így 250-ről évvégéig 500-ra nő. Összeállította munkatervét a gyermekvédelem rendszer szintű válságát vizsgáló országgyűlési bizottság. A testület 10 témakört választott ki, elsőként az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek ügyét vizsgálják. És alacsonyan repülnek a pizza szeletek Calvin Harris koncertjén. A belfasti fellépésen valaki egy fél pizzát dobott a közönségbe, ami éppen egy videózó rajongót talált el. Azt nem tudni ki és miért dobta el a kajáját. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Köszönjük az infókat, 6.30-60, gyorsan lesünk rá itt az időjárása. Ma szerintem a hét egyik leghűvösebb reggele van. 15 fok, viszont a csúcsérték bőven 30 fok fölött lesz. Holnap pedig tetőzik a kánikula 34 fokos csúcsértékkel.
7: A hajnali órákban azért már lehet érezni, hogy valamelyest lehűlésnek indult az idő. Ez viszont a nappali órákban abszolút nem mutatkozik. Csapadékra azért remélhetőleg nem lehet számítani, talán szombaton, de az addig még bőven változhat. Úgyhogy használjuk ki a nyár utolsó pillanatainak lehetőségét. Szép napot neked!
6: És jó utat kíván a Rádió 88, mindjárt mondjuk a közlekedést is. Az pedig úgy szól, hogy hát most ezen az órában talán már annyira nem kell fokozott figyelemmel lennünk ott a fesztivál bejáratánál, de az esti órától már egészen biztos, így lesz szombat estig, meg vasárnap hajnalig, úgyhogy csak figyelmesen a belvárosi híd, újszegedi híd főjénél, meg úgy ámlok az egész belvárosban, mert tényleg rengetegen vannak.
7: És ez ideig nem kaptunk információt mérőeszközről vagy ellenőrzésről, azonban ha ez változnak, akkor természetesen ezeket az információkat hozzuk, valamint átadjuk neked is a lehetőséget, hogy becsatlakozz a 3299-88-88-an SMS-ben, illetve telefonon. Jó utat!
4: Támogatta a fedex.hu, az emelő hátfalak szakértője.
6: Ez még itt a Rádió 88, 6 óra 37-kor folytatjuk fantasztikus dalokkal, itt van már is Shawn Mendes és a Treat You Better. Jó reggelt!

0: Na mondtam, hogy jön egy Shawn Mendes, mondjuk kicsit hamarabb más is indult.
1: Előkonferáltad.
0: 6 óra 43 perc az a Rádió 88. Megújultunk tegnap délutántól a Szín rajtjától indulóan hangzó anyagbukban is, úgyhogy más hírzenék szólnak, és más feelingje van az egésznek, úgyhogy mi is még itt szokjuk a rendszert, és hát reméljük, hogy nagyon fogjátok ezt majd szeretni. Az új műsor pedig vár majd rátok jövő héten kettől, azaz szeptember 1-től indulóan. Érkezik majd reggel 6 és 9 óra között Gedzó meg a Dani.
1: Na kérem szépen, de addig még azért mitoljuk a szekeret, és természetesen addig ránk is lehet támaszkodni, és fogadjátok nagy szeretettel a srácokat. Ők régi új műsorvezeték, ugye visszatér az a páros, aki azért éveken keresztül hozták a jó hangulatot, azt hiszem, hogy az esti órákban voltak ők. Én hallgattam őket.
0: Uh-huh. Igen, a Megát csinálták régen, innen is a név, hogy a Gedzó meg a Dani, illetve a Klub 88-ban is voltak ők, úgyhogy tényleg régi új motorosok, úgyhogy itt nagyon-nagyon jó kis hangulatos rengel ígérkezik majd szeptember 1-től indulóan, aztán majd ebben rondi bele egy kicsikét majd a közlekedés, mert a suli, óvoda, egyéb más jóság elindul, úgyhogy biztos, hogy lesznek ramazurik is a szegedi közlekedésben, amelyben különben kiemelendő, hogy a Temesvári körút és a Székely sor keresztődés, ahol sávelhúzással és némi nemű tereléssel lehet találkozni, a vízvezeték rekonstrukciós munkafolyamatok miatt. Az arrafelé dolgozók pedig biztos, hogy benne, hogy nap végére, mikor hazaérnek, de szerintem nagyon sokan vagyunk így ezzel, bármilyen fronton is melózunk. Alig várjuk, hogy a hűvös vagy a hűvösebb lakásunkban kicsikét hédereljünk, aztán pedig utána lekerül rólunk a ruha, és egy korábban jó pár adás vezet Rolival is megbeszéltük, ilyenkor mindig kell egy otthonkás ruha, mert ugye a kinti ruhában nem lehet leülni sehová.
1: Pizsom,
0: és ilyenkor így felkerül az a ruha jobb esetben a szennyes tartókosára, jobb, rosszabb esetben egy olyan székre, amely ugye a ruhákat tárolja, mert minden családban van egy szék, ami a ruhákat tárolja, és hát az embernek, szerintem rábbis egy normális felfogású embernek valószínűleg nem jut eszébe az, hogy a következő napon egy 35 fokos előző nap után visszavegye ugyanazt a göncöt, de hát lehet, hogy ebben van némi potenciál, ugyanis van egy cég, akik elindultak egy ilyen Kickstarter nevezetű oldalon, ahol adományokat kértek a befektetőktől, nagyon minimális összeg volt, 10 perc alatt összekapkodták ezt az összeget, és hát elindult a sorozat gyártás ezzel kapcsolatosan. Ez az a fajta póló, amit egy hónapon keresztül nem kell kimosni.
1: Na, hogy végre már! Valára! Forradalmi újítás, többhetes tisztaság, és természetesen az izzadásnak való ellenálló képességre vonatkozik ugye az ígéret, ami több héten keresztül garantált. Az első számú védekezést a bűzt okozó baktérium elleni megoldást is megtalálták egyébként. A második számú védekezést a bűzt okozó baktériumok elleni ezüst szállítmányozza, valamint ugye van benne egy picike réz is, a cink, az arany és a vulkáni hamu, kérem szépen. Ezek az összetevők azok, amiknek együttesének köszönhetően a frissesség garantált, még ha ugyanabban a pólóban is vagyunk.
0: Na most én azt érzem, hogy ebben van réz, ezüst, arany.
2: Tehát valaki megpróbálja kivenni belőle.
0: Vagy leveszik rólad a pólót. Tehát sétálsz tök lazán a Mars téren, mondjuk például. Nem tudom, milyen Mars téren mondtam. Lehet, hogy bármilyen másik helyszín is jó, és akkor látják, hogy na, ez már megint abban a pólóban valamivel múltkor. Ez nekem gyanús. Ez szerintem a nem büdösödő póló. Akkor abban mi is van? Mondja csak, Jani, ez cím, akkor vegyük csak le róla. Igen. Úgyhogy ez nagyon jó kis technológia, és állítólag tényleg működőképes, bár ez ugyan szerintem ez az egy hónapon keresztül nem kell kimosni, mert nem lesz szaga című történet, az valószínűleg olyan lehet, mint a elektromos autóknál a VLTP, vagyis a hatótáv, hogy beírják, hogy 600 km elbír menni egy töltéssel, azt nyilván kell hozzá is, hogy tél van, vagy nyár van, van-e...
1: Meg 300 után cseréljön.
0: Igen, van esetleg előtte egy kamion, ami szélárnyéba el tud téged húzni akárhová, úgyhogy valószínűleg ott ezt el kell felezni, de akkor is, hogyha úgy nézel, akkor 15 napon keresztül, ha tud működni egy pólómosás nélkül, az egészen jó pofa dolog.
1: Hát figyelj, szerintem zseniális, és ráadásul az a fajta összeg, amit kitűztek majd, hogy magunk tudhassuk ezt a pólót, ez a 79 darab dollár, ami átszámolva körülbelül egy ilyen 23 és 25 ezer forint közötti összeget dob ki, az egyébként bőven kifizethető manapság egy pólóra. Vannak ennél jóval drágább pólók, amik nem garantálják azt, hogy napokon keresztül biztos, hogy nem lesz szaga az embernek, hogy ugyanezt a pólót veszünk fel. Úgyhogy ezért az összegért minimum egy próbát megér szerintem azoknak, akik szánnának ennyit egy pólóra.
0: Ami jó hír, hogy a cégnek óriási a portfólia, hiszen alsógatjától egészen ágyneműig terjed mindez. És gondolkoztam ezzel, hogy alsónadrágban ugye 4 nap van a férfiak esetében egy darabban.
1: Fölvesz, megfordít, így fölvesz, van. Megfordít, fölvesz, meg... És ez ugye két körön keresztül, ez egy rendben van.
0: És képzeld azt el, hogy egy ilyen gatyával rendelkezett, nem kell hónapig mosni, akkor az hány felvétel? Az egy fél év.
1: Jaj, az a vizuális típus vagyok, meg ugye ott jön mellé minden más. Na maradjuk a pólónál. Én azt mondom, hogy ez a póló, ez így rendben van, így a végére értünk ennek a sztorinak, és nem ki az alsógatyákat bántalmazni.
0: Mostan. Vajon hány napig kortat az alsógatyás Superman, de ő kívülről volt. Ez lehet, hogy
1: mi volt tegnap? Csirisbab. Akkor meg lesz valami,
0: akkor csere. Harry Styles, Watermelon Sugar. Vele folytatjuk most 6.48-an.

0: Roli hívnak. Ja, ez most engem volt. 6 óra 55 perc, ez a Rádió 88. Jó reggelt, Szeged, ez a Café 88. 10 óráig itt az éterben ezt a műsort csípheted el, és a következő órákban pedig majd szépen lassan érkeznek a vendégeink hozzánk. Király Norberttel beszéltünk ma reggel többek között, a Cédrus Fitness ügyvezetőivel, és jön hozzánk egy doktor úr is. Ugye van egy olyan jellegű kezdeményezés nem olyan régóta Magyarországon, ahol is képzeljétek el, hogy a házi orvost, akár még arra is megkérhetjük, vagy lehet, hogy ő saját magától fogja ezt megtenni, hogy receptre mozgást fog felírni.
1: Na tessék, kérem szépen. Tehát itt van előttünk a jövő, arra szolgatunk szépen előre lépésenként, lépcsőfokonként, tégláról tégrára, és hát ilyen jellegű forradalmi újításokkal is lehet találkozni. Szóval szerintem izgalmas a téma, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Ráadásul a következő órában azért valamelyest meglódul majd a város forgalma, erről is csepegtetünk majd folyamatosan információkat, sőt a Tempó Taxi kollégái is becsatlakoznak majd ebbe.
0: És a Lucas Graham formációjától is nem sokára hozunk egy dalt, a mai napindító felvétel majd tőlük szól, a Drunk in the Morning szól nem sokára. Már milyen érdekes, hogy pont ez lett a mai napra bekészíte. Hihetetlen. 6 óra 56 perc, jó reggelt!
2: Ez a Café 88, a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, kivitelezés és az építőanyag szakértője.
4: A munkának vége. Indulsz haza. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
5: Biztonsági öv, és...
4: Rádió 88, az életünk része.
5: Na ez az! Let's go!
3: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
6: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
4: Lucky Let's Go Bálint Kágergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
3: Rádió 88. Az életünk része.
7: Augusztus végéig az utolsó simítások zajlanak az 5-ös út szegedi bevezető szakaszának bővítésén. Ezt Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester közölte a közösségi oldalán. A tervek már évek óta készen voltak, ám a beruházást végül a BYD és a Science Park fejlesztése lendítette át a holtponton. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már csak a kisebb hibajavítások és a műszaki átadás átvétel van hátra. Pénteken napközben pedig beáll a végleges forgalmi rend. Nagy Sándor hozzátette, a 2x2 sávos út a Szegedre bejárók forgalmi gondjait is enyhítheti.
8: A kerékpárutat azt még javítgatni fogják, de itt az úton kiépültek ugye a buszmegállók, ugye az a szabály, hogy a lakott terület táblán belül városi fenntartásúak a kerékpárutak. Ennek megfelelően a város át fogja venni a kerékpárutakat is, amikor elkészülnek, illetve hát a közvilágítást azt a város fogja biztosítani.
7: Picasso fejet és madzagos galambot is készíthetnek, de akár kubista festmény ként is pózolhatnak a fesztiválozók a színen. Mindemellett a Fekete Házban látható folk fashion tárlat kapcsán kirakóval, színezőkkel készülnek, valamint személyiségtesztet is kitölthetnek az érdeklődők. Az idei szegedi ifjúsági napokra is kitelepült a Móra Ferenc Múzeum. Az intézmény sátra augusztus 26-tól egy közösségi műteremmé alakult, ahol a Picasso kiállítás áll a középpontban. Szeptember 12-én rendezik meg a Köcsei pikniket, amelyen beszédet mond Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója szerint a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett zárt körű találkozón a beszédek nem lesznek nyilvánosak. A zárt körű találkozó állandó főelőadója Orbán Viktor. A politikus miniszterelnökként tavaly a 24. találkozón hirdette meg a Fidesz-KDNP programját a 2026-os választásokra. És 80 éves korában elhunyt Tim Curry, brit színész. Elsősorban az 1975-ös The Rocky Horror Picture Show-ban nyújtott alakításáról volt ismert. Számos színdarabban játszott, Broadway alakításaiért 3-szor jelölték Tony-díjra. Stephen King Az című regényének 1990-es televíziós adaptációjában Pennywise bohócaként egy egész generáció számára vált rémisztő ikonná. Később a Reszkesetek betörők 2-ben alakította a Plaza Hotel nagyképű recepciósát. A színész legenda kedd este Los Angeles-i otthonában hunyt el. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Köszeg az infokat, 6 óra 59 perc van. Nincs front a fejünk felett, viszont a felerősödő hőség igen megterhelő lehet a szervezetünk számára. A nagy meleg különösen veszélyes a kisgyerekekre, a krónikus betegekre és akár az idősekre is.
1: És egyelőre még csak 16 fok körüli hőmérséklet van a napfény városában, amit sikerül majd a délutánra megdupláznunk és 30 fokot is elérnünk, úgyhogy mindenkinek fantasztikus napot kívánunk.
3: Támogatta Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
0: És jó utat a 88-al, úgy tudjuk, hogy van egy rendőri aktivitás ott valahol tápja magasságában, ha jól látom, vagy ahhoz közel, illetve ezen kívül meló van rendesen, tervezetten szeptember 1-ig a Tisza-Lajos körúton, hogy erre lehet készülni.
1: A Széchenyi tér környékén is még továbbra is felújítási munkálatokkal lehet találkozni, ott azért már zsákutcák, illetve különböző táblák is kikerültek, remélhetőleg a srácok belehúznak majd így a finish felé közelítve, és újra visszanyeri majd a Széchenyi tér a közlekedhető állapotát, és a bevezető útszakaszok közül a régi 5-ösön autóznak jelen pillanatban többen. Kitartási utat!
3: Támogatta a nagyáruház lottózó. Esély, hogy a bevásárlás főnyeremény legyen.
0: Ezek vagyunk mi egészen 10 óráig veletek, ebben az órában pedig még a Tempotaxit is jól megkérdezzük, hogy mi újság a szegedi közlekedésben. Na de most egy napító felvétellel folytatjuk.
1: Ivan Lucas Graham érkezik, és a Drunk in the Morning 7 óra múlt 1 perccel, ez pedig a Café 88 Marcival és Rolival.
3: A napindító zene támogatója az Árcsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Szeged kedvenc zenéi. Rádió 88. Az életünk része. 88.

0: Sugar Daddy, Tóth Abigailéktől a 88-an 7, micsoda, igen, 7 óra múlt 7 perccel meg vagyok itt a matematikával. Na nézzük gyorsan rá a szegedi közlekedésre. Egyelőre nagyon-nagyon rendben vannak a szegedi utapálméti telítettség szempontjából, nagy vész nincs. A József Attilán vagyogatunk egy kicsivel többen talán ezekben a pillanatokban.
1: Így van, és a József Attila mellett még a régi ötösön is azért alakul most már a forgalom ott a Fehér tó környékén, és az első körforgalom környékén kell nagyobb számú közlekedőre számolni. Egyébként például az új szegedi oldalon egészen jól lehet közlekedni, viszont a Temesvári körúton felújítási munkálatokkal lehet találkozni, erre pedig érdemes odafigyelni.
2: Rálátunk a szegedi közlekedésre. Partnerünk a több évtizedes tapasztalattal rendelkező Prágai Látszerészet.
0: És még egy közlekedési információ, a Temesvári körúton, a Székely sor, illetve a Derkovics keresztelődésénél elindultak néhány nappal ezelőtt a vízvezeték rekonstrukciós folyamatok, tervezetten szeptember közepéig sávelhúzással, némi nemű lezárással lehet arra felé találkozni, mindig óvatosan és figyelmesen a rutinból haladjunk majd arra felé, fontos ezt betartanunk, és majd szeptember 1-től pedig ugye hol, vagy jövő hét 2-től ez igazán izgalmassá válik majd a suli és az óvoda kezdetével, úgyhogy csak óvatosan, jó utat kíván a 88! Na és akkor időjárás információkkal szeretnénk folytatni, amiben Ági segít majd nekünk a mai reggel alkalmával is. Jó reggelt kívánunk!
3: Szia, jó reggelt! Sziasztok!
0: Na, hát nézzük a hét többi napját. Fesztivál elindult, zajlik. Mire számoljanak mondjuk a fesztiválozók?
3: Nem igazán enyhül a hőség, ennek mondjuk szerintem a fesztiválozók valóban örülhetnek, hiszen 33 fokokkal találkozunk ma, holnap, hétvégén 36, vasárnap lesz egy picit hűvösebb, 29, de akkor ugye mindenki az afterről megy majd haza. Egyébként úgy néz ki, hogy este egy picit megélénkül a szél, majd a térségünkbe érkező szaharai homokot föl tudja keverni az új szegedi porral, úgyhogy erre kell majd számítani. Talán szombat este lesz némi zápor a ma reggeli előrejelzés szerint, illetve vasárnap hajnalban kell egy picike esőre számítani. Hogy ez ide fog érni valóban, vagy csak ide rajzolták nekem a grafikonra, ez majd a hétvégén ki fog derülni. Egyébként a hajnalok is egész barátiak, 19-22 fok között alakulnak, majd a jövő hét eleje lesz egy picit ennél hűvösebb. Nem sokkal.
1: Ez egészen jó fest. Ági, milyen volt a hangulat? A képek, videók alapján rengetegen megfordultak nálunk.
3: Igen, rengetegen voltak. Én szerintem ennyi embert nagyon ritkán látok szerdán, de fiatal, idős, kisgyerek, nagygyerek, mindenki volt. Jöttek tetkót kérni, vitték a lufikat, úgyhogy már így gondolkoztunk rajta, hogy lehet, hogy szombatra már csak ruhatárat fogunk üzemeltetni, mert jöttek oda is kérdezni tőlem, hogy van-e ruhatár a színen. Mondtam, hogy hát szerintem nincs. És
0: azt hoppáig, ha megindulna a szingli rendszer, hogyha valaki ott ledobná a textilt.
3: Ugye? És így mondtam Marton Sanyi kollégánknak, hogy hát szerintem egy szombatra egy ruhatárat kellene akkor üzemeltetni, és akkor szerintem akkor is legalább ennyien megfordulnának.
0: Helyes, hát akkor ki leszek, és akkor segítek.
1: Én ma kimegyek, aztán megcsinálok azt a ruhatárat. Elgye, vigye.
3: Erről hajnali 3-kor még dübörgött a zene, az biztos, mert fönt voltam.
1: Tudom, írták néhány, hogy tisztán lehetett hallani a szöveget is. Hát, ilyen ez a pop szakma.
0: Köszönjük
1: a nyártáró fesztivált. Köszönjük szépen.
0: Szép napot kívánunk. Folytatjuk Párizs Bon Jovival, itt a Have a Nice Day.
2: Támogatta a Varga Alku Kft. Partner a biztosindításban.

0: Sheeran és a Perfect egy remixben, 7 óra 17-kor itt a Café 88-ban. Mondjuk ez is így ilyen formában, szerintem elmenne nyugodtan egy lakodalomba, nem csak a gyári verziónben. Jó reggelt kívánunk, Szeged! Időjárás információk, közlekedési információk, de előtte még lapszemlés információk jönnek.
1: Ez a Dörgés Szegeden.
2: Online lapszemle a Café 88-ban.
0: A ma reggeli választásunk pedig a szegedr.hu-ra jutott, és nagyon izgalmas információt velem szemben. Nem is tudtam, hogy Budapest után Szeged a leginkább bekamerázott magyar település. Most így kerültek új kamerák, ráadásul három új térfigyelő kamerát telepített az önkormányzat. A Kiskun-Dorozsmai Jerné János általános iskola elé, a szülők, valamint az iskola vezetés kérésére. A kamerák a zebra és az iskola előtti parkoló, valamint buszmegálló környezetét figyelik, és egyébként az eszközöket bekötötték a szegedi közterületi kamerarendszerbe, így a felvételek rögtön egyenest a rendőrségre futnak be. Emiatt a rendszer zárt, többletköltség sincs, viszont egy picikét nagyobb biztonságot garantálhat ebben a térségben, úgyhogy szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog. Úgyhogy most már arrafelé azért óvatosan kell figyelni, de remélhetőleg egyébként az iskola miatt eddig is óvatosan közlekedtek az emberek.
3: Erről van szó. Én a szeged.hu-t lapozgattam, mi pedig arról is lehet olvasni, mert tegnap ugye 9 óra után a játékon beugró kérdése a Fáklya mozihoz kapcsolódott, akkor hát mondom, ezt a hírt mindenképpen el kell hoznom számotokra. Szeptember 2-án és 3-án délelőtt 9 és este 6 óra között az FGS földgáz szállító ZRT fáklyázással járó karbantartási munkát végez majd Szegeden, illetve hát egész pontosan Algyűn, valamint Kiskun-Dorozsmán. Ezt több ízben már jelezték máskor is, és most is, hogy a művelet már többször, tehát a művelet nem veszélyes, égéssel járó lefúvatást, vagy valami ezt hasonlót jelent. Viszont erős fény és hanghatással jár.
0: Ezt más is tudnék említeni egyébként ebben a témában, de az a lényeg, hogy izgalmas ez az info is, Marci, ügyes?
3: Köszönöm szépen, szegepontot vannak a részletek.
2: Támogatta a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője.
1: Ez a Café 88.
3: Ó, ez bizony az, és 10 óráig veletek is vagyunk. A játékok kapcsán várjuk a születésnapos köszöntéseket 9 óráig, 9 óra után pedig ország Szeged fiú-lány megmérettetés következik.
0: Rövidesen pedig a Tempodaxi kollégáit is csörgetjük. Friss információk, helyzetjelentések érkeznek majd a szegedi utakról. 8 óra után pedig egy igazán izgalmas témába csapunk bele. Király Norbertet, ügyvezetőt várik majd a Cédrus Fitnessből, és egy házi orvost, ugyanis a mozgás receptje program kerül majd terítékre itt a Café 88-ban.
3: Nagyon jó dolog ez. Doktor úr, fáj a hátam, menj el futni.
0: Na jó. Megnyom, itt nagyon fáj. Ne nyugodja, ez kész.
3: Erről van szó, és meg is oldva. Hírek információ, most aztán pedig folytatjuk az Opel Light-tal.
0: Ez is Swift, mégpedig Taylor Swift előadásában jön a dal hamarosan.
4: Egyedül mész a színre. Ez még nem végleges állapot.
2: Elvárásod? Majka rajongó legyen? Macskás? Vagy legalább ne csámcsogjon evés közben?
4: A Rádió 88 most összeboronálja a szegedi szingliket.
2: Nincs még színjegyed? Akkor írj SMS-t a 0630 299 88 88-ra.
4: Mutatkozz be pár szóban, és írd meg, melyik napra keresel társad.
2: Kettől péntekig minden nap bemutatunk egy szinglit.
4: Bejön? Ne csak hallgasd, írd rá! Pontosabban nekünk!
2: Ha ő is téged választ, mindketten kaptok egy színnapi jegyet. A többit már nektek kell összehozni.
4: Szingli!
2: Szingli 88! Találd meg, akivel jobb lesz a szín. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
6: Ingyen sör. Na, az nincs. Viszont minden, ami a fürdőszobád vagy a kertet felújításához kell, az igen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, a Gyűi út 7, stuxi.hu.
4: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
2: A Rádió 88 appal a nyaralás alatt is veled maradt Szeged hangulata.
4: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és hallgass Szeged kedvenc zenéit az odaúton, a strandon vagy hazafelé.
2: Rádió 88. Az életünk része.
7: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria! Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat! Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon!
8: Még egy hónap kedvezményesen! Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napfényfürdő Aquapolisban. Vásárolj online az augusztus 20 promókóddal, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. Aquapolis.hu.
9: Eleged van abból, hogy egyre többet fizetsz az internet és TV szolgáltatásokért? A Netsurfnél most átlátható fix havi díjak várnak, ráadásul még 2024-es árakon.
10: Ha internetet és TV-t is választasz, ezekből az árakból még tovább kedvezményt is kapsz.
9: A cégeket pedig egyedi és különleges árajánlatokkal várjuk. Részletek?
10: Netsurf.hu.
11: Feltettem az iPhone-omat eladásra. Még csak 32-en kérdezték meg, hogy megvan-e még.
12: Ne tölts heteket hirdetéssel és alkudozással. Az Apple Klinika megvásárolja használt iPhone-odat és segít megtalálni a következő készülékedet is. Apple Klinika. Szeged, Jósika utca 4.
13: A többi oldalon fizetsz, hogy hátrasorolják a hirdetésed? Komolyan! Az investmap.hu ingyen hirdethetsz. Térképpel, pontosan. Ha nem vagy hülye, itt vagy. Ha igen, akkor fizess máshol. Ne legyél már Balek.
14: A mozgásszabadság a felbecsülhetetlen érték. A Medipersdál nyári protézis programjában most 15% kedvezményt biztosítunk a csípő, térd és váll protézis beültetések műtéti és ápolási díjából. Készüljön az őszre, foglaljon időpontot 2026. augusztus 31-ig, és használja ki kedvezményünket. Medipersdál Clinics Szeged. A kedvezmény feltételeiről tájékozódjon a medipersdál.hu oldalon, vagy hívja a plusz 3662 998 350-es telefonszámot.
15: Új ajtó, új ablak kell, akkor van egy jó hírünk. A Szatymazi utcai Bodrogi Bau megújult nyilászáró bemutató termében élőben nézheted meg a kínálatot. És ha előtetőt keresel, abból is nagy választék vár, ráadásul készletről azonnal. Keresd a Bodrogi Építési és Barkácsáruház új nyilászáró bemutató termét Szegeden, a Szatymazi utcában. Újházbodrogi.hu.
16: Figyelem! A Europe Face modellügynökség ingyenes casting napot hirdet Szegeden augusztus 31-én. Legyél te is a Europe Face modellje. 13 éves kortól várjuk fiúk és lányok jelentkezését az info@europeface.com e-mail címre.
17: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
18: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
19: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
20: Ez reklám volt.
21: A MÁV csoport megerősített kapacitással és éjszakai járatokkal készült a színre. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a fesztivál mind a 4 napján éjszakai tramtrén járatokkal lehet hazajutni Hódmezővásárhely és Algyő felé. Bővítették az éjszakai busz közlekedést is, Makkó, valamint Domaszék, Mórahalom, Ásotthalom felé, illetve Kisteleken és Kiskunfélegyházán át Kecskemétre is indul busz. A pénteken nyugat felől közelítő hidegfront előterében erőteljes déli áramlással szaharai porban dús levegő érkezik Magyarország fölé. A Hungaromet ZRT szerint ez a front sem hoz sok helyre csapadékot, így a homok kevés helyen mosódik ki a légkörből. És garázdaság miatt körözik Fehér Tibor Beatet, a fekete vonat egykori rapperét. Az eljárás pontos hátterét, az érintett incidens időpontját és helyszínét a hatóságok nem részletezték. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
22: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A mai betűnk a T, mint torlódás, azért van bőven ebből a városban, mindjárt közlekedünk is, de időjárás információk. 18 fok per pillanat Szegeden, a csúcsérték pedig majd holnap várható, és szombaton 34 fokos értékkel, szombatra pedig megjön a hidegfront, amire hát azért sokan nem vágynak.
0: Vasárnap fogunk egy picit visszahűlni, talán 30 fok környékére, talán az alá egy-két fokkal, de ez idáig legalábbis nem jött olyan információ, amely alapján aggódni kellene a nyárzáró szuperfesztivál miatt. Szép napot!
1: támogatta a Gyomándrődi Német Nyílászárógyártó és Forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok, közvetlenül a gyártótól. Támogatta az Alvás Stúdió, ágy, matraca üzlet és webáruház, mert egy jó alvás egy jó matraccal kezdődik.
3: Jó utat kíván a 88, a Tempó Taxival autózunk természetesen ma reggel is, Zsani pedig prezentálja nekünk már is a friss ropogós híreket. Jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok! Kossuth Lajos sugárút elején jobbra kisívben nem lehet a Tisza Lajos körútra fordulni a centrum irányába. Illetve akik a Kakasos templom felől érkeznek, csak a Kisernő utca felé tudnak tovább haladni. Széchenyi téren a Városháza előtt aszfaltoznak, a munkálatok miatt korlátozott a forgalom. A Bakai Nándor utcai része le van zárva, így ezen a vonalon nem lehet rákanyarodni a Huszárba, mint a Boros József utcára. A Kávária sugár úton a Bolyai János és a Jósika utca közötti szakaszon közműépítés zajlik, emiatt a Béke utcában Moszkvai körút felé van lehetőség kerülni. Balesetmentes jó utat kíván a Tempó Taxi csapata.
3: Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, jó utat, ezzel együtt neked is, és ha látsz bármi hasznosat az utakon, akkor használd a 32998888-at, itt egész biztos elérsz minket.
20: A közlekedési információk támogatója a Római Akkumulátor Kft., hogy biztosan induljon és célba érjen.
3: Na, akkor dobjunk rá egy kis lapáttal erre a fantasztikus mai reggelre. Taylor Swift-e gurul most tovább. Itt az Apple Light, mindenkinek fantasztikus reggelt, ezt én szerettem volna elmondani. Na, szavaztok!

0: Feltöltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Kedvencek, amelyek nélkül nincs nyári buli.
0: Dalok, amelyeknek ismerjük a szövegét.
1: Nyári gyerekek a Balaton parton. És Szeged legfrissebb nyári zenéi.
0: Szeged, Rádió 88.
1: Az életünk

Kellemes Calvin Harris örökzöld klasszikusa, We Found Love, 7 óra 39-kor, ez a Rádió 88. Jó reggelt! Kitartást a mai munkalaphoz, bár azért elnézve a tegnapi fesztivál nyitónap embertömegeit, szerintem nagyon sokan szabadságot igényeltek a mostani néhány napra. Így van ez jól, azért meg kell húzni rendesen a nyárzárás lehetőségét. A mai adásban pedig szintén egy csomó-csomó meghúzása van lehetőség, mert így játék szempontjából. Többek között például az online zenei teszt is vár rátok a radio88.hu/zene oldalon. A jövő hét szerdai nap alkalmával pedig ismét sorsolás következik majd, ahol újra egy páros belépőjegy talál majd gazdára a budapesti

0: Ez egy Hangdepes Mód Special Tribute koncertre.
1: Emellett pedig természetesen fut a születésnapos játék, erre való regisztráció lehetősége. A 32998888-as telefon vagy SMS számon várjuk természetesen a születésnapok nevét, illetve telefonszámát. A csokis kekszízesítésű torta a tét, 9 óra után pedig Országszeged fiúlány játéka jól megszokott módon Mogyi csomagért és rádiós meglepetésért cserébe.
0: Hajrá a játékokhoz és hajrá a közlekedéshez is! Mert hogy figyelnünk el a városban, már azért vagyogatunk szép számmal. A Szabadkai úton kicsit torlódósabb az ügy, vagy mondjuk például a Dorosmai úton, illetve vagyogatunk most éppen a Temesvári körút környékén is, ahol találkozni most némi nemű sávelhúzással és lezárással egészen tervezetten szeptember közepéig.
1: Felújítási munkálatokkal pedig az Makai úton is lehet találkozni. Pontosabban tegnap jártam arra felé, és akkor még a srácok azért lázasan dolgoztak, ott pedig kézi forgalom irányításra is lehet számítani, úgyhogy szépen óvatosan válasszuk meg a megfelelő sebességet, és használjuk elérhetőségénket, hogyha látsz valami hasznosat.
0: És használjuk a Rádió 85-t is, hogyha jó zenék kellenek. Coldplay, egy örök zöldje, szintén itt a 88-ban. Higher Power, 7.41-kor, hamarosan pedig a vendégenkkel folytatjuk a mai reggeli adást. Jó reggelt, Szeged!

0: Szeged kedvencei ma is a 88-ban, My Puzner dala szólt 7:52-kor a kedvencek között. Jó reggelt kívánok, Café 88 neked is. Egy gyors közlekedési információ, Deszki Express osztotta ezt meg velünk. Jó reggelt kívánok, a makkai Szőregi úton körülbelül 40 km/h lesz szüttyögni ezekben a pillanatokban. Kitartás arra felé is, hogyha közlekednél. Hozunk még közlekedési információkat nem sokára, de még hozzuk a vendégeinket, mert a következő órában egy nagyon izgalmas dolgot fogunk majd elétek prezentálni, a mozgás receptre programot.
1: Így van, a vendégeink pedig Király Norbert ügyvezető, a Cédrus Fitness-től és professzor dr. Czakó László gasztroenterológus, belgyógyász, diabetológus, ugyanis ez a mozgás receptre című program, ez egy fantasztikus dolog szerintem, és egy remek kezdeményezés, amit az egészségünkért teszünk, az mindenképpen pozitív, és nagyon sokan elodázzák ezt a dolgot szerintem, úgyhogy minél több embert megpróbálnak motiválni ebben a témában.
0: Vajon milyen korosztály érintett ebben az ügyben, vajon milyen betegségek közben vagy tünetek közben lehet esetleg ezt a receptet felírni a házi orvosoknak, doktoroknak, úgyhogy erről mind lehull majd a lepel pillanatokon belül. Előtte még azonban hírek és információk, utána pedig Szeged kedvencei közül egy újabb remek munka. Alex Warren-től beköszön hozzánk.
1: Ez pedig a Fever Dream lesz hamarosan itt a Café 88-ban.
2: Ez a Café 88, a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, kivitelezés és az építőanyag szakértője. Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
3: Szépen keverve, nem sietősen.
2: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
3: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Már nem tanköteles, de érettségizni szeretne?
2: Jelentkezzen a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum osztályaiba.
4: Részletek a www.szeged.baptistaoktatás.hu-n. Beiratkozás az esti képzéseinkre szeptember végéig a Rigó utca 24/D-ben az Árkádhoz közel. Érettségi felnőtteknek akár 2 év alatt a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikumban.
5: Az utolsó nyári hónapok tökéletes alkalmat adnak arra, hogy felkészüljünk az új tanévre. A gyerekek fejlődnek, változnak, a látásuk is. Egy időben elvégzett szemvizsgálat segít abban, hogy szeptemberben magabiztosan üljenek be az iskolapadba. Korai stádiumban a rövidlátás hatékonyan fékezhető Zeiss Myoker lencsékkel. Kedvező ajánlatainkról tájékozódjon a lottika.hu-n.
6: Ha vadétel, akkor stüsszi vadász, ahol grill teraszunkon, csodálatos zöld környezetben nem csak vadétel vár. Stüsszi vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
7: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a Staropremeni 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2+1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More, Szeged Vitéz utca 24. Campus, a hely, ahol jó lenni.
8: 5 nap, egy korlátlan jegy. Ha van színbérleted, válts egy 72 órás jegyet, érvényesítsd ezzel most 5 napon át, augusztus 26-a és 30-a között éjjel-nappal korlátlan átszállással utazhatsz Szeged összes helyi járatán. Részletek skt.hu/szín.
9: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
3: Ez reklám volt.
10: Szegeden is keresik az ország következő sztárjait. Szeptember 13-án rendezik meg az 5. City Rocks könnyű zenei tehetségkutatót. Olyan magyarországi és határon túli magyar zenekarokat várnak, akik saját dalokkal rendelkeznek és szeretnék megmutatni magukat a szakmai zsűri előtt. Gajda Ferenc főszervező elmondta, jelentkezni egy demo anyaggal lehet augusztus 30-ig.
11: cityrocks.hu vagy a Facebook eseménynél a jelentkezési feltételek elérhetőek. Le kell írni a zenekar történetét, egy MP3 három formátumú fájt el kell küldeni, vagy egy blinket, amin a zsűri ugye meg tudja nézni a produkciót. Van egy elő zsűrizés, és aki oda bejut, tulajdonképpen ott már élőben megy a versengés.
10: Valaki betolta a motorját a Petőfi Parki Illemhely mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyiségébe Makón, majd ott túráztatta, kiégetve a linoleum padlót. A makói testületi ülésen volt szó arról, hogy állandóan tönkreteszik a Petőfi Park nyilvános vécéjét. Volt, amikor a mozgáskorlátozottak kapaszkodóját szakították le, máskor a fűtőtestet lopták el a másik helyiségből. Arra kérnek mindenkit, hogy próbáljanak megtenni valamit a rongálások ellen. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium a fővárosi augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében. Mint ismert, az augusztus 20-ai rendezvénysorozat közbeszerzése azért került a figyelem középpontjába, mert sajtóértesülések szerint a nyertes céghez köthető szereplők már a pályázat kiírása előtt foglalkoztak a program előkészítésével. És legalább 2031-ig marad az óraátállítás, legalábbis ez olvasható ki az Európai Bizottság közléséből. Az Európai Unió hivatalos oldalán 2031-ig közzétették ugyanis a nyári időszámítás kezdetének és végének hivatalos időpontjait. Idén október 25-én térünk vissza a téli időszámításhoz. A menetrend a jelenleg hatályos szabályok alapján készült, tehát ez nem azt jelenti, hogy 2031-ig biztosan marad az óraátállítás. Ha időközben megszületne az új uniós szabályozás, az évi kétszeri váltás korábban is megszűnhetne. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Köszönjük az információkat, 7 óra 59 perc van, jelenleg Szegeden 20 fok, napsütés, és bőven 30 fok fölött lesz majd a csúcsérték, holnap után pedig nyaldosuk majd a 36-ot alulról.
1: Az éjszaka és a hajnali órákban azért nem a 36-ot, de a 20 fok környékét igyekszik majd az időjárás tartani még, úgyhogy a nyár jelentem egészen jól van még, úgyhogy az őszre még várni kell, de hát szerintem nem is bánjuk ezt sokan, hiszen zajlik a nyárzáró szuperfesztivál, mindenkinek szép napot!
0: És jó utat kíván a Rádió 88, jelenleg Szegeden közlekedni egészen jól lehet, legalábbis úgy fest itt a hallgatói jelentések alapján. A bevezető szakaszok közül a Szabadkai út az, ami neccesebben autózható, és kicsit többen vagyunk most az Algyői úton is. Munkafolyamatok vannak a Tiszalajos körúton, és ezekben a percekben is zajlik mindez a Temesvári körút és a Székely sort keresztődésében.
1: Valamint kaptunk üzenetet hallgatónktól arról, hogy a Makai úton körülbelül 30-40 km/órával lehet közlekedni. Ez azért nem számít annyira rossznak még, és szerencsére hatalmas dugókkal sem lehet találkozni ezen az útszakaszon, illetve mérőeszközzel, hogy találkozol, akkor tudasd velünk, jó utat!
12: Támogatta a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlott oktatókkal.
0: Vajon mi az, hogy mozgásreceptre program? Mert ugye ez egy valós tény, ez itt van Szegeden, és hát erről beszélgetünk a vendégeinkkel ma reggel. A Cédrus Fitness ügyvezetője Király Norbert a vendégünk, és professzor dr. Czakó László, gasztroenterológus. Hamarosan velük kezdjük itt a 88-ban. Addig is, hello Szeged!

0: Camila Cabello, egy lány, aki után szintén egy kicsikét mozognál, hogyha éppen előtted lenne, gondolom én róla, hogy hasonló véleményen vagy. 86 percen az a Rádió 88, és hát ez az a sztori, amiről beszélgetünk ma reggel, ugyanis a mozgás receptre program egy roppant izgalmas tevékenység, amikor is elmész a dokihoz, van valamilyen problematikád, és ő csak annyit mond rá, hogy oké, tessék mozogni, és akkor írja a receptet. Gondolom ez ehhez hasonló lehet. Vendégeink fognak majd erről minket felvilágosítani. Itt van velünk a stúdióban Király Norbert, a Cédrus Fitness ügyvezetője, valamint professzor dr. Czakó László, gasztroenterológus, belgyógyász, diabetológus. Jó reggelt kívánunk nektek!
1: Jó reggelt!
2: Sziasztok!
0: Köszönjük szépen, hogy jöttetek hozzánk. Ez ennyire egyszerű, hogy valakinek van valamilyen problémája, és most nem menjünk olyan nagyon mélyen bele a problémákba, akkor jön a doktor úr, és azt mondja, hogy akkor tessék, itt a recept, ezen egy mozgás szerepel. Ez ennyire egyszerű?
1: Hát így elmondva igen, nyilván a megvalósítás ütközik nagyobb nehézségekbe, de nagyon komoly adatok vannak kint, komoly lapokban jelentek meg ezek. Elég, ha azzal kezdem, hogy a rendszeres testmozgás végzők között a halálozás az 20%-kal kevesebb, mint a nem mozgók között. Tehát azt jelenti, hogy a nem mozgók közül meghal 100 ember, a mozgók közül, rendszeresen mozgók közül pedig csak 80. És ennek több oka van, egy kicsit akkor mélyedjünk bele, ugye a testmozgással csökkenthetjük a súlyt, csökken a hasi zsír, javul az inzulin érzékenység, a testmozgás, rendszeres testmozgás 30%-kal csökkenti a kettes típusú cukorbetegség kialakulását, csökkenti a testmozgás a magas vérnyomást, és ugye amiket eddig elmondtam, a túlsúly, cukorbetegség, magas vérnyomás, ez a kardiovaszkuláris, tehát a szívérrendszeri betegségek legfőbb rizikófaktorai, itt a hatás összeadódik, és a rendszeres testmozgás a szívérrendszeri betegségek előfordulását, gyakoriságát megint egy 20-30%-kal csökkenti, és ugye ide tartozik a két legfőbb halálok, infarktus, stroke. Még egy nagyon kemény adat, amit kicsit meglepetés is volt, hogy a harmadik leggyakoribb halálok ugye a daganatos betegség, és itt megint jön a rendszeres testmozgás, ami 30%-kal csökkenti a daganatos betegségek előfordulását.
0: Amikor azt mondod, hogy rendszeres, bocsássak, hogy szóval vágtam, akkor az mit jelent? Mindennapos, vagy napi, vagy heti három, vagy ezt hogy kell értelmezni?
1: Erre a WHO, tehát a World Health Organization, tehát a világ nemzetközi egészségügyi szervezete ezt meg is fogalmazta konkrétan, tehát hetente 150 perc aerob testmozgás, ez azt jelenti, hogy séta, futás, táncolás, biciklizés, tehát ami följebb viszi a pulzust, megdolgoztatja a szívet, ezt ha elosztjuk, akkor ez egy napi fél óra.
0: Nem sok.
1: Tehát
0: nem.
1: Ez megvalósítható. Én azt gondolom, tippeket adva infocimes nézés közben szoktam fekvőtámaszokat csinálni. Tehát ez könnyen megvalósítható. És van még, majd lehet, hogy beszélünk róla, még egy edzésfajta, mert ugye ez volt az aerob edzés, a másik pedig a rezisztencia edzés, amikor az ember súlyokat vesz magához, ellenállásokkal dolgozik, vagy a saját testsúlyos edzés, amikor a saját testsúly ellen dolgozik, ide tartozik a fekvőtámasz is. Ez pedig ugye az izomerő megtartása, a csontsűrűség megtartása szempontjából fontos. Tehát a kérdésedre válaszolva, heti 150 perc mozgás, és heti két, mondjuk 30 perces ellenállásos rezisztencia edzés javasolható. Ez, ha az ember megcsinálja, ez azt gondolom, Norbi, ez tökéletes ennél. Nagyon többet mi nem akarunk.
0: Összességében az, hogy jött maga az ötlet, azt nem kérdezem meg, hiszen a doktor úr itt elmondta nekünk azt, hogy milyen fantasztikus előnyei vannak annak, hogyha mozgunk, de összességében ott a másik oldal is, hogy az ember, hogyha végig süvít a városon, akár a reggeli óráktól az éjszakai órákig, akkor azért lehet látni azt, hogy az emberek foglalkoznak a mozgással. De mondjuk a szegedi lakosság vonatkozásában ez is még elenyésző százalék, úgyhogy valószínűleg ez is a mögöttes tartalma ennek a programnak, meg a létrejöttének. De hogy néz ki ez a gyakorlatban, Norbi?
2: Hát a mozgásreceptre célja az, hogy az orvosokat összekapcsolja a mozgáshelyszínekkel és a páciensekkel. Így ne csak egy jó tanács legyen a rendszeres testmozgás, hanem egy olyan terápiás eljárás, ami ténylegesen segít természetesen a megfelelő betegségeknél, kialakult betegségeknél a gyógyszeres kezelés mellett. Tehát ez nem elhanyagolható, de ténylegesen segít az egészség megőrzésébe, megtartásában, illetve meggyógyulásban is tud segíteni. És hát ez a legfontosabb, hogy hogy ténylegesen összekapcsolják, a házi orvosok vannak beregisztrálva a Magyarországon, és ők tudják felírni ezt a mozgásreceptre programot a pácienseknek most jelenleg.
0: Ti a Cédrus Fitness-szel benne vagytok ebben a dologban, és úgy tudom, hogy még azért Szegeden van más helyszín is. Jók az információim?
2: Igen, szerencsére már 8 helyszín regisztrált, ebbe jóga stúdiótól kezdve csoportos terem, funkcionális termen át, még tánccsoport is regisztrált már, és ide lehet jönni folyamatosan, és már mehetnek a páciensek is majd az orvosaikhoz, akik egyre többen regisztrálnak Szegeden, azért, hogy ne gyógyszerért menjenek, hanem szeretnének egy receptet, hogy ők rendszeresen mozogjanak, akkor is, hogyha ők jelenleg nem betegek, hanem megelőzés szempontjából szeretnének elkezdeni sportolni.
0: Mik azok a problémák, doktor úr, amikor valakinek azt kell mondani, hogy ez most nem gyógyszeres kezelést igényel, hanem a mozgásreceptre programba tessék csatlakozni?
1: Hadd kerüljen meg egy picit előbb a kérdés, mert az előbb arról beszéltünk, hogy milyen betegségek előzhetők meg, és mondtam a halálozást, infarktus, stroke, daganatos betegségek megelőzését. De a mozgásnak van egy még egy nagyon fontos haszna, és ez a, ugye ezt úgy mondjuk, hogy ez a longevity. Tehát az egészségesen eltöltött életévek száma, hogyha valaki rendszeresen mozog, akkor ez lassítja az öregedést, tovább él. Úgyhogy ez egy óriási előnye a mozgásnak, azon kívül, hogy betegségeket előzzünk meg. Az volt a kérdésed, hogy mikor írunk még gyógyszer mellé mozgást?
0: Igen, vagy éppen gyógyszer nélkül?
1: Hát tulajdonképpen azok a betegségek, amelyeknek a megelőzésére szolgál. Tehát önmagában túlsúlyos betegség, túlsúlyos betegeknél diétával, mozgás nélkül nagyon nehéz fogyni. Tehát mindenképpen kell a mozgás. A cukorbetegség, ugye a két típusra van, és a gyakoribb kettes típusú cukorbetegek szinte kivétel nélkül túlsúlyosak. Itt is mozgással azért javítható a cukornyaranyag csere. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy csökkenteni lehet a cukorbetegség kezelésére alkalmazott gyógyszereket, ne talántán elhagyni enyhe esetben. Ugyanaz a helyzet a magas vérnyomással, hogy mozgással csökkenthető a vérnyomás, és csökkenthetők az antihipertenzív, tehát a vérnyomás csökkentő gyógyszerek. Tehát ezek a betegségekben mindenképpen javasolt, és még egy nagyon fontos, ami eszembe jutott, hogy beszéltünk az edzések típusáról is, és azért van két típus, mert mi is ebben a korban vagyunk már, de 50 év felett az izomtöveg évente 1%-kal csökken, nyilván az izomerő ennél jobban csökken. A másik a csontsűrűség, csont erőssége 50 év felett megint 1%-kal csökken, nőknél menopauza után jobban. Ez a két csökkenés a testmozgással, még pedig ezzel a rezisztencia ellenállásos mozgással, amikor súlyokkal vagy saját testsúlyokkal dolgozunk, ez megelőzhető. Nem alakul ki izomgyengeség, nem alakul ki csontritkulás, a betegek nem esnek el, nem csörik a csontjuk, jobb lesz a koordinációjuk, kooperációjuk, egyensúlyérzékük. Tehát megint a prevenció. Ugye ezt nem győzöm hangsúlyozni, mert a betegség kezelése sokkal többe kerül, és sokkal kevésbé hatékony, mint a prevenció, ami sokkal olcsóbb és sokkal hatékonyabb.
0: Norbi, összességében neked biztos vagyok benne, hogy rengeteg tapasztalatod van ezzel kapcsolatban. Én is egyébként ebbe a kategóriába tartozom. Az emberek a mai világban mivel odázzák el a legtöbbször azt, hogy majd jövő héten, majd a következő hónapban, most nagyon sűrű ez az időszak, majd a következő fél évben fogok bele abba a folyamatba, hogy az egészségemmel foglalkozzak, és elmegyek egy kicsikét edzeni, vagy mozogjak egy keveset. Mik a leggyakoribb indokok a mai világban?
2: Azzal kezdeném, hogy az emberek 70-80%-a egyáltalán nem sportol semmit. Ez egy nagyon nagy szám, és még nagyobb szám az, hogy aki eleget sportol a WHO szerint, az Magyarországon mindösszesen 4-5%. Tehát számoljunk, ez nincs félmillió ember, aki eleget sportol. Mik az indokok? Én testnevelő tanár is vagyok, és sajnos azt látom, hogy nem is tudják az emberek, hogy mit nyerhetnének azzal, hogyha rendszeresen sportolnának, rendszeresen mozognának, persze hozhatnak indokokat, hogy nincs időm rá, gyermeket nevelek, stb. Pedig felelőssége az, hogy példát mutasson gyermekének. Felelőssége az, hogy egészségesen éljen a felnőtt, mert hát fel kell nevelni azt a gyermeket. És azért egy egészségesebb családban a boldogság is nagyobb. Tehát az első, hogy nem tudják, hogy milyen hatása lehet a rendszeres testmozgásnak, a másik, hogy nincs idő, a harmadik, hogy félnek tőle, hogy hát mit sportoljanak, nagyon nehéz kiválasztani, de mindenkinek megvan, és az orvosok is fognak ebbe segíteni, mert egyre több életmódorvos van, akik fogják ajánlani, hogy milyenféle mozgásformákat érdemes elkezdeni. Például Szegeden egy nagyszerű kezdeményezés van, lehet, hogy még nem hallottak a hallgatók róla, de meg fogtok döbbenni, mert minden héten 7-800 fő nyugdíjas megy el egy ingyenes karate oktatásra.
0: Tudunk róla.
2: És szenzációs az, hogy mennyi ember tudnak megmozgatni ezzel, és megmutatják azt, hogy a mozgás az sosem késő elkezdeni.
0: Nagyon helyes, nagyon helyes. Itt egy utolsó kérdés még ebben a blogban, itt az a mozgás receptre program indulása óta érzitek, hogy erősödött azért a hozzáállás az emberek részéről? Sokkal többen jelentek meg mondjuk akár nátok is?
2: Nagy meglepetés számunkra, de igen, és érdekes, hogy nyáron mi azért a sportolásban általában visszaesés szokott lenni, rengeteg érdeklődő van a program iránt, és megindultak az emberek, és már elmondhatom, hogy csak hozzánk már egy 200 ember jelentkezett erre a programra. Jó, ez azért a magyar lakosság szempontjából nagyon picike, de nagyon szép lépés, és mi látjuk azt, hogy egy-egy ilyen program, amivel megszólítjuk azokat, akik korábban nem sportoltak, azok igenis erre elindulnak, és keresik már a házi orvosaikat. A házi orvosokat pedig bíztatom arra, hogy regisztráljanak be a programba, de majd később elmondjuk azt, hogy mi is ez, ami be tudnak regisztrálni az orvosok.
0: Innen folytatjuk mindjárt Bylex, és a Slap dala addig még megszólal. Így hagysz el, ez a 88 van. Jó reggelt!
3: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell, az eső mossa szét, közben mennydörög az ég, sok fa levél zúgja el, hogy így hagysz el, hát így hagysz el.

0: 9 perc múlva fél 9 van, ez a Rádió 88, jó reggelt. Egy nagyon különleges dologról beszélgetünk ma reggel a vendégeinkkel. Mozgás receptre program, ezt fejtegettük az előbbi percekben, és folytatjuk is Király Norberttel, a Cédrus Fitness ügyvezetőjével, és professzor dr. Czakó László gasztroenterológussal, belgyógyásszal, diabetológussal. Jó reggelt kívánok nektek még egyszer.
1: Jó reggelt.
0: Házi orvosokról beszélgetünk, nem olyan régen ott fejeztük be, hogy a házi orvosok csatlakozása, hát azt nagyon várjátok, hogy ez a lehető legnagyobb létszámban megtörténjen. Hogyan lehet ez neki különben csatlakozni?
2: Nagyon egyszerűen van a mozgás receptre oldalnak egy, vagy egy programnak egy weboldala, és erre ők, ha felmennek, akkor látni fogják, hogy hol van az, hogy csatlakozzanak, és egy nagyon egyszerű kis kérdőív kitöltésével ők már be is tudnak csatlakozni a programba, megkapják a szükséges instrukciókat, jogosultságokat, és ha bemegy egy paciens, akkor ő letölt egy applikációt. Természetesen tudjuk, hogy mondjuk egy 70 fölötti ember nem biztos, hogy magabiztosan tölt le egy applikációt, ezért papír alapon is megkaphatja a receptet, de az applikációban pedig egy QR kóddal megkapja a receptet, azzal pedig elmehet a mozgás helyszínekre a kedves páciens, és elkezdheti a mozgást.
0: És ilyenkor, amikor a doktor úr, bizonyos doktor urak, vagy éppen mondjuk te, fölírsz egy ilyen receptet digitális verzióval, vagy papír alapon, akkor személyre szabottan teszed meg ezt, hogy neki most nem tudom, 15 fekvőtámaszra van szüksége per nap, a másiknak pedig súlyzós edzésekre, vagy ezt hogy képzeljük el?
3: Nem, ezt azért rábízunk a szakemberekre, de amiről az előző periódusban beszéltünk, hogy megkülönböztetünk kétféle edzésformát, az ellenállás edzés, amikor súlyokkal dolgozunk, és az aerob edzés, amikor futunk, sétálunk, biciklizünk, ezt azért kihangsúlyozzuk. Tehát akitnél fogyást akarunk elérni, ott nyilván az aerob edzés kerül előtérbe. Akinek azt látjuk, hogy izomsorvadása van, szarkopéniának hívják ezt a csúnya szóval, ezt a mindenkinél elő fog fordulni ez az eltérés, ott még nyilván ezt az ellenállásos rezisztencia edzést javaslunk, de hangsúlyozom, hogy ha mi azt elérjük, hogy elmegy az edzőterembe, vagy elkezd mozogni a páciens, az már egy nagy siker, és innentől kezdve a szakember veszi át az irányítást.
1: Megtörtént az első lépés, elmentünk az orvoshoz, megkaptuk ugye a receptet, felírták nekünk a mozgást. Nálatok hogy néz ki ez? Valaki belép hozzátok, azt mondja, hogy az orvosom felírt nekem mozgást, és akkor ott születik meg maga az a folyamat, hogy milyen jellegű gyakorlatokat kell végezni, kap egy edzéstervet, vagy hogy működik ez?
2: A legtöbb helyen egy edző várja a pacienseket, nekünk most már ott a vendégnek számít a paciens, és hát az edzők fel lesznek készülve, vagy fel vannak már készülve arra, hogy ők besorolják a kedves pacienseket, ebbe az orvosok is segítenek egyébként. Három zászlót, zászlós csoportba sorolják be őket, az első a zöld, amit nincsen semmilyen egészségügyi panasza, a bármilyen mozgás elkezdése javasolt. A sárga, amikor már megjelenik egy-egy betegség előszobája, elhízás, egy enyhe magas vérnyomás, egy inzulinrezisztencia, ők sárgát kapnak, ők már edzői felügyelettel kell, hogy elkezdjék az edzést, de utána szinte bármit végezhetnek. És utána van a piros zászlós, amikor már egy komoly betegség kialakult, de ők is elkezdhetnek sportolni, itt már még komolyabb szakembereket fogunk javasolni, akár egy gyógytornászt, aki ténylegesen segíti, hogyha például mozgásszervi problémája van a kedves betegnek, vagy paciensnek.
0: Orvosként ezt hogy látod, hogy az általad mozgásra invitált paciensek sokkal jobban adják rá a fejüket erre a dologra, mint ha mondjuk maguktól kellene ezt úgymond kitalálniuk, hogy ez már segít? Tehát van ráhatása az orvosnak ilyen szempontból? Nehéz kérdés.
3: Hát nehéz kérdezel, mert ugye aki saját maga találja ki, hogy elmegy mozogni, azzal én nem találkozom. Uh-huh. Tehát hozzánk nyilván a betegek jönnek, de vannak sikerélmények. Ez teljesen.
0: Akkor inkább másképpen fogalmazom meg, ne haragudj, inkább úgy fogalmazom meg, megvan a recepted, felírtad annak az adott személynek, akinek erre szüksége van, és az a nyomás, hogy ezt egy doktortól kapta, az elegendő ahhoz, hogy tényleg elkezdje.
3: Hát jó lenne számadatokat mondani, hogy a felírt recepttel rendelkező betegek hány százaléka megy el, de én egyrészt nagyon durván el szoktam mondani, hogy valaki mondjuk 150 kilós, és ha nem megy el mozogni, akkor 10 éven belül meghal. Jönnek a szövődmények, a cukorbetegség, magas vérnyomás, közfény, epekő, sorolhatnám. Tehát én ezeket nagyon hangzatosan és képekkel leírva felfestem a betegnek, próbálom ezzel motiválni, semmiképpen sem nyilván kicsit talán megfélemlíteni, de az a cél, hogy kapja lézve, hogy itt az utolsó szalmaszál, és ragaszkodjon, kapja el ezt a szalmaszálat. És hangsúlyozom még egyszer, hogy csak diétával, mert sok beteg elmondja, hogy ő heten vagy naponta egy kenyeret eszik, ez is sok. Tehát, hogy a levegőtől is hízik. Tehát diétával nem lehet lefogyni hosszú távon, eredményesen. Mindenképpen kell a mozgás. Tehát ezt mindenképpen elmondom. És jönnek vissza a betegek, és onnantól kezdve van nyerő helyzet, hogyha elindult, látja, hogy hú, ezen a héten sikerült 1 kilogrammot fogyni. Nem is kell többet. Ezt már látja, ez motiválja is, és arra sarkalja, hogy tényleg ez egy eredményes tevékenység, és folytatja a mozgást.
1: Tökéletes, mert a saját magunk egészségével kapcsolatban kell megtennünk ezeket a lépéseket, mégis ezt hallogatjuk a legtovább és a legtöbben, ráadásul akkor százalékos adatokat nézve a 4-5% az, aki tesz magáért, és a 95% az, aki nem. Norbi, mi a nehezebb feladat véleményed szerint és az eddigi tapasztalatai alapján? Elérni azt valakinél, hogy megtegye az első lépést, elmenjen és elkezdjen mozogni, vagy pedig az, hogyha már elment és elkezdte a folyamatot, akkor utána kitartóan, repetitív módon folyamatosan visszatérjen, és ezt folytassa.
2: Ó, nagyon jó kérdés. Mind a kettő, nem akarok ijeszgetni senkit, nehéz dolog. Visszakapcsolva az előzőekhez, mi azt tapasztaljuk, hogy ha orvos mondja, akkor a paciensek akkor jobban elkezdik, akkor biztonságosabbnak vélik, hogy megengedték nekik a mozgást, a sportolást. Hogy melyik nehezebb, hát mi próbáltuk megszólítani nagyon sok módon azokat az embereket, és most a mozgásreceptre a legsikeresebb abban, hogy olyan emberek kezdjék el, akik inaktívak voltak, tehát nem könnyű, azt tudjuk, hogy elkezdjék az emberek a mozgást. A másik kérdés, hogy egy jó szokás váljon belőle, hát itt a januári fogadalmakban látjuk, hogy aki elkezd januárban mozogni, az egy 2-3 hét elteltével a nagy része, több mint 50%-a már lemorzsolódik. Tehát mind a kettő nagyon nehéz, de egy segítséggel, amikor a mozgáshelyszín például nálunk is egy állapotfelméréssel várja a vendéget, utána egy kezdő edzéstervet összeállít és be is tanítja, ez nagyban segíti. És utána meglátják azt, hogy hát minden közösségben töltött idő is nagyban hozzájárul az egészségükhöz, és jól érzik magukat.
0: Na hát legyen így, hölgyek, urak, csatlakozzunk ezzel a remek lehetőséghez, és mozogjunk megfelelő mennyiséget, hallottuk, hogy mennyit kell és hogyan kell, és tegyünk az egészségünkért. Király Norbertet hallottuk, illetve professzor dr. Czakó Lászlót. Köszönjük szépen, hogy
1: jöttetek. Köszönjük hozzánk.
3: Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk.
0: További szép nyarat, folytatjuk Báros 88-al, hírek után Cher slágerével. Erről van szó, jön a Believe a hírek után, jó reggelt!
4: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
5: Micsoda?
6: Vagy ezt most találtuk ki?
4: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
6: 3 szegedi sztori, 1 kamu. Találd ki melyik?
4: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
6: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
4: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Nyaralás közben ne a zenékkel bajlódj!
6: Indítsd el a Rádió 88 appot, és már szólnak is Szeged kedvenc zenéi!
4: Úton, vízparton, pihenés közben veled marad a szegedi hangulat!
6: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt! Rádió 88!
4: Az életünk része!
7: Megújult a nagyáruház Szeged szívében! Mostantól az új lépcsőn is kényelmesen feljuthatsz az emeletre, vagy lifttel gyorsan, akadály nélkül, ahogy neked kényelmes. Gyere és fedezd fel újra a nagyáruházat, ahol a kényelem és a vásárlás öröme mindig együtt jár. Szeged nagyáruház a belváros szívében, a Jókai utca 1 szám alatt.
8: Megérkezett

0: számon.
1: A mozgásszabadság a felbecsülhetetlen érték. A Medipersdál nyári protézis programjában most 15% kedvezményt biztosítunk a csípő, térd és váll protézis beültetések műtéti és ápolási díjából. Készüljön az őszre, foglaljon időpontot 2026. augusztus 31-ig, és használja ki kedvezményünket. Medipersdál Clinics Szeged. A kedvezmény feltételeiről tájékozódjon a medipersdál.hu oldalon, vagy hívja a +36 62 998 350-es telefonszámot.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
3: Figyelem! A Europe Face modellügynökség ingyenes casting napot hirdet Szegeden augusztus 31-én. Legyél te is a Europe Face modellje. 13 éves kortól várjuk fiúk és lányok jelentkezését az info@europeface.com e-mail címre.
4: Állami ösztöndíjas felvételi. A Gál Ferenc Egyetem Szegedi Teológiai Karán augusztus 28-áig még lehetséges. Teológus, hittanár, nevelőtanár, katekéta, lelkipásztori munkatárs, alap, osztatlan és mesterképzésekkel.
5: A Szegedi Domtér téged is vár.
4: Jelentkezés www.gfe.hu.
6: Szeptember 4-én szombaton már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatói egy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdőn. További részletek rotarykacsaverseny.hu.
7: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
8: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
9: Hello Szeged, passzold a véred!
2: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában.
9: A Szegedi Sport és Fürdők és az STS-et idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
2: Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak, most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág sportuszoda.
9: Részletek szegedsport.hu.
4: 29.990 forint helyett, most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad! Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Prémium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra, szeptember 6-áig.
9: Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknővár.
4: Használd ki a villámakciót! A nevezés részleteit keresd a Prémium Piac Szeged Facebook oldalán.
10: Ez reklám volt.
11: Idén 4. alkalommal telik meg élettel a szegedi Móra Ferenc Park szeptember elején. Ismét megrendezik a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivált szeptember

0: áfatörvényt is. És Csákány Doroszlón már épül a karácsonyi meseház, idén 200 méteres mesejárattal és összesen 3500 négyzetméteres varázslatos birodalommal várják majd az érdeklődőket. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Köszegez infokat, 8.35 van, frontmentes napunk van ma, nem úgy majd, mint holnap, vagy holnap után, akkor egy kisebb hidegfront ránk rúgja az ajtót, és hát holnap-holnap utánra közel 35-36 fokos csúcsértékre számíthatsz.
3: Zseniálisan búcsúzik tőlünk a nyár, de azért mi nem kell annyira közelének éreznünk ezt a búcsút, hiszen ez a 30 fok tartja magát, egészen augusztus vége, szeptember elején is még ez körül 30 fok körül lesz, úgyhogy az őszre még bőven várni kell, de most ezen a héten azzal foglalkozzunk, hogy méltóképpen ünnepeljünk. Szép nap!
1: Támogatta a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú.
2: És jó utat kíván a Rádió 88, közlekedünk gyorsan egyet. A szegedi utak állapotáról csak annyit, hogy igazából ez még olyan, amit az ember is szívesen kirakna a falra. Szeptember 1-től már ez teljesen másképpen fog alakulni. Sok-sok féklámpatenger és rengeteg piros pöttyit nálunk. Jelen pillanatban ilyennek kell nem igazán találkozni, de a feltúrások azért itt vannak velünk, és ezek is az életünk részei, úgy mint például a Temesvári körút és a Székelysor sarkán található vízvezeték rekonstrukció szeptember közepéig.
3: Hely Szegeden és kívül is van élet, hallgatunktól pedig úgy tudjuk, hogy a Hódmezővásárhely után lévő Hódmezővásárhely kútvölgy vonalában rendőri ellenőrzésre van kilátás. Jó utat!
1: Támogatta az Első Beton, minőségi építőanyag, sóder, beton, betonacél egy helyen.
2: Ez pedig itt a Rádió 88, 9 múlt 7 perccel, és ebben az órában még programajánlóval is jövünk azonnal, addig pedig zené a főszerep, kész esert?
3: Imádom, Believer!

0: is a Starboy, 8:47-kor ez a Café 88. Köszönöm, ma is velünk vagytok, jó reggelt kívánunk! Gyorsan programokkal készültünk számotokra, a legjobbakkal innen Szegedről.
1: A Klub 88 keretein belül este 8 és 10 között DJ Pusikra lehet majd támaszkodni, míg 10 és 11 között DJ Robin készül számodra, a Zsombói piac térén pedig este 8 órától Zsombói Szabadtéri Színház Eladó a férjem című előadás.
0: Ma is vár rátok a Szegedi Ifjúsági Napok második napja, ma már a második napja, 17 órától érkezik majd szépen sorba a következő sztárvendég, Tsunami a teljesség igénye nélkül, Azaria, Follow the Flow, Dash, Nagybogi, Meringer Marci, Queen Bee, Carson Koma, Csak neked kislány, 30Y, vagy éppen jön a Pazó is, és Kósz Milán is fellép.
1: De lehet este 7 és 10 között menni a Bárkába, ahol élő zenével készül számodra Gyuris Vivi és az AV Akusztik, valamint ma játszik a Ferrari visszavágó itt Budapesten a Trabzonspor ellen. Hajrá, zöld sasok!
2: Támogatta a Pingvin Patika, partner az egészségmegőrzésben több mint 30 éve.
1: És kérem szépen, a B-vitaminnal foglalkozunk ma reggel. A vízoldékony jellegüknek köszönhetően szervezetünkből könnyen kiürülnek, ugyanis ezért fontos a napi szintű pótlásuk. Léteznek B1-től egészen 12. skáláig terjedő vitaminok, melyek jótékony hatása szerte ágazó. Egyesek különböző létfontosságú anyagcsere folyamatokban játszanak szerepet, mások a beszédkészség fejlesztésében, úgyhogy ezt szedem kéne. Viszont a bőr és a haj egészségének megőrzéséért is felelnek, úgyhogy fogyasszunk elég vitamint és beszéljünk jól.
2: Támogatta az UE.hu online patika.

0: Ava Max. Maybe you are the problem. Roli, ezt neked a csendőzettem.
1: Imádom ezt a dalt.
0: Láttam.
1: Jár a kezem, jár a lábam. Tehát
0: nagyon csajos voltam.
1: Ava Maxnek egyébként rengeteg olyan dala van szerintem, ami mozgásra készítette az embert, és ha már a mozgásról volt szó, akkor Ava Max is valószínűleg hallotta ezt, és jó becsatlakozott ebbe az egészbe. És a mozgásnak pedig sokféle formája van.
0: Azt hiszem, és azt is akár fölöltje az orvos, hogy erre beszélgetünk, nem régen. Mi viszont receptre írjuk fel a következő Café 88 óráját, ahol egy játék is vár majd rátok. Sőt, ugye 9-ig még maradt egy nagyjából 4 perced, hogy SMS-ben átdobd a mai születésnapos köszöntést, a 0-32-99-88-88 várjuk a mai ünneplő teljes nevét és telefonszámát, és a Szeged Osonáruház csokis keksz tortáját lehet majd elvinni neki.
1: Ráadásul nem csak az Országszeged fiúlány és a születésnapos köszöntéssel kapcsolatban van egy játék lehetőség, hanem minden héten szerdától szerdáig fut egy zenei teszt, ami a Rádió 88 weblapján érhető el, a radio88.hu/zene menüpont alatt. Itt pedig 20 dalban várjuk a véleményedet, és hogyha megadod a véleményedet, néhány percbe telik pusztán kitölten ezt a zenei tesztet, akkor nyereményre is számíthatsz a következő hét forduló szerdáján majd.
0: Mindjárt pedig beugró kérdés az Országszeged fiúlány játékhoz, és bár helyi elején még esőt jósoltak a mai napra is, de hát ez most arra már teljes mértékben a múlté. Zenében viszont megidézzük, hogy milyen időszak volt az, amikor még hullott a fejünkre valamit. Rain Over Me!
1: Mark Anthony ikonikus hangja és Pitbull rapje is hallható, hamarosan jó reggelt!
2: Ez a Café 88, a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a csúcsminőségű Karbolent hőszigetelés szegedi gyártótól.
4: Napközben is dolgozol.
2: Mi is?
3: Azon, hogy neked jobb legyen.
5: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
6: Na gyerünk mindenki!
7: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
8: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
3: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
7: Rádió 88, az életünk része.
9: A halott pénzzel, a Honeybee-szel és Rúzsa Magdival kezdődött a Coca-Cola Steam Festival. Szerda délben megnyitották a kapukat az új szegedi partfürdőn, ahol az első érkezőknek Botka László helyezte fel a karszalagját. A polgármester elmondta, tavaly mintegy 60 millió forintos profittal ért véget a fesztivál, ezt a pénzt a helyszín fejlesztésébe forgatták vissza.
10: Előtételben, az idejében több érlet és napjegy kell ter, mint a tavalyi évben. Tehát ez azt jelenti, hogy egy azt Magyarország legrégebb semmi fesztiválja a 21. századból ilyet tudott születni, másrészt pedig hát lassan az utolsó, mint nem a veszteséges, hanem nyerességet termel.
9: Hamarosan folytonossá válik a járda a Mórahalmi Délibáb utcában. A régóta hiányzó szakasz pótlását az ott élők kezdeményezték, akik a tavasszal megtartott utcafórumok egyikén hívták fel a városvezetés figyelmét a problémára. A Dél-Magyar azt írta, az észrevétel nem maradt választ nélkül, a kivitelezés már zajlik. A tervek szerint a városvezetés a jövőben is minden évben megkérdezi a lakókat a környezetükben tapasztalt hiányosságokról. A paksi atomerőmű mostanra elérte a maximális teljesítményét. A miniszterelnök közlése szerint az összes reaktor és turbina kifogástalanul működik, a paksi fenékküszöb építése is a tervezetnél gyorsabban halad. Magyar Péter megköszönte az utóbbi hetek megfeszített munkáját minden energetikai és vízügyi szakembernek. A paksi atomerőmű blokkjait a Duna idén nyári szélsőségesen alacsony vízállása miatt kellett egymás után lekapcsolni, mivel a vízszint már alig ért fel a hűtővíz szivattyúk szívócsonkjáig. Ezért az erőműben hetekig egyedül az egyes blokk termelését tudták fenntartani. Vascsövekkel, kapákkal és húsángokkal felfegyverkezve esett egymásnak két család és legalább 50 ember Monoron a hét elején. A balhé állítólag abból pattant ki, hogy két tinilány összeveszett egy fiú miatt. Ezt követően pedig teljesen elszabadultak az indulatok, és két embert is kórházba kellett szállítani a tömegverekedés után. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottak.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Kereken 9 óra van, köszönjük a híreket, az időjárásunk pedig szépen lassan alakul a jó irányba. 22 fok per pillanat és 32 fokos csúcsérték várható, hogy minden ott arra, hogy a fesztivált a második nap alkalmával is beröffentsük.
1: És ráadásul az egész hétre jellemző lesz majd ez a kitartóan jó időjárás, sőt még a jövő hét elejére is azt ígérik a szakemberek, úgyhogy vidámságra varunk bőven, így az iskola kezdés előtt. Szép napot!
3: Támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja.
0: És jó utat kíván a 88, fennakadásmentesen lehet autózni a városunkban, legalábbis a központban maximálisan a Tiszalős körúton érezhető egy kicsit nagyobb autómennyiség, utána fel így a szeptember 1-ig zajlanak a munkafolyamatok, aknafedlapokat hoznak színbe és útjavítási munkák is vannak, úgyhogy erre majd készülünk.
1: Így van, és hogyha esetleg látsz bármi hasznos információt az utakon, akár mérőeszközről, akár pedig valamiféle út lezárásról, akkor 32998880 elérsz minket, jó utat!
3: Támogatta a Creadors nyílás záró szaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
0: Játék ebben az órában érkezik az ország Szeged fiú-lány, hozzá pedig a beugró kérdés pillanatokon belül, amire majd SMS-en várjuk a jó válaszokat.
1: Valamint a jobbnál jobb szegedi kedvencek, hiszen Olivia Rodrigo-t is meginvitáljuk, előtte azonban a beígért Pitbull és Marc Anthony közös, itt a Rain Over Me!

0: You're on the number one.
1: Egy vadi új dal a Rádió 88-ban.
0: Olivia Rodrigo. Drop that.
1: Rádió 88. Szeged. Kedvenc zenéje.

0: Lost Frequencies és a Head Down itt a Rádió 88-ban. Mindjárt mondja a cím még egyszer. Tényleg mondja.
1: De jó, azt, ha te hangod volt amúgy alapvetően, te vagy a te vagy a dalba.
2: Hát sokkal rosszabb, mint az eredet.
1: Hát függetlenül szívből jött, és ez a szép a zenébe. Megérít.
0: 4:10 van, hölgyek urak, és itt a pillanat, hogy játszunk egyet az ország Szeged fiúlány játékban, a Mogyi ajándékcsomagért és a Rádió 88 meglepetéséért lehet harcba szállni, egyik ehető, a másik kevésbé, de hogyha ügyes vagy és elviszed ezt tőlünk, akkor át tudjuk akár személyesen is adni neked ezt a Rádió 88 stúdiójában. A játékhoz pedig elsőként nagyon fontos, hogy a beugró kérdése jó válasz küldj.
1: A Miki városunk forgalma pedig egészen lendületes, és jövő héttől még lendületesebb tempót vesz majd nyilván az iskola kezdésnek is köszönhetően. Viszont ezen a lendületen hivatott egy picikét visszafogni a körforgalmak, és arra vagyunk kíváncsiak ma reggel a játék kérdésben, úgy tudsz részt venni, hogy válaszolsz rá. A kérdés pedig így szól, hol létesült az első szegedi körforgalom? Vajon a Csillagtéren, a Stefánián vagy a Rókusi körúton létesült az első szegedi körforgalom?
0: SMS-en várjuk a jó válaszokat, 0-30-299-88-88. Így tudsz harcba szállni a 30 másodperces városunk leggyorsabb fejtörő játékába, amely még egy pár napon keresztül veletek van itt az éterben. Sienna Spiroval folytatjuk most a Jutalsága 88-ban.
1: Material Lover. Aj, tegnádem ezt a dalt. És szépen finoman kezdés, utána szépen irányt módosít, na jó reggelt.

0: 9:26 van, ez a Rádió 88. Jó reggelt kívánunk! Zoli nem olyan régen telefonon jelezte nekünk, hogy a Keresztöltés utcában vannak lezárások, és sokan a Fecske utcára terelik át saját magukat, ahol viszont rengeteg a parkoló autó, igen, balesetveszélyes és káoszos helyzetek alakulnak ki, úgyhogy reméljük, hogy az illetékesek is most ezt hallják, és akkor lesz ott majd hamarosan egy megoldás erre a dologra. Köszi Zoli neked is a közlekedési információt.
1: Nagyon hálásak vagyunk érte, most pedig belecsapunk a játékba, hiszen volt egy beugró kérdés, meg annyi helyes válasz érkezett, a számítógép sorsolt. Most pedig kiderül, kivel játszunk ma reggel.
2: Jön Szeged leggyorsabb fejtörő játéka.
3: Ország, Szeged, fiú, lány.
2: A mai játékosunk
0: Kriszta, jó reggelt.
1: Szia, jó reggelt.
4: Reggelt.
0: Szia Kriszta. Remek beugró kérdése küldött, választod volt, és hát úgy fest, hogy ma reggel Fortuna kisasszonnyal is kezet fogtál. Így szólt a kérdés.
1: Hol létesült az első szegedi körforgalom? A Csillagtéren, a Stefánián vagy a Rókusi körúton? Így van, 1995. október 29-én adták át. Helyes a válasz, a betűkjeleket pörgetjük, miközben meg kellene mondanod, hogy ki ellen szeretnél mérkőzni.
4: Marci.
1: Marci lesz a játékos partnered, akkor én leszek, azaz Roli a játékmester.
0: Közben megvan a betűnk, a K, mint kutyus betűvel játszunk, majd ebben kell országot mondani, szegedi közteletet, fiúnevet, lánynevet, és lesz majd egy joker is ebben a dologban, amit én mondok, az sajnos neked már nem lehet. 30 másodperc is passzolhatsz is, ha valahol megakadtál volna, és visszatérünk rá, hogyha maradt idő. Egy dologra kérünk, jó hangosan mondd az összes válasz lehetőséget, hogy mindent tudjunk dokumentálni, és mindent tudjunk hallani. A Rádió 88 nyereményét vihetel tőlünk, illetve a fantasztikus kis mogyi csomagot, amely mint rád vár, amennyiben ügyesen veszel az akadályt. Kriszta, indulatunk, csináljuk?
4: Igen.
0: Na csapjunk bele! Gyerünk, gyerünk, kezdjük el!
2: 3, 2, 1 Fight!
1: Marci, tiéd a lehetőség, ország?
0: Kenya.
1: Kriszta?
4: Na.
1: Szegedi közterület?
0: Klaus Altér.
1: Még egyszer. Klakatér, oké. Fiúnév?
0: Károly.
4: Kornél.
1: Lánynév?
0: Karolina.
4: Kisztina.
1: Külföldi város.
0: Hűha, Kopenhága.
1: Abba, ilyen szép, szép munka.
4: Kuala
0: Lumpur. Jaj, de gyönyörű az egész.
1: Rajtad nem fog az zöld festék sem. Nagyon-nagyon szépen és nagyon bátran játszottál életedben először, úgyhogy gratulálom neked, csúcs teljesítmény, mindent bezsebeltél.
0: Köszi Kriszta, az összes nyeremény a tiéd. Maradj léci vonalban és mondjuk mindjárt a részleteket. Puszilunk és kellemes hétvégét előre is. Szia, szia, szia, szia.
4: Szia.
0: Holnap pedig újra játék, az pedig már a héten az utolsó lesz, ország Szeged fiúlány ügyileg, úgyhogy akkor is várunk majd a beugró kérdéssel. Most pedig új János érkezik, új ember János, John Newman szemében. Itt a Losing Sleep a kedvencek között.
3: Ország, Szeged, fiú, lány. Minden hétköznap reggel 9 után a Café 88-ban. It's 3

Szintén színfelépők Bogi és Dash, és a Jól leszek újra közös munkájuk szólt 9.35-kor a 88-ban, és mi most már így csütörtökön a hétvégére fokuszálunk, egy kis péntek és egy szelet szombatka érkezik. Na kérem szépen, a Klub 88-ban pénteken is lehet majd számítani. Remek DJ-ink közül ez esetben Timóra este 8 és este 10 óra között, zajlik majd a City Meeting este 10 és éjfél között, illetve természetesen a nyárzár a Super Fesztivál, a Szegedi Ifjúsági Napok, DJ Snake-kel, Malkával,

0: 9 óra 30-tól. Jó szórakozást kívánunk a programokhoz!
1: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.
2: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
3: Check this out.
2: Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik. Itt kezdődik.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Színbelépő. Megvan. Csajok, pasik, haverok. Megvannak. Buli. Na-na. Kocsikulcs. Na, az maradjon otthon. Mi elviszünk a buliba, és haza is viszünk. SKT. Te bulizol, mi vezetünk.
5: Lejár autója műszaki vizsgája. Eredetvizsgát szeretne. Menetíróját illeszteni kell. Vizsgáztasson ülésen, a Kádár műszaki vizsgaállomáson, bejelentkezés nélkül, akár még ma. Információ 62-es körzet 288-211.
1: Bőrönd, naptej, napszemüveg
2: és a Rádió 88. Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
1: Strandon, úton, pihenés közben legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
6: Indul a tanszervásár. Itt a lehetőség, hogy megvágd árainkat. Gyere a nagyáruház papír és játékáruházába, és vásárolj akár 15%-kal olcsóbban. Letölthető kuponunkat és a további részleteket keresd a Facebook oldalunkon. Nagyáruház papírírószer és játékáruház, a Szeged Nagyáruház földszintjén.
7: A következő nagy üzleti lépés egy jó helyszínnel kezdődik. Tervezd meg a Novotel Szegedben. Konferencia, workshop, tréning vagy üzleti találkozó, modern rendezvénytermeinkkel, rugalmas megoldásokkal és teljes körű catering szolgáltatással. Minden adott a sikeres eseményhez. Novotel Szeged, ahol a jó ötletekből nagy dolgok születnek. Részletek novotelszeged.hu.
8: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
9: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrum a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
10: Mára sincs még ebéded. Rendelj a Luckyból. www.luckypizzeria.hu.
11: 5 nap, egy korlátlan jegy. Ha van színbérleted, válts egy 72 órás jegyet, érvényesítsd ezzel most 5 napon át, augusztus 26-a és 30-a között éjjel-nappal korlátlan átszállással utazhat Szeged összes helyi járatán. Részletek skt.hu/szín.
12: 3 a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Töltsd le a Tempotaxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempotaxi, vele megyek.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Kávé 88.
0: Hát csak megint bejött a papírforma. Időben itt vagyunk, hogyha megint búcsúzkodnunk el. A Kávé 88 csütörtöki adását hallottátok. Viszont nem megyünk sehová, mert jó zenék és műsorvezetők is érkeznek Bürgis Dávid személyben. Például jó reggelt!
13: Halihó, szia, Dávid! Megérkeztünk mind a ketten. Hello, sziasztok!
0: Melyiket képvisel? Jó zenéket, vagy a műsorvezetőket?
13: Képviselünk! Minden, mindent. Ma lesz minden is, mint az üres boltban.
0: Még a táska rajtad van?
13: Igen, most léptem be.
14: Lassan kezdődik az iskola, és akkor szeretném
13: felkészülni. Próbálok átszellemülni, hogy autentikusan tudjunk hírt adni majd szeptember 1-től is mindenkinek mindenről. Igen, itt van rajtam.
0: Még az egy új időszak volt. Szerettem sülőjárni. Bocs, nem ide! Nem
14: olyan jó rég volt egyébként.
0: Hogy há, olyan cuki a kisfiam, most kezdi a sulit szeptember 1 nyilván, és úgy várja látni rajta azt az izgalmat, hogy mondtam a feleségnek pontosabban, mert 2 év, 3 év, aztán nem lesz ilyen a szeptember 1 várás.
14: 2-3 hónap lesz az egyébként.
0: Na, úgyhogy várjátok a reggelt, remélem holnap is jövünk. Mártúgy remélem, várjátok a reggelt, és holnap is jövünk.
14: Én nem bízom benne, hogy jössz.
0: Én
14: itt leszek, aztán majd
0: igyekszem érkezni. Reggel 6-tól ismét Kávé 88, addig is további szép napot, jó rádiózás mindenkinek.
13: Szevasztok! Sziasztok, hello! Van még itt egy 5 másodperc.
14: Kint a színen is, képzel, kint leszek.
0: Komolyan?
14: Nélyen, fekvétem.
0: Alacsony ember keresedek majd.

0: Itt egy újabb szegedi kedvenc a nyár zenéi közül.
1: Nyár.
0: Szeged.
1: Rádió 88. Rádió 88. Az életünk része.
0: Az életünk része.

0: töltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Szeged kedvenc nyári zenéi útközben.
0: A kerti partin.
1: És hűsöléshez is.
0: Nyár. Szeged. Rádió 88.
1: Az életünk része.

0: Mutatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
1: Nos, ma sem hagyunk nyeremények nélkül, jó zenék nélkül és játékok nélkül rajtol a Hello Szeged, a következő 4 órában rádiózhatunk együtt. Üdv a fedélzeten, én Bürgés Dávid vagyok, az időjárás előrejelzésre rápillantva pedig csak csupa jót és csupa szépet látok, 32-34 fok valószínű a következő napokban, minden adott egy jó kis bulizáshoz, készülhetünk lassan a hétvégére, a hajnal értékek pedig olyan 18-20 fok között alakulnak.
0: Támogatta a Netsurf távközlés. Bárhol, bárkinek, bármikor.
1: A Kabai Patika szakemberei szerint a B-vitamin a vízoldékony jellegüknek köszönhetően szervezetünkből könnyen kiürülnek, ezért fontos a napi szintű pótlásuk. Léteznek B1, 2, 3, egészen 7-es, 9-es, 10-es és 12-es vitaminokig belőlük, melyek jótékony hatása szerteágazó. Egyesek különböző létfontosságú anyagcsere folyamatokban játszanak szerepet, a bőr és a haj egészségének megőrzésért vagy a vérképzésért felelnek, de az ízületi gyulladások, izomgörcsök, álmatlanság is kivéthető, hogyha szedünk megfelelően belőlük vagy pótoljuk. Természetes formában. Jó egészséget!
0: Támogatta a V-Stream Viszér Klinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
3: Biztonsági öv és...
2: Rádió 88. Az életünk része. Ez az! Let's go!
0: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
4: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben is, könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
2: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
0: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
0: Rádió 88. Az életünk része.
5: Augusztus végéig az utolsó simítások zajlanak az 5-ös út szegedi bevezető szakaszának bővítésén. Ezt Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester közölte a közösségi oldalán. A tervek már évek óta készen voltak, ám a beruházást végül a BYD és a Science Park fejlesztése lendítette át a holtponton. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már csak a kisebb hibajavítások és a műszaki átadás átvétel van hátra. Pénteken napközben pedig beáll a végleges forgalmi rend. Nagy Sándor hozzátette, a kétszer két sávos út a Szegedre bejárók forgalmi gondjait is enyhítheti.
6: A kerékpárutat azt még javítgatni fogják, de itt az úton képültek ugye a buszmegállók, ugye az a szabály, hogy a lakott terület táblán belül városi fenntartásúak a kerékpárutak. Ennek megfelelően a város át fogja venni a kerékpárutakat is, amikor elkészülnek, illetve hát a közvilágítást azt a város fogja biztosítani.
5: Egyik cégből a másikba jelentette át munkavállalóit egy szegedi férfi, hogy kevesebb adót kelljen fizetnie utánuk. A munkaadó 4 éven keresztül így kijátszotta az egyszerűsített munkavállalás szabályait. A valóságban teljes munkaidőben dolgozó munkavállalók után több mint 250 millió forinttal kevesebb adót és járulékot fizetett be. Természetesen lebukott, ügyében a Szegedi Járásbíróság dönt majd. Folyamatosan frissülő honlapot indított a kormány, ahol nyomon lehet követni a minisztériumok és más kormányzati szervek átvilágítása során feltárt ügyekben tett feljelentéseket. A vizsgálatok összesen 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. Ennek az összegnek jelenleg több mint a felét az Exim Bank ügyei teszik ki. Az eddig megtett 21 feljelentést a kormány.hu per átlátható oldalon gyűjtötték össze. A feljelentések közül 11 nyomán már nyomozás is indult. És fejvesztve menekülő emberek és katasztrófa filmben élő jelenetek láthatók azokon a felvételeken, amik a Nepálban pusztító villámárvízről készültek. Egy turista szerint először hatalmas dübörgést hallott, majd azt látta, ahogy a sár és vízáradat fákat, óriási sziklákat,

0: meghalt, 384 turistát pedig eltűntként tartanak nyilván. Két magyar állampolgár biztosan érintett a katasztrófában, mindkettőjüket eltűntként jelentették. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a 88, bármit láttál, várjuk az infókat egész nap, 30-299-88-88, hívhatsz is itt minket, de akár SMS-t is pötyöghetsz, hogyha úgy kényelmesebb. Újszegeden dolgoznak, jó ideje a Derkovics fasoron a munkálat, újabb üteme indult el a napokban, illetve a Bérkert utcában is megindulnak most már a munkálatok, vízvezeték rekonstrukciós munka folyik mindegyik helyszínen, érdemes így készülni, jó utat kíván a 88!
2: Támogatta a csillagautósiskola.hu, a szegediek online autós iskolája.
1: Ma is köszöntjük a születésnaposokat, az Osan Áruház születésnapi tortája oda kerül majd egy szerencsés hallgatónkhoz, és hozom a szegedi kedvenceket szépen sorjában. Bibrexa és Faithless indítják a sort, egy remek közös munka, egy remek újragondolás. Ez már a New Religion itt a 88-ban. Szép napot!

Lovin és a Complicated. Itt a Rádió 88, ahol azokat a zenéket játsszuk változatosan, amiket valóban jól esik meghallgatni a munkával töltött hétköznapokon, és hogy még több kedvenced bekerülhessen a napi listánkba, hétről hétre érdemes szavazni a Rádió 88 online zenei tesztjein is, a radio88.hu/zene oldalon. A héten kitöltők között ráadásul kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre, tehát radio88.hu/zene, látogass el ide, és szavazz a most éppen forgó dalokról. Egy 20-as zenei listával találkozhatsz ott, a dal részletek meghallgatása után pedig 1-től 4-ig pontozhatod a szegedi kedvenceket. És hogyha már szegedi kedvencek, a Swedish House Mafia zenéje is tökéletes példa arra, hogy mennyire jó zenét hallgatni mellók közben. Itt a Save the World a kedvencek közül.

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.
2: Olyan ő, hogy megáll az

volt a Moving to the Sun. Hugelnek ezúttal is sikerült egy olyan dalt összehozni, ami magától indult világkörüli turnéra, ahogy tetszik, mert sorra dönti meg a rekordokat és hódítja meg a különböző nemzetek zenei listáit. Ez volt az aktuális nagy trendi szegedi kedvenc, tehát a Moving to the Sun a 88-ban. A Rádió 88 pedig együtt mozdul a várossal, így hozzánk is beköltöztek a fesztivál kedvencek. Egészen vasárnap estig összegyűjtöttük az elmúlt évek színfellépőjét is, le is játsszuk dalaikat egytől egyig. Volt szerencsém ott lenni tavaly Becky Hill koncertjén a Tisza balpartján is. Hát elképesztő energiái voltak az előadásának, az énekesnő hiánypótló módon nagyon jó érzéssel vegyíti a dance és a pörgősebb elemeket a popzenével, ez pedig a közönsége hatalmas ugrálással és énekléssel hálálta meg itt a Napfényvárosában is. Nos, aki ott volt, az átérezhette ezt a lüktetést, akinek pedig akkor éppen más elfoglaltsága volt. Itt van egy kis ízelítő belőle, jön Becky Hill Alessoval, ez a Surrender a fesztivál kedvencek közül.

0: Beyoncé és a Single Ladies itt a Rádió 88-ban. Ez a Hello Szeged. Néhány program lehetőséggel készültem a következő percekre, illetve a születésnaposokat is köszöntjük természetesen. No, meg hozzuk folyamatosan a szegedi kedvenceket. Mindjárt érkezik egy újabb egyébként. 88. Ez lesz még Chapel Rontonnal a Good Luck Babe, de csak is a hasznos tudnivalók után.
1: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap szülöttei a 88-ban.
0: Például köszöntötték Kiri Dominikot, Horváth Gézáné Piroskát és Csizmadi a Bencét is, Magony Lejlának, Apró Vivien Dórának és Hegedűsné Pap Adélnak is nagyon boldog születésnapot kívánunk. Ördög Tibor is ma ünnepel, Gera István Róbert, illetve Balogh Jánoséknál nagyon nagy a születésnapi eresztés, ugyanis ő maga is ünnepel, Pap Krisztián, illetve Bocsán László is az ismerős és családi körből. Varga Horváth Anitát, Téglás Margót és Hambek Anitát is köszöntjük születésnapján, Ancsán Rékának, Barna Renátának, Görög Lajos Mihálynak is jár a köszöntés. Nagyon boldog születésnapot mindannyiótoknak, illetve itt van nálam az Osonáruház csokis kekstortája, amihez pedig a most érkező SMS tulajdonossának és megcélzottjának gratulálunk. Ez még korábban érkezett, reggel 6 után egészen korán felkeltek köszönteni Tímát, aki a 48. születésnapját ünnepli, őt köszönti Edina és Attila, és jó egészséget kívánnak neki, és jött egy olyan is, hogy Rádió 88 az életünk része, na hát nagyon köszönjük mi is, és nagyon boldog születésnapot kívánunk Timinek is. Isten élte.
1: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88, az életünk része.
0: Este 8 órától a Zsombói piactéren is várnak, szabadtéri színház előadó a férjem, ez érkezik majd. Aztán élőzene Gyuris Vivivel és az

0: egészség, szórakozás.
1: Dani.
2: Kedzu.
1: Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
1: Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
0: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
0: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
0: A Rádió 88 appal a nyaralás alatt is veled marad Szeged hangulata.
3: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és hallgass Szeged kedvenc zenéit az odaúton, a strandon vagy hazafelé.
0: Rádió 88. Az életünk része.
4: A legjobb strand néha csak pár lépésre van. A terasztól. A Bodrogi Bauban megtalálod a kerti medencéket és a hozzájuk szükséges medencevegyszereket is. Minden egy helyen, a gondtalan nyárért. Bodrogi építési és barkácsáruház, Szegeden két helyen. Újházbodrogi.hu.
5: Van egy telked? Egy ingatlanod? Küldd fel a netre, hadd szóljon, barátom! Az investpe.hu térképén most te villantasz, és még fizetni sem kell. Ingyenes, ütős, és látszol végre! Ne tökölj! Hirdesd normálisan az InvestMap-en.
0: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád-Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napvégfürdő Aquapolisban. Vásárolj online az augusztus 20 promókóddal, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. Aquapolis.hu.
3: Pizza, gyrosz, lepény vagy saláta? Ebédre rendelj a Lucky-ból. www.luckypizzeria.hu.
0: Figyelem! A Europe Face Model ügynökség ingyenes casting napot hirdett Szegeden augusztus 31-én. Legyél te is a Europe Face modellje. 13 éves kortól várjuk fiúk és lányok jelentkezését az info@europefacet.com e-mail címre.
3: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a staropremeni 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2+1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More. Szeged, Vitéz utca 24. Campus. A hely, ahol jó lenni.
4: Állami ösztöndíjas felvételi. A Gál Ferenc Egyetem Szegedi Teológiai Karán augusztus 28-áig még lehetséges. Teológus, hittanár, nevelőtanár, katekéta, lelkipásztori munkatárs, alap, osztatlan és mesterképzésekkel.
3: A Szegedi Domtér téged is vár.
4: Jelentkezés www.gfe.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Kelly Clarkson és a My Life Would Suck Without You hozta a lendületet itt a Rádió 88-ban, és a következő órában a játékok és a nyeremények is hozhatnak egy kis lendületet a munka mellé. Az I Love Szeged játékon páros mozi egyet vihetsz el tőlünk a belvárosi moziba, a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását, illetve a Szeged Csanád Grosics Akadémia 5 fős családi jegyét a hétfői Kazincz Barcika elleni hazai NB2-es meccsre. Érdemes játszani, küldd el teljes neved és a rádió szlogenét SMS-ben 30 299 88 88. 25 fok van ma jelenleg Szegeden, és lehet ebből még 32 is az előrejelzés szerint. Érdemes nyári öltözéket választani. Folytatjuk a következő órában. Sok jó szegedi kedvenc velünk itt a 88-ban.
1: Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: Egyedül mész a színre? Ez még nem végleges állapot.
1: Elvárásod? Majka rajongó legyen? Macskás? Vagy legalább ne csámcsogjon evés közben?
2: A Rádió 88 most összeboronálja a szegedi szingliket.
1: Nincs még színjegyed? Akkor írj SMS-t a 0630 299 88 88-ra.
2: Mutatkozz be pár szóban, és írd meg, melyik napra keresel társad.
1: Kettő péntekig minden nap bemutatunk egy szinglit.
3: Bejön?
2: Ne csak hallgasd, írd rá! Pontosabban nekünk!
1: Ha ő is téged választ, mindketten kaptok egy színnapi jegyet. A többit már nektek kell összehozni.
2: Szingli!
1: Szingli 88! Találd meg, akivel jobb lesz a szín!

0: Jövőre 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette a kormány szerdai döntését a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentése szerint az öregségi nyugdíj emelése a 2027-es költségvetés elfogadását követően január 1-től lép életbe. A 120 ezer forintos legkisebb öregségi nyugdíj több mint négyszerese az eddig fennálló 2008 óta változatlan 28.500 forintos összegnek.
1: Azt ígértük, hogy 120 ezer forintra emeljük a nyugdíjminimumot. Tudjuk, hogy az idősek és a nyugdíjak kapcsán több más vállalásunk is volt. Azok teljesítésének előkészítését is megkezdtük, és amint a végleges döntések megszülettek, ezekről is tájékoztatást adunk.
0: Picasso fejet és madzagos galambot is készíthetnek, de akár kubista festményként is pózolhatnak a fesztiválozók a színen. Mindemellett a Fekete Házban látható folk fashion tárlat kapcsán kirakóval, színezőkkel készülnek, valamint személyiségtesztet is kitölthetnek az érdeklődők. Az idei Szeged ifjúsági napokra is kitelepült a Móra Ferenc Múzeum. Az intézmény sátra augusztus 26-tól egy közösségi műteremmé alakult, ahol a Picasso kiállítás áll a középpontban. Valaki betolta a motorját a Petőfi Parki Illemhely mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyiségébe Makón, majd ott túráztatta, kiégetve a linoleum padlót. A makói testületi ülésen volt szó arról, hogy állandóan tönkreteszik a Petőfi Park nyilvános vécéjét. Volt, amikor a mozgáskorlátozottak kapaszkodóját szakították le, máskor a fűtőtestet lopták el a másik helyiségből. Arra kérnek mindenkit, hogy próbáljanak megtenni valamit a rongálások ellen. És végül Matthew McHenry életében mindig is fontos volt a zene, gyakran használt dalokat és lejátszási listákat arra, hogy segítsen neki megérteni a karaktereit. A dalok között megemlíti Janet Jackson 1993-as slágerét, a That's the Way Love Goes, amit egyszer egy különlegesen erős marihuana hatására 24-szer hallgatott meg egymás után a kocsiában, ami miatt lemaradta a barátai által szervezett szülinapi bulijáról. Az eset arra a felismerésre vezette a színészt, hogy teljesen le kell szoknia a fűről. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: Jó utat a 88-al és balesetmentes közlekedést, bármit láttál, várjuk az infókat, SMS-ben vagy telefonon a 3299-88-88-as a keresendő számunk, itt érhetsz el minket. Újszegeden dolgoznak a Bérkert utcában a szakemberek, illetve a Derkovics fasoron is érdemes figyelni, de egyébként lezárások, elkerítések vannak még bőséggel a Sándorfalvi úton, a vasúti átkelőtől kezdve az autópálya felhajtóig nem olyan jól használható az út, vagyis hát figyelni kell a szakemberekre, illetve a lezárásokra is. Ha is nagyon óvatosan, jó utat kíván a Rádió 88 és balesetmentes közlekedést még egyszer velünk.
3: Támogatta a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diego-s fiúk!
2: Ebben az órában érkezik az I Love Szeged játék. A teljes nevet küld el, illetve a rádió szlogenét jelentkezésként, és három nyeremény közül is lehet választani. Pontosabban mind a hármat elvinni akár tőlünk. Szegedi kedvencek, szép nagy sorral, Jason Derulóval nyitjuk a sort. Ez a Take You Dancing a 88-ban.

Harry Styles és a Lightning Talking, itt a Rádió 88 és a Hello Szeged, és nem sokára az I Love Szeged játékunk is érkezik. Ha három nyereményt is elvinnél tőlünk, akkor jelentkezz SMS-ben. 30-299 88-88-as a számunk, ide küld el a teljes neved, illetve a rádió szlogenét is. Nem árt, ha tudod, ugyanis ez a játék beugrója. Még egyszer tehát SMS 30-299 88-88. No meg mit lehet nyerni, a kérdés jogosan merülhet fel. Páros mozi egyet a belvárosi moziban. A Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását, illetve a Szeged Csanád Grosics Akadémia ötfős családi jegyét a hétfői Kazincbarcika elleni hazai NB2-es mérkőzésre. Ha játszanál, ott lennél, küld el most SMS-ed, nem sokára sorsol a számítógépünk, és utána lehet, hogy éppen nálad csörög majd a vedd fel, és mi is csörgetjük a kiváló szegedi kedvenceket, a fesztivál kedvenceket egészen vasárnap estig az elmúlt évek fellépőinek. Legjobb dalai gyűjtöttük össze, így például Álvaro Szalár is érkezik, majd a Lali Bertát című kedvenc bekészítve tőle, előtte pedig hát ugyancsak azért fesztiválos életérzéssel a Hip Hop Boys érkezik, ez a Hegyekbe fönn, itt a 88-ban.

0: népszerű DJ Rigárd, ez volt a Ride It a Rádió 88-ban a Hello Szegedben. Egészen vasárnap estig összegyűjtöttük a Szegedi Fesztivál fellépőket az elmúlt évekből, és az összes dalukat le is játsszuk egytől egyig. A következő sort egy 10 évvel ezelőtti látogatónk folytatja majd, érkezik Kvábz, aki bizony 2016-ban zenélt és énekelt a Szegedi Ifjúsági Napokon a Tiszabal partján. Mindjárt a Walk-kal sétálunk tovább a munkaidő közben, előtte pedig az I Love Szeged játékkal pörgetjük meg a napot.
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda.
1: A mai játékosunk
0: Szilvit köszöntöm a vonal túl végén a játékban. Szia, szia!
3: Szia, én is köszöntök mindenkit.
0: Beszélgettünk itt egy pár másodpercet a játék előtt. Picit fújkálott nálad a szél, éppen úton vagy valamerre?
3: Igen.
0: Hol jársz éppen?
3: Sétálok. Maradjon az én titkom.
0: Jó, oké, nem fedjük fel, nehogy aztán itt elviszel tőlünk minden nyereményt, és utolérjenek az utcán. No, de hát igaz-hamisról van szó, mondom is az állításokat, a hamisra kérlek majd meg, hogy rábök. Nos, itt az első állítás. Én azt mondom, hogy a Dugonics és a Széchenyi teret a Kárász utca köti össze. A második állításom az, hogy régen a kettes villamos mai helyén troli közlekedett. A harmadik állítás pedig az, hogy Újszegedin is van víztorony. Melyik a hamis szerinted?
3: Még egyszer az elsőt kérhetem?
0: Igen, az első a Dugonics és a Széchenyi tér. A Kárász utca köti össze őket az állítás szerint.
3: Akkor szerintem a harmadik a hamis.
0: Harmadik? Újszegeden nincs víztorony?
3: Nem tudom biztosan.
0: A második állítást is elmondanám, csak hogy akkor... Biztos, ami biztos, hogy körbeérjünk, mert akkor a hármas a víztorony volt, az egyes ugye a Dugonics Széchenyi tér a Kárász utcával, a kettes pedig az, hogy régen a kettes villamos mai helyén trolibusz közlekedett.
3: Akkor a kettes a hamis.
0: Egy kicsit kivárok, hogy még izgulj. De persze, egyébként igen, a második opció volt a hamis. Jó, egy kicsit egyébként becsapós volt, gonoszabb volt, ami csütörtökre, mert hogy nem trolibusz, hanem busz közlekedett ugyebár a Rókusi körúton, mielőtt lett volna kettes villamosunk. Tehát így egy picit necces volt, de egyébként az volt a hamis állítás. Jó, ráéreztél végül, gratulálok, elvitted az összes nyereményünket. Van egy páros belépőd, mozi jegyed a Belvárosi moziba, a Trécselő Kávézó Cukrászda páros meghívás és ötfős családi jegy a Kazincz Barcika elleni MB2-es meccsre a Szent Gellért fórumba. Gratula!
3: Köszönöm szépen!
0: Nagyon szívesen! No hát akkor további jó sétálást kívánok, és tényleg jobb, hogy nem mondtuk el, hogy merre vagy éppen, most már három nyereménnyel is gazdagodtál.
3: Szép napot kívánok
0: neked! Neked is minden jót!
3: Köszönöm!
0: Szia-szia!
3: Ja.
1: I Love Szeged játék. Játsz velünk holnap is.
2: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda.
1: Rádió 88. Az életünk része.

0: Eltöltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Kedvencek, amelyek nélkül nincs nyári buli.
0: Dalok, amelyeknek ismerjük a szövegét.

0: Jimmy Trumpet, pedig nem különben járt nálunk, ugyebár. Ezt is meghallgatjuk, a Freaks is érkezik, a hasznos tudnivalók után a 88-ban, most programok jönnek. Ma este 6 órától is várnak a Rockpart 62-n, a Túlpart Fest a Vizen Underground napot hoz majd el több fellépővel. Élő zene is lesz a Bárkában este 7 órától Gyuri és Vivivel és az Ávi Akusztikkal, illetve várnak a Zsombói Szabadtéri Színházon a Zsombói Piac tér rendezvényen este 8 órától. Eladó a férjem a program neve. A Szegedi Ifjúsági Napok is rengeteg fellépőt sorakoztat fel. Azaria, Follow the Flow, Dash, Nagybogi, Béringer, a Queen Bee és a Carson Coma koncertje is vár ma. Jó szórakozást a program lehetőségekhez.
1: Támogatta a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin Szalon.
2: Erre nagyon bulisztunk.

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a rádió88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. 5 nap, egy korlátlan jegy. Ha van színbérleted, válts egy 72 órás jegyet, érvényesítsd ezzel most 5 napon át, augusztus 26-a és 30-a között éjjel-nappal korlátlan átszállással utazhatsz Szeged összes helyjáratán. Részletek skt.hu/szín.
2: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezonvégi akció a klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 40, 3 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapd le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat, Szeged, Somogyi utca 17.
1: Nyaralás közben ne a zenékkel bajlódj!
0: Indítsd el a Rádió 88 appot, és már szólnak is Szeged kedvenc zenéi.
1: Úton, vízparton, pihenés közben veled marad a szegedi hangulat.
0: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt. Rádió 88.
1: Az életünk része.
3: Hello Szeged, passzold a véred.
4: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában.
3: A szegedi sport és fürdők és az STSZDA-k idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
4: Szeged sport egyesületei már csatlakoztak. Most te jössz. Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág sportuszoda.
3: Részletek szegedsport.hu.
5: Képzelje el, hogy álmai otthona egy karnyújtásnyira van. Egy otthont, ahol kényelmesen, boldogan él abban a környezetben, amelyet elképzelt magának. Lépjen be az ingatlanok világába szakértő csapatunkkal az oldalán, és mi végigvezetjük Önt az ingatlan ügye kezdetétől egészen a legvégéig. Art Home. A te otthonod, a mi szenvedélyünk. www.arthomeingatlan.hu.
6: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria. Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat. Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
7: Színbelépő? Megvan! Csajok? Pasik? Haverok? Megvannak! Buli? Na-na! Kocsikulcs? Na, az maradjon otthon! Mi elviszünk a buliba, és haza is viszünk! SKT. Te bulizol, mi vezetünk!
1: Ez reklám volt.

0: Karszalag?
1: Megvan.
2: Barátok, úton.
1: Te még mindig a tükör előtt.
2: A színre készülődéshez mi adjuk a zenét. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.

0: Egy különleges fesztivál kedvenc, egészen vasárnap estig játsszuk az Egykoron, a szegedi ifjúsági napokon fellépő előadók zenéit. Mindet összegyűjtöttük, kiválogattuk a legjobbakat, és ezeket meg is mutatjuk neked mind, tehát vasárnap estig itt a Rádió 88-ban. A Hello Szeged pedig a délután folyamán is kíséri a melót, sok jó szegedi kedvenccel, illetve a következő órában a nap legmenőbb dalával egy újdonság is bemutatkozik majd. Az időjárás jelentése rápillantva pedig egészen jó nyárias időnk lesz ma, 32-34 fokokat lehet mérni, egészen hogyha a hétvégéig eltekintek, és majd csak szombatról vasárnapra érkezik egy hideg front, ami pici fejfájást is hozhat, a hajnal értékek ilyen 18-20 Celsius fokot mutatnak majd. Rádióz a 88-al, jönnek a friss infók már is.
1: Támogatta a Tél Klíma, a Daikin Klíma berendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója.
2: Hello Szeged!
3: Ez a Hello Szeged!
2: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
4: Dani!
5: Kedzó! Szerinted ezek átgondolták ezt?
4: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
5: Hát nem hiányoztam.
4: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
2: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
6: Jövőre 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette a kormány szerdai döntését a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentése szerint az öregségi nyugdíj emelése a 2027-es költségvetés elfogadását követően január 1-től lép életbe. A 120 ezer forintos legkisebb öregségi nyugdíj több mint négyszerese az eddig fennálló 2008 óta változatlan 28.500 forintos összegnek.
7: Azt ígértük, hogy 120 ezer forintra emeljük a nyugdíjminimumot. Tudjuk, hogy az idősek és a nyugdíjak kapcsán több más vállalásunk is volt. Azok teljesítésének előkészítését is megkezdtük, és amint a végleges döntések megszülettek, ezekről is tájékoztatást adunk.
6: Picasso fejet és madzagos galambot is készíthetnek, de akár kubista festményként is pózolhatnak a fesztiválozók a színen. Mindemellett a Fekete Házban látható folk fashion tárlat kapcsán kirakóval, színezőkkel készülnek, valamint személyiségtesztet is kitölthetnek az érdeklődők. Az idei szegedi ifjúsági napokra is kitelepült a Móra Ferenc Múzeum. Az intézmény sátra augusztus 26-tól egy közösségi műteremmé alakult, ahol a Picasso kiállítás áll a középpontban. Valaki betolta a motorját a Petőfi parki Illemhely mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyiségébe Makón, majd ott túráztatta, kiégetve a linoleum padlót. A makói testületi ülésen volt szó arról, hogy állandóan tönkreteszik a Petőfi park nyilvános vécéjét. Volt, amikor a mozgáskorlátozottak kapaszkodóját szakították le, máskor a fűtőtestet lopták el a másik helyiségből. Arra kérnek mindenkit, hogy próbáljanak megtenni valamit a rongálások ellen. És végül Matthew McHenry életében mindig is fontos volt a zene, gyakran használt dalokat és lejátszási listákat arra, hogy segítsen neki megérteni a karaktereit. A dalok között megemlíti Janet Jackson 1993-as slágerét, a That's the Way Love Goes, amit egyszer egy különlegesen erős marihuana hatására 24-szer hallgatott meg egymás után a kocsiában, ami miatt lemaradta a barátai által szervezett szülinapi bulijáról. Az eset arra a felismerésre vezette a színészt, hogy teljesen le kell szoknia a fűről. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
0: Balesetmentes utat a 88-al, bármit láttál, várjuk a tudnivalókat. 0630 299 88 88, itt tudod hívni a stúdiót, de SMS-t is írhatsz nekünk, hogyha már éppen hazaértél, pont de láttál valamit út közben. A Széléri Sugárút és a Hajós utca találkozásánál fel van marva az aszfalt, oda ne érkezz meg hirtelen, nagyon zöttyenhet majd az autó, vagy éppen a bicikli roller, érdemes óvatosan hajtani, és figyelni egymásra ezen a helyen is. Bármit láttál, várjuk a friss híreket folyamatosan, jó utat kíván a 88.
1: Támogatta a Szegedi Osan Áruház, a spórolás szakértője.
0: Ebben az órában is veled vagyunk, sok jó szegedi kedvenccel a nap legmenőbb dalát is pörgettem azonnal, most pedig egy nélkülözhetetlen páros, hogyha a zenevilágát nézzük, David Guetta és Sia érkeznek. Ez már a Titanium, a 2010-es évek elejére utazunk, én Bürgés Dávid vagyok.

0: Mit vegyél fel?
1: Kivel futsz össze véletlenül?
0: Ezt nem tudjuk.
1: Egy biztos, a legjobban az újabb fesztiválnapra a Rádió 88-at tudsz hangolni.
0: Rádió 88, a

0: Az idei fesztivál fellépők sorából egy fesztivál kedvenc Sway Little és French Montanától ez volt az Unforgettable itt a Rádió 88-ban. Egészen vasárnap estig összegyűjtöttük az egykori fesztivál fellépőinket és az ő legjobb zenéiket le is játsszuk neked. Már egyébként tegnaptól a fesztivállal együtt élve ezzel az érzéssel hozzuk ezeket a szegedi kedvenceket is. Na meg az újdonságokat, érkezik a nap legmenőbb dala. Katy Perry egy egészen más oldalát mutatja meg, mint amit a legtöbb nagy sikeréből megszokhattunk. A Watch It Burn június végén jelent meg, friss, ropogós szegedi kedvenc, egy hosszabb érzelmi történet második része, a tavalyi Band Aids után most már nem a sebekről beszél, hanem arról, hogy mi történik akkor, amikor hosszú idő után végre megengedjük magunknak, hogy mérgesek legyünk, és elengedjük azt, ami fáj. Watch It Burn az újdonságok közül.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás

0: 88 közlekedési infókkal folytatjuk. Hallgatunk, mondja már is a részleteket, hogy merre járt és mivel találkozott. Szia, Dávid vagyok, mi a helyzet az utakon?
1: Üdvözlöm, útinforma kapcsolatos információ. Budapestre vezető autópályán Forrásúti lehajtóig áll a sor. Most érkeznek rendőrök, több kilométeres sor és torlódás várható. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen a tudnivalókat, az M5-ösön tehát Budapest felé bonyolultabb a helyzet. Jó utat kíván a Rádió 88.

Pink és a Cover Me in Sunshine a Rádió 88-ban, veled a Hello Szeged, és tel is tele vagyunk fesztivál kedvencekkel, és van a kedvenc előadói mindannyiunknak, a Méringer Marci rajongóknak. Szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy érdemes most ellátogatni a Rádió 88 Instagram oldalára, és ott a sztorinkra kattintani. Ugyanis ott a lehetőség, hogy feltedd a kérdésed Méringer Marcinak, ugyanis ma este interjúzunk majd vele, hogyha pedig kíváncsi vagy valamire, és mindenféleképpen megkérdeznél tőle egy dolgot, akkor vigyezd azt oda nekünk az Insta Story alá kérdésként, és mi feltesszük azt neki. Tehát Rádió 88 Szeged, így találod meg az Instagram oldalunkat. Kérdezz tőle, én pedig, hogyha már a fesztivál kedvenceinket játsszuk egészen vasárnap estig, és hogyha már fellépő is itt lesz velünk, akkor egy dalát meg is hallgatjuk együtt, itt a késő már a Rádió 88-ban.

0: Korájdával fütyültük át az elmúlt pár percet a Melóban, ez volt a Whistle itt a Rádió 88-ban, és hát ha úgy tetszik, akkor ő is egy fesztivál fellépünk, ugyanis az ő koncertjét is élvezhettük nemrég a Tisza balpartján, és rengeteg ilyen előadó érkezik, egészen vasárnap estig hozzuk ezeket a szegedi kedvenceket. George Ezra igaz, hogy nem járt még Szegeden, de hát nagyon várjuk őt is rögtön a hasznos tudnivalók után. Itt lesz majd egy dalával, az Anyone For You-t játszom tőle. Viszont akivel találkozhatunk, ugyebár ő DJ Snake érkezik mindjárt a The Middle a 88-ban. Elejétől a végéig mind a két dal, nem sokára nálunk.
1: Ingatlan percek a Rádió 88-ban.
0: A szakemberek szerint az ingatlan bérbeadás során tisztázni kell a minimum bérleti időszakot és az, hogy mi történik, ha bérlő ezelőtt távozik. Kevesen gondolnak rá, de fel kell készülni a bérleti jogviszony esetleges felmondására vagy megszüntetésére. Mivel nem kisértékű vagyontájról van szó, kérjünk szakmai tanácsot vagy nézzünk utána a dolgoknak, hiszen ez segítheti a bérbeadó és a bérlő dolgát is ezekben a kérdésekben. Ezekre mindenképpen fordítsunk elő figyelmet, hiszen a lendő bérlővel nem csupán egy hétre alapozzuk meg a kapcsolatot.
1: Támogatta az Art Home ingatlan. A te otthonod, a mi szenvedélyünk.
0: Ma is vár a Klub 88, hangolódj velünk a fesztiválra, este 8 órától DJ Buzsik lép a lemezjátszók mögé, 10 órától pedig Robin szolgáltatja a talpalávalót. Lesz program környékünkön is, vagy hát egy picit messzebb, a Zsombói Piasztér, a Szabadtéri Színház előadásával vár este 8 órától, Eladó a férjem a mai kínálatban. A Rakpart 62-n Túlpart festet tartanak, Underground nap lesz este 6 órától indul a Móka, a Szegedi Ifjúsági Napok pedig rengeteg szuper előadót sorakoztatott fel, Azaria, Fall of the Flow, Dash, Nagybogi, Méringer és Queen Bee, illetve Carson Koma koncert is lesz többek között. Jó szórakozást!
2: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
3: Biztonsági öv és...
2: Rádió 88, az életünk része.
3: Az. Let's go!
1: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
4: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
2: Lucky Let's Go Bálint Kágergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
1: Rádió 88, az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A számmisztika szerint, ha egy edzőtermen egy tucat személyi edző dolgozik, akkor az egyik kompatibilis veled. Személyi edzésedhez szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
4: Üzletet nyitnál Szeged szívében? Bérelj üzlethelyiséget a Szeged Nagyáruházban. Az emeleten 330 négyzetméter igény szerint egyben vagy megosztva, a földszinten 64 négyzetméter várja új bérlőjét. Az áruház alak sorában tágas raktárhelyiségek is bérelhetők. További részletek a kupszeged.hu ingatlanbérbeadás aloldalon.
6: Bőrönd, naptej, napszemüveg
2: és a Rádió 88. Tőzsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
6: Strandon, úton, pihenőn.

0: ízét, a világbajnok gyrosz pizzánkat. Látogass el hozzánk a Kálvária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a lekipizzeria.hu oldalon.
1: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
2: 5 nap, egy korlátlan jegy. Ha van színbérleted, válts egy 72 órás jegyet, érvényesítsd ezzel most 5 napon át, augusztus 26-a és 30-a között éjjel-nappal korlátlan átszállással utazhatsz Szeged összes helyi járatán. Részletek skt.hu/szín.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
4: Ez reklám volt.

0: Michael zenéje szólt, ez volt a Mindenki Táncol itt a Rádió 88-ban, a 90-es éveket, meg a fesztivál hangulatot megidézve az elmúlt percekben itt a Hello Szegedben. A következő órában is sok izgalom vár, érkezik majd játék is a fesztivál kapcsán, és természetesen, mindjárt mondom tovább, természetesen az időjárásra is rákanyarodunk egy picit, mert hogy ma 32-34 fokot is lehet mérni a városban, tökéletes fesztiválos időjárásunk lesz. A hétvégén rondíthat bele ebbe egy picit némi hidegfront erősebb széllökésekkel, de esőre nem kell készülni az előrejelzés szerint. A hajnali érték is egyébként olyan pólósak, rövidebbek lesznek, rövidruhásabbak, 20-22 fokkal erre kell készülni. A következő órában pedig, mint mondtam, a fesztiválos játékunk is érkezik, majd bemutatkozik egy szingli a Szingli 88 kampányunk kapcsán. És hogyha vele buliznál egy jót, és mennétek közösen fesztiválozni, és nyernél ezzel egy szín napi jegyet, akkor érdemes lesz majd SMS-t küldeni a 88 veled a továbbiakban is.
1: Támogatta az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája. Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal. Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
2: Lottika Mixer! Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Szépen keverve, nem sietősen.
2: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
3: Játékos feladatokkal, VR szemüvegekkel készültek, de akár az új lenyomat levételt is ki lehet próbálni a Nemzeti Adó és Vámhivatal sátrában a Coca-Cola Színfesztiválon. Kis Attila, a NAV Vármegyei Igazgatóságának határrendészeti igazgatóhelyettese elmondta, a kitelepülésen a programjaikkal és aktivitásaikkal a fiataloknak is be tudják mutatni a tevékenységeiket.
4: Hol találkozik a fiatal legelőször majd velünk? Akkor, amikor diákmunkát végez, akkor, amikor az első fizetését megkapja. De ugyanúgy választ kap arra is, hogy mi történik akkor, amikor ezzel kapcsolatosan adóznia kell, vagy ha külföldre akar kimenni, mi az, amit legálisan megtehet, mi az, amit behozhat, mi az, amit kivihet.
3: Szombaton Szeged ad otthont a Roma Szakkollégiumok országos tanírnyitójának. Ez idén kettős ünnep. Az ország 11 roma szakkollégiumában tanuló hallgatók közös tanévkezdése mellett a keresztény roma szakkollégiumi hálózat fennállásának 15. évfordulóját is ünneplik. Az ünnepségen bemutatnak három új kiadványt is, amelyekből többek között kiderül, hogy az elmúlt másfél évtizedben a roma szakkollégiumokból 867 hallgató szerzett diplomát. Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelölik, a közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. És végül mintegy 3,5 órán keresztül csókolgatta barátja autóját egy indiai lány, de végül le kellett mosni. Egy indiai tartalomgyártó 15 percnyi hírnévért arra vállalkozott, hogy a barátnőjével 3400 alkalommal csókoltatta meg a hófehér autóját, hogy azt valódi rúzsfoltok borítsák be. A geg bevált, mert a videót 5 millióan nézték meg, ugyanakkor a nézők között akadtak néhányan, akik a helyi rendőrségen dolgoztak, az ő tetszésüket nem nyerte el a látvány. Épp ellenkezőleg. A hatóságok behívták a férfit a rendőrségre, ahol nem csak megbüntették, de arra kötelezték, hogy távolítsa el a foltokat. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
0: Jó utat a 88-al és balesetmentes közlekedést. A Szilléri sugárúton is érdemes lehet figyelned, a Hajós utcai kereszteződésnél felmarták az aszfaltot oda. Meglepetésszerűen egy gyors tempóval nem érdemes megérkezni. Ezen felül is, hogyha láttál valamit, akkor várjuk az infókat. Hívd a stúdiót 30 299 88 88, és ide az SMS-ek is jöhetnek akár, persze. Jó utat!
1: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.
0: Ebben az órában megismerkedünk egy szinglivel, aki együtt bulizna valakivel, és nyerhetsz vele egy színbelépőt, egy napi jegyet. Nem sokára hozom a részleteket, és jön a bemutatkozás, és jönnek a szegedi kedvencek sorban. Tim Impala, Jenny remixében felpörgetett zenéje, ez már a Dracula.

Dua Lipa és a Dance the Night. Itt a Rádió 88 és veled a Hello Szeged ma is, és egészen vasárnap estig a fesztivál kedvenceink, az egykori színen fellépő előadók legjobb zeneit kiválogattuk, és vasárnap estig le is játsszuk őket, tehát a Halott Pénz koncertje is zseniális, és sikerült tegnap. Még Rúzsa Magdit is felhívták a színpadra, aki ugyebár a Bastille helyett ugrott be gyorsan, és az ő koncertje is utána egyébként szuper hangulatban telt. Na hát ezeket az élményeket felidézzük a szegedi kedvencekkel, a Halott Pénz előtt pedig még Gracie Abrams-zalát is meghallgatjuk. Érkezik a Death Row most itt a Rádió 88-ban.

0: Rádió 88, az életünk része, veled a Hello Szeged, és ma is párkeresésben, hát vagy partner, vagy éppen olyan partnerkeresésben vagyunk, akivel egy jót lehet bulizni a színen napi jegyekért. Most éppen Péter van itt velünk a vonal túlsó végén, aki szeretne bemutatkozni, vele lehet bulizni egy jót. Szia Péter, üdvözöllek a műsorban!
1: Szia, örülök, hogy hívtál. Éppen utazok Szegedre Pestről, hát 23 éves vagyok, Hollandiában tanulok, és igazából nagyon kicsit leütnék a Szigetetőn, ez pont így, hogy ott van leszek erre az időre, és igazából miért is ne, valami hasonló elműködő, csak pedig ezt földet keresni, és ha meg is tesszük, akkor tudom elmelni kérdésen a pályalegyet, és utána pedig közlekon a bélyen.
0: Nagyon szuperül hangzik, amit mondtál, tehát akkor összefoglalva csak, hogyha itt a telefonvonal zörgött volna egy picit, akkor Bájelex koncertet lehetne veled megnézni közösen. Peti vagy Péter, 23 éves szegedi, és külföldön tanulsz, jövőre diploma előtt állsz. Na hát, hogyha valakinek szimpatikus ez a bemutatkozás, akkor várjuk a jelentkezéseket Petivel közösen, és a következő órákban majd lehet, hogy össze is kapcsolunk titeket adásban, és akkor megbeszélhetitek, hogy tervezitek mondjuk majd akár azt a programot, ami majd előttetek lesz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és bemutatkoztál, beszéljünk még, én azt kívánom, és legyen további jó utad! Csörgünk majd! Minden jó, ciao, ciao, szia! Nos, tehát akkor hölgyek, urak, lehet jelentkezni, hogyha buliznánk egyet Petivel, és színnapi egyet bezsebelnénk egy jó Bájalex koncerttel megspékelve, akkor 06 32 99 88 88, várjuk a jelentkezéseket. A Szájra és Szélvény udalával folytatjuk, ez már a Hollywood Hills. Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Gyors szív tudonságvány, nyújjú, itt a Rádió 88-ban a Hello Szeged. Péterrel beszélgetünk, nemrég bemutatkozott egy 23 éves fiatal szegedi, aki külföldön tanul, jövőre diplomázik, utána pedig visszatér Szegedre vagy Pestre. Ez a terv nála, illetve jó fesztiválozás, egy jó Bály Alex koncert, konkrétan nála már ott van egy napi jegy, és hogyha vele együtt buliznál, akkor érdemes jelentkezni most SMS-ben a 0632998888-ra. Lehet egy közös partizás, egy közös élményszerzés, vagy akár ismerkedés is, tehát bármelyik, amelyiket te választod azzal a célzattal. Egy program jól összejöhet akár majd a Bály Alex koncert idejében, tehát 32998888, küldd el a neved, jelentkezés, bulizzatok együtt, és tiéd lehet a szín aznapra szóló napi jegye. Itt a 88-ban pedig most néhány program jön. Holnapi programok a kínálatban, este 7 órától szegedi csillagvizsgáló, péntek esti csillagászat, ezzel várnak. A Patkó Lovas Színház Mórahalmon az Unicorn is legendáját teszi majd elénk színpadra, vagy a porondra. 19.30-tól indul a program, és természetesen a szegedi ifjúsági napok is hozza programkavalkádot. DJ Snake, Majka, Bály Alex és a Slep, Daniel Fi és Punani masszív fellépés is vár majd a péntek alkalmával. Jó szórakozást!
1: Támogatta a Prémium Piac. Éléskamra Szeged kapujában.
2: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
3: Check this out.
2: Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik.
4: Itt kezdődik.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Állami ösztöndíjas felvételi. A Gál Ferenc Egyetem szegedi teológiai karán augusztus 28-áig még lehetséges. Teológus, hittanár, nevelőtanár, katekéta, lelkipásztori munkatárs, alap, osztatlan és mesterképzésekkel
6: a szegedi dombtér téged is vár.
5: Jelentkezés www.gfe.hu.
7: 5 nap, egy korlátlan jegy. Ha van színbérleted, válts egy 72 órás jegyet, érvényesítsd ezzel most 5 napon át, augusztus 26-a és 30-a között éjjel-nappal korlátlan átszállással utazhatsz Szeged összes helyi járatán. Részletek skt.hu/szín.
8: Ingyen sör? Na, az nincs. Viszont minden, ami a fürdőszobád vagy a kertet felújításához kell, az igen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, a Gyűjj út 7, stuxi.hu.
9: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
10: A Rádió 88 appal a nyaralás alatt is veled marad Szeged hangulata.
9: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és hallgass Szeged kedvenc zenéit az odaúton, a strandon vagy hazafelé.
1: Rádió 88. Az életünk része.
5: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad! Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Prémium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig. Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknővár. Használd ki a villámakciót! A nevezés részleteit keresd a Prémium Piac Szeged Facebook oldalán.
11: Megérkezett

0: telefonszámon.
1: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12 millió 990.

0: a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikumban.
1: Színfelépő?
2: Megvan.
1: Csajok? Pasik? Haverok?
2: Megvannak.
1: Buli?
2: Na-na!
1: Kocsikulcs?
2: Na, az maradjon otthon! Mi elviszünk a buliba, és haza is viszünk. SKT. Te bulizol, mi vezetünk.
3: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Ez a 88, és ez volt már a Hello Szeged kijelenthető, csak úgy telik és robog az idő, már is indul a Lottika Mixer, Csabi már készülőben és a stúdióban, én pedig búcsúzom. Holnap is találkozzunk, ugyanekkor a mikrofonba Bürgés Dávid szólt. 88.

0: Addig a felvételit hallgatuk, ez volt a Rolling in the Deep Rádió 88-ban, ahol már is tartol a Lottika Mixer. Még most a stúdióból 16 órától viszont a Lucky Let's Go a Szegedi Ifjúsági Napokról jelentkezik majd a mai napon is. A mai napon, amely nap egyébként egészen sok napsütést tartogat, és hát mondhatjuk azt, úgy érzem, hogy a forróság valamelyest visszatért. 31 Celsiusokat mutat a Rádió 88 hőmérője, szerintem egy picit többnek érződik, viszont sok felhőre nem kell számítani, csapadék nem lesz, a napsütés nem sok minden zavarja. Éjszaka és hajnalban 20-21 Celsiusokig mérséklődik majd a levegő hőmérséklete.
1: Támogatta az SSI Home Design. Lakberendezés felsőfokon.
2: Lottika Mixer a Rádió 88-ban. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel keverve.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Egyedül mész a színre? Ez még nem végleges állapot.
3: Elvárásod? Majka rajongó legyen? Macskás? Vagy legalább ne csámcsogjon evés közben?
2: A Rádió 88 most összeboronálja a szegedi szingliket.
3: Nincs még színjegyed? Akkor írj SMS-t a 0630 299 88 88-ra.
2: Mutatkozz be pár szóban, és írd meg, melyik napra keresel társad.
3: Kettől péntekig minden nap bemutatunk egy szinglit.
2: Bejön? Ne csak hallgasd, írd rá! Pontosabban nekünk!
3: Ha ő is téged választ, mindketten kaptok egy színnapi jegyet. A többit már nektek kell összehozni.
2: Szingli!
3: Szingli 88! Találd meg, akivel jobb lesz a szín!

0: Több mint 70.500-an voltak a szegedi szabadtéri játékok idei évadán. A Dumtéren és az új szegedi szabadtéri színpadon összesen 20 estén játszottak teltház előtt a fellépők. Barnák László főigazgató elmondta, rögtön az utolsó előadás utáni éjszakán elkezdődtek az intenzív bontási munkák, hogy a Dumteret minél hamarabb átadhassák a szeptember 16-án kezdődő bortér rendezvényeinek.
1: Az az érdekes, ugye, hogy május végétől június végéig nagyjából egy hónap kell ahhoz, hogy itt minden a helyére kerüljön. Na most a bontáshoz sokkal kevesebb időt kaptunk, hiszen 22-én ment le az utolsó előadás, és jövő hét folyamán, 3-án vagy 4-én már vissza is kell adnunk a teret üresen. Tehát gyakorlatilag másfél hét áll rendelkezésre az egy hónapos építés után.
0: Ingyen kapnak a szegedi egyetemisták AI előfizetést a Google-től. Az óriás vállalat idén is úgy döntött, hogy megajándékozza az egyetemre és főiskolára járókat egy ingyenes, egy évig tartó AI Plus előfizetéssel, amihez csak igazolni kell, hogy tényleg hallgatók vagyunk. Jelentkezni december 31-ig lehet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kékbolygó Alapítvány. Feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Magyar Péter miniszterelnök videóban elmondta, hogy a döntéssel véget ér a különleges KEKVA státusz és az ehhez kapcsolódó állami vagyon feletti rendelkezés, illetve az állami finanszírozás.
2: Visszaadtuk a magyar embereknek azt a jogot, hogy ellenőrizhessék, mi történik a közös vagyonunkkal. Megőrizzük az értékes programokat, és közben felszámoljuk azt a rendszert, amelyben a közvagyon politikai zsákmánnyá válhatott.
0: És Kulka János magyar western filmben játszik főszerepet. Az utolsó betyár forgatása már elkezdődött. A lírai western Csúlya László rendezésében készül. Kulka János mellett fontos szerepet kap Mundruczó Mihály és Téglás István. A bemutató 2027-ben lesz.
3: Szeged és a környék útjai szinte mondhatni, hogy jól járhatóak, balesetről nem kaptunk jelzést, szerencsére trafipaxos ellenőrzésről sem futott be információ, viszont az M5-ös autópályán néhány munkálattal lehet találkozni, Balástya és Kistelek között ez némi lassulással járhat, a Sándor-Falvi úton is dolgoznak még Szeged határában, illetve a Kossuth-Lajos sugárúton is van némi munkálat, valamint a Tisza-Lajos körúton az Annakút és a Dugonics tér közötti szakaszon is a Dugonics tér felé vezető oldalon munkálatok fordulhatnak elő. Már indul is a Lottika Mixer itt a 88-ban 2 óra, ez pedig azt jelenti, hogy jönnek a szegedi kedvencek, remek lendületet adóan az ETV Topik és a Jó Alá velük kezdünk, de aztán hamarosan Reed Eltonnak is jelenése lesz virtuális színpadunkon. Üdv és köszi, hogy együtt rádiózunk, a mikrofonnál

Ez volt a Press a Rádió 88-ban, ahol Péternek keresünk partnert, társat a Szegedi Ifjúsági Napokra. Ugye Péter jelentkezett, Hollandiába tanul, most itthon van, hamarosan diplomázik, 23 éves, néhány infót megtudtunk róla, és egy hölgyet várunk, aki egyébként elmenne vele, bulizna vele, és a Szegedi Ifjúsági Napok holnapi napján ott lenne és részt venne. SMS számka 06 32 99 88 88, aztán ha a hölgy is szimpatikus lesz Péternek, akkor összehozzuk ezt a történetet. Itt a 88-ban pedig persze jönnek akár a fesztivál kedvencek is. Kis túlzáson Regen Bowman nevét azért azt gondolom akár ide is lehet sorolni, hiszen bulisztatott ő már a Tiszaparton. Most Calvin Harris-szel közös dala, a Giant érkezik. Itt a 88-ban a Lottika Mixerben.

0: Ez volt az Every Time I Cry, Eva Max dala a Rádió 88-ban, hallgatunk pedig a vonalban útinfóval. Hello, szia, mit látsz?
1: Sziasztok, Zsolti vagyok. Mondtam már valaki, hogy a Dorosmai úton van egy karambol?
0: Nem tudok még róla, mi történt ott, mit látsz?
1: Jó, akkor úgy, hogy a benzinkút és a fénysorompó között, Szeged felé egy autóbusz, azt hiszem neki ment egy személyautónak, mentőrendőrség, tűzoltó kiságként van.
0: A kutyafáját, köszi, hogy szóltál, jó utat neked, meg balesetmentes közlekedést.
1: Köszi, nagyon szívesen, sziasztok!
0: Hello. Sziasztok.

Diaz és Menta az Idegen című dallal itt a 88-ban szólal Optika Mixer. A Szeged ifjúsági napokról jelentkezünk 4 órától. Bálint K. Gergő műsora alá kéletszgó már onnét szól, így lesz ez holnap is, sőt szombaton is egyébként a Rádió 88 hétvégében találkozhatunk ott a helyszínen, 16 és este 8 óra között, úgyhogy hát nyilván megadjuk a módját mindennek, de izgalmakból egyébként sincs hiány, hisz ha fülelsz és figyelsz, akkor mi is kaptunk egy kis új szint a Rádió 88-ban hangzást tekintve, azt gondolom, hogy egészen vagány dolgokat lehet fülön csípni és elkapni, valamint ne feledkezzünk el arról sem, hogy szeptember 1-től vadonatúj reggeli műsorral várunk Gedzó és Szabó Dani, a Gedzó meg a Danival 6-tól 9-ig, szeptember 1-től minden hétköznap lehet rájuk majd számítani. Navihára pedig most a folytatásban érkezik a Never Play the Bass itt a 88-ban.

0: Ez volt a Morcsiba és a Rome Version Built in a Day. Hát tényleg nem egy nap alatt épült, a Morcsiba pedig abszolút jól élik a még több fesztivál zene kategóriába, hiszen ők mind a mai napig aktívak és járják bizony a különféle zenei fesztiválokat. Itt a 88-ban pedig kiváló dalokra lehet a folytatásban is számítani, jön például Miley Cyrus. Mindjárt a Midnight Sky szól, de Ricky Martin sem hagyjuk ki egyébként a mai napi buliból. Ez lesz a Living La Vida Loca, rengeteg szegedi kedvenc a 88-ban, meg néhány programötlet. A Klub 88 ma este 8 órától DJ Buzsikkal adja majd a talp alá valót, aztán 10 órától DJ Robin veszi majd át a stafétát. A Zsombói Piac téren a Zsombói Szabadtéri Színház Eladó a férjem című darabja lesz majd látható. A Szeged ifjúsági napokon sincs pihenő a Follow the Flow, Dash, Nagybogi, Meringer, Queen Bee, Carson Coma, Azaria, a 30Y vagy akár egyébként a Passzó is ott lesz majd, sok más mellett. A Bárkában élő zenés csütörtök ez alkalommal, Gyuri Svivi az AV Akusztikból lesz majd tetten érhető. A Túlpart Fest a Vizen elnevezési program pedig a Rappart 62-nél vár majd Underground nappal a mai napon, de a Bárkában amúgy nyomon követhető lesz a Ferencváros és a Trabzonspor Európa Liga selejtező mérkőzés is. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Támogatta a Horváth Szekker, a Bádogos termékek boltja. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Új ajtó, új ablak kell, akkor van egy jó hírünk. A Szatymazi utcai Bodrogibau megújult nyilászáró bemutató termében élőben nézheted meg a kínálatot. És ha előtetőt keresel, abból is nagy választék vár, ráadásul készletről azonnal. Keresd a Bodrogi Építési és Barkácsáruház új nyilászáró bemutató termét Szegeden, a Szatymazi utcában. Újházbodrogi.hu.
1: Nyaralás közben ne a zenékkel bajlódj!
3: Indítsd el a Rádió 88 appot, és már szólnak is Szeged kedvenc zenéi.
1: Okay, úton, vízparton, pihenés közben veled marad a szegedi hangulat.
3: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt. Rádió 88.
1: Az életünk része.
5: Mi a fenének fizetsz azért, hogy eladd az ingatlanod? Investpep.hu. Itt térképen látszik, nem csak kisbetűsben. Ingyen van, oda csapsz és kész. Tedd föl most, aztán nézd, hogy csörög a telefon. Investpep.hu. Ne legyél már balek!
6: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a staropremeni 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2+1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More. Szeged, Vitéz utca 24. Campus. A hely, ahol jó lenni.
7: Igen, a sportolás néha sérülésekkel jár. Gyógytornára és rehabilitációra szakképzett, tapasztalt szakemberekkel várunk. Szeretnénk, hogy a felépülésed után újra a régi formában tudj edzeni. Gyógytornával, sportrehabilitációval szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
8: Szintbelépő? Megvan. Csajok, pasik, haverok? Megvannak. Buli? Na-na! Kocsi kulcs? Na, az maradjon otthon. Mi elviszünk a buliba, és haza is viszünk. SKT. Te bulizol, mi vezetünk.
1: Ez reklám volt.

szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, Guten Tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos.

minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasan teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd több valamihez, tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy segítsőr.

0: Post Malone a Circles című dallal a Dorozsmai úton. Figyelj, vigyázz, baleset történt, lassabb átjutással érdemes számolni. Petinek pedig, aki jelentkezett a játékunkra, a Szingli 88-ra, bízom benne, hogy a következő órában valóban társat találunk. Vannak jelentkezők, ez jó hír. 32 Celsiusok, talán ennél több már ma nem is lesz, holnapra viszont 35 Celsiusokos csúcsot ígérnek.
1: Támogatta az nvstore.hu, munkavédelmi szaküzlet és webshop. Dolgozz minőségben, biztonságban.
2: Lottika Mixer a Rádió 88-ban. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel keverve.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
3: Biztonsági öv, és...
2: Rádió 88, az életünk része. Na ez az! Let's go!
1: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
4: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
2: Lucky Let's Go Bálint Kágergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
1: Rádió 88, az életünk része.

0: szakmaválasztásról tartottak előadást iskolai igazgatóknak, osztályfőnököknek és pályaválasztásért felelős munkatársaknak. A résztvevők megtudhatták egyebek mellett, hogy a pedagógiai szakszolgálatnak milyen pályaorientációs szolgáltatásai vannak, illetve hogy a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara hogyan segíti a választás előtt álló fiatalokat. Erdély Margit, a szervező Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója hozzátette, az előadás után a pedagógusok nyugodt szívvel tudnak tájékoztatást adni a diákoknak a felmerülő kérdésekben.
1: Próbálunk segítséget nyújtani azoknak az osztályfőnököknek, akiknek 7.-8. osztályos osztályaik vannak, illetve azoknak a pályorientációs munkatársaknak, akik a tankerületi iskoláiban, illetve általános iskolákban dolgoznak, minél bővebb információval tudjanak a szülők számára szolgálni. Én azt hiszem, hogy nagyon jó visszajelzés az, hogy több mint 120-an jelentek meg.
0: Őrizetbe vették azt a szegedi férfit, akit költségvetési csalással gyanúsítanak. A gyanú szerint 2019 és 2023 között 4 szociális szövetkezeten keresztül munkaerőt kölcsönzött, és a munkavállalók átjelentésével kijátszotta az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait, így több mint 250 millió forinttal kevesebb közterhet fizettek meg. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája dönt arról, elrendelik-e a férfi letartóztatását. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségire. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e között tartják. Az emelt és a középszintű szóbeli vizsgák novemberben lesznek. És nappal is járják a vaddisznók Sopron utcáit. Az utóbbi időben a vaddisznók egyre gyakrabban bukkannak fel az utcákban. Nem csak éjszaka, hanem nappal is megjelennek, nem kis riadalmat okozva az ott élőknek. Az önkormányzat a helyzet kezelése érdekében belterületi vadászatot rendelt el. Vaddisznó befogókat üzemeltetnek, illetve élvefogó rókacsapdákat alkalmaznak. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A Dorozsmai úton korábban baleset történt, lassabb átjutással érdemes arra felé infóink szerint még mindig számolni. Emellett szerencsére más balesetről nem kaptunk jelzést, viszont az Algyői úton némi torlódás már egyébként tapasztalható. Na meg úgy gondolom, hogy a Belvárosi hídon is nagy lesz a jövés-menés, akár egyébként a gyalogos vagy a bringás forgalom. A szegedi ifjúsági napok okán ez is tapasztalat, de nyilván az új szegedi oldalon, a partfürdő környékén, akár az alsó kikötő soron is biztos, hogy megnövekedett forgalommal lehet találkozni már hamarosan.
3: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzéria és Biliárdbár.
2: Ez a Lottika Mixer a 88-ban, 3 óra van, a nap süt, a homlokunk gyöngyözik, a nyár vége még úgy tűnik, hogy rápakol egy lapáttal, mi pedig zeneileg tesszük pont ugyanezt itt a 88-ban, The Weeknd érkezik, ez a Can't Feel My Face itt a 88-ban, a mikrofonnál Szeri Csaba.

0: Styles és az American Girls a Rádió 88-ban. Hát ő ezt énekelte, mi persze tudjuk, hogy a magyar lányok a legszebbek, az ő dala viszont egészen parádésra sikerült még így is. Hungarian Girls ajánljuk a figyelmébe egy átdolgozás formájában. Mi pedig Petinek kerestünk és keresünk társat. Meglátjuk, hogy sikerrel járunk-e. Peti jelentkezett a Singli 88 játékunkra, és van valaki, aki egyébként akár passzolhat hozzá. Nóri már itt is van velünk a vonalban. Hát hello Nóri, mi a helyzet? Tényleg nincs egyelőre társad a színre?
1: Nincsen, egyedül mennék. Nagyon mennék.
0: Nagyon mennél. Holnapi napon mennél, ugye?
1: Holnap, igen. Na,
0: mit néznél, vagy hallgatnál, mire táncolnál?
1: AVS-re szeretnék menni.
0: Bájálekszel, hogy állsz?
1: Nem tudom, egybeesik az időpont.
0: Ezt most hirtelen nem tudom, tanárnő, nem készültem, de tegyük rá, hogy nem.
1: Jó.
0: Aha, tehát hogy azt is bírod. Aha. Petit hallottad? Megszólalt itt a 88-ban.
1: Megszólalt, akkor arról lecsúsztam.
0: Lecsúsztál Petiről.
1: Hát figyelj
0: csak, mert hogy Petiről azt kell tudni, hogy ő szegedi, de külföldön tanul, Hollandiába, azt képzeld el, jövőre diplomázik, ő 23 éves, és ő is keres valakit, akivel elmenne bulizni. Pont a holnapi napon.
1: És holnap? Ó, ez szuper.
0: Na figyelj, akkor megpróbálunk egy dolgot, jó? Megpróbáljuk Petit elcsípni telefonon, jó? Hát ha jó. Tudtok ti is egymással egy picit beszélni, mert hogyha szimpatikusak vagytok, akkor figyú, el is lehetne menni egyet bulikázni így közösen. Na figyú.
2: Halló,
0: tessék. Hello, szia Peti, Csabi vagyok, Szeri Csabi a 88-ból, és a minden igaz, itt van velünk Nóri is a vonalban, ugye?
1: Igen.
0: Hello.
2: Sziasztok, sziasztok.
0: Na figyú, hát beszélgessetek már egy picit egymással, mert az a helyzet, hogy Peti társat keresett, partnert keresett a színre, Nóri is így van ezzel. Ez, nem tudom, hogy összeilletek-e, mint két kicsi Lego, de ha igen, akkor adnánk nektek egy-egy jegyet.
2: Jó, ez nagyon szuper. Hát annyi, hogy én most éppen vonaton ülök, szóval nem tudom, mennyire jó a vonal.
0: Annyi baj legyen. Az Animal Kerivasznak úgyis volt egy ilyen vonatozós dal, bár ők nem lesznek ott a színen. Nóri, bármit kérdeznél a Petitől?
1: Igen, milyen koncertekre mennél el?
2: Milyen programokra mennék? Hát a Bájelekszre biztosan elmennék, azon már szemeztem egy ideje, de utána még a line-upot annyira mennék. Hát nem tudom, neked van valami, amivel szemeztél?
1: Hát én tudom neked ajánlani az AVS-t is mellé.
2: Aha,
1: és azt hiszem,
2: aha,
1: hogy nem esik egymás mell egy időbe.
2: Jó, igen. Hát az őket is kifejezetten szeretem, szóval szerintem biztosan összetetem hozni valamit.
1: Lesz Beton Hofi, nem tudom, hogy őket ismered-e, vagy őt.
2: Imádom, még van Pólón is, nem ilyeskedj.
0: Te is szereted?
1: Hát azt hiszem az Analóg Balaton. Igen. Azt hiszem Analóg Balaton is holnap lesz.
2: Hát akkor ez kiváló. Szerintem
1: most
2: mindenki.
1: Biztos, hogy van olyan, ami jó lesz.
0: Na, figyelj! Hát akkor mentek együtt? Megnézzük, hogy mi lesz ebből?
2: Ahogy.
0: Jó.
1: Menjünk együtt.
0: Oké. Hát fiatalok, akkor egy-egy jegy a tiétek, jó?
1: Jaj,
0: ezt a jó szórakoztást, keresetek majd meg minket is egyébként, jó? Mert hogy 16 órától már kint leszünk a színen, Gergő Onnét jelentkezik a Rádió 88-as sátorból, beszéljetek majd vele is, jó? Hogy már ha vannak már tapasztalatok meg élmények a közös kalandból, oké?
1: Oké, köszönjük szépen.
0: Hát, Ámort játszottunk, na kíváncsi vagyok egyébként tényleg majd a beszámolókra, hogy milyen lesz ez a rendezvous, vagy hát közös bulizás, mert azért nem biztos, hogy túl kell ezt gondolni. Viszont jön a Bagosi Brothers Company, mert hogy a fesztivál zenék hétvégéjén még több fesztivál dal, akár olyan előadóktól, akik a színen ott vannak, ott lesznek, ott voltak, itt a Balat.

0: Robert Kennedy a Giants-el, ez pedig a 88. Ahó, köszi, hogy együtt rádiózunk a mai napon is. Szóval a Lottika Mixer, még a stúdióval, aztán hamarosan a Szegedi Ifjúsági Napokról a Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel már onnét jelentkezik, illetve a zenei tesztünket hadd ajánljam már a figyelmedbe, radio88.hu/zene, újabb 20 dal került föl a tegnapi napon, ezekbe kell belefülelni és értékelni a felvételeket. Nyereményünk is van a Budapest 101 Hang Depeche Mode Special Tribute koncertre, egy páros belépő, akár emiatt is érdemes beszállni ebbe a játékba. Csupán csak pár óra hossza, és itt a holnap, ami egyébként lehet, hogy sokaknál tényleg ilyen átmenet lesz a Szegedi Ifjúsági Napokon, éri őket a holnap. Másrészt viszont egyébként augusztus 28-a lesz, az Ágostonok ünnepelnek majd, de az Adelinák, Alfredok, Mózesek, Morgenek is esetleg a névnaposok sorába tartoznak. Holnap rákapcsol még a hőség, 35 Celsiusokra is számítani lehet majd. A legutóbbi ígéretek sajnos, vagy nem sajnos, vérmérséklettől függően, de pontosan erről szólnak. A Café 88 pedig a holnapi napon még jelentkezik Marcival és Rolival a péntekben, amikor is Németh Roland, a Nord Complex atya lesz a vendég a srácoknál.
1: Támogatta az Intellomitra Kft. Legyen otthonod okos.

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk.

Ez volt a The Beepers és a Sorry itt a 88-ban, egy igazi szegedi kedvenc, és nem csak, hogy mi szeretjük szegediek a The Beepers dalát, hanem Puskás Peti szereti Szegedet. Szerintem bizonyította ezt akár az örömzenéléssel, a hűvössel, akár egyébként a Wicked színpadán, vagy a domtéri színpadon a Wickedben. Úgyhogy talán nem is kell ezt túlmagyarázni. A 88-ban a folytatásban is jönnek igazán kiváló dalok, például a 90-es évek egy nagy kedvence. Ez lesz a Hanson, és Tom Grennan se hagyjuk ki a mai napból, jön a Little Bit of Love. Holnapi program ötleteket gyűjtöttem össze a Szegedi Csillagvizsgálóban, a péntek esti csillagászat elnevezésű program például jelentkezik, hát ha sok felhőse lesz az égen. A Patkó Lovas Színháznál Mórahalmon az unikornis legendája elevenedik majd meg. A Szegedi Ifjúsági Napokon pedig DJ

0: és Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
1: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
2: Hello Szeged, hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
0: Rádió 88, az életünk része.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Bőrönd, naptej, napszemüveg
0: és a Rádió 88. Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
3: Strandon, úton, pihenés közben legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
4: Eleged van abból, hogy egyre többet fizetsz az internet és TV szolgáltatásokért? A Netsurfnél most átlátható fix havidíjak várnak, ráadásul még 2024-es árakon.
5: Ha internetet és TV-t is választasz, ezekből az árakból még további kedvezményt is kapsz.
4: A cégeket pedig egyedi és különleges árajánlatokkal várjuk. Részletek?
5: Netsurf.hu.
6: A lakásavató, a kerti partik, a családi vacsorák, átvirasztott éjszakák és az első kéznyomok a falon. Egy otthon nem csak négy fal, hanem emlékek, történetek, egy életrésze. Ha eljött az idő tovább lépni, nem mindegy, hogy ki vesz részt ebben a folyamatban. Bízd az eladást olyanokra, akik nem csak értenek hozzá, de érzik is, ami történik veled. A te otthonod, a mi szenvedélyünk. Art Home Ingatlan. www.arthomeingatlan.hu.
7: Szeptember 4-én szombaton már 11. alkalom úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatói egy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdőn. További részletek rotarykacsaverseny.hu.
8: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezonvégi akció a Klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 40, 3 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapd le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat, Szeged, Somogyi utca 17.
9: A mozgásszabadság a felbecsülhetetlen érték. A Medipersdál nyári protézis programjában most 15% kedvezményt biztosítunk a csípő, térd és váll protézis beültetések műtéti és ápolási díjából. Készüljön az őszre, foglaljon időpontot 2026. augusztus 31-éig és használja ki kedvezményünket. Medipersdál Clinics Szeged. A kedvezmény feltételeiről tájékozódjon a medipersdál.hu oldalon, vagy hívja a plusz 3662 998 350-es telefonszámot.
10: Hello Szeged, passzold a véred!
11: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában.
10: A szegedi sport és fürdők és az STS-edeák idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
11: Szeged sport egyesületei már csatlakoztak, most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág sportuszoda.
10: Részletek szegedsport.hu.
12: A következő nagy üzleti lépés egy jó helyszínnel kezdődik. Tervezd meg a Novotel Szegedben. Konferencia, workshop, tréning vagy üzleti találkozó. Modern rendezvénytermeinkkel, rugalmas megoldásokkal és teljes körű catering szolgáltatással. Minden adott a sikeres eseményhez. Novotel Szeged, ahol a jó ötletekből nagy dolgok születnek. Részletek novotelszeged.hu.
13: Figyelem! A Europe Face modellügynökség ingyenes casting napot hirdet Szegeden augusztus 31-én. Legyél te is a Europe Face modellje. 13 éves kortól várjuk fiúk és lányok jelentkezését az info@europefacet.com e-mail címre.
14: Színbelépő? Megvan. Csajok? Pasik? Haverok? Megvannak. Buli? Na-na! Kocsi kulcs? Na, az maradjon otthon! Mi elviszünk a buliba, és haza is viszünk. SKT. Te bulizol, mi vezetünk.
15: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
16: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
2: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
17: Ez volt a Lucky Let's Go itt a 88-ban, én búcsúzom és le is kapcsolom a villanyt, mert hogy a folytatásban 16 órától a Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel a szegedi ifjúsági napokról jelentkezik. Tartsa 88-al a folytatásban is, Szeri Csaba búcsúzik, visszhall! 88!

Barbie és bandája Bla Louisiana szombati fellépőként érkezik majd ide a Szegedi Ifjúsági Napokra, itt a Rádió 88 Szeged kedvenc zenéivel, már a színről, mégpedig a szingli

0: nagyobb kulcsra számíthatunk majd. Hétvégén jöhet egy kis felhő, csapadék, majd addig azonban Szeged kedvenc zené, itt a Rádió 88-ban. Rögtön a hírek!
1: Ez a Lucky Let's Go!
2: Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
3: Dani!
4: Kedzo!
3: Szerinted ezek átgondolták ezt?
4: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
5: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
5: Gedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Automosó.
5: Már a vacsorán jár az eszed. Rendelj a Luckyból. www.luckypizzeria.hu.
7: 5 nap, egy korlátlan jegy. Ha van színbérleted, válts egy 72 órás jegyet, érvényesítsd ezzel most 5 napon át, augusztus 26-a és 30-a között éjjel-nappal korlátlan átszállással utazhat Szeged összes helyi járatán. Részletek skt.hu/szín.
8: Állami ösztöndíjas felvételi. A Gál Ferenc Egyetem Szegedi Teológiai Karán augusztus 28-áig még lehetséges. Teológus, hittanár, nevelőtanár, katekéta, lelkipásztori munkatárs, alap, osztatlan és mesterképzésekkel.
9: A Szegedi Domtér téged is vár.
8: Jelentkezés www.gfe.hu.
10: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
2: Ez reklám volt.
11: Játékos feladatokkal, VR szemüvegekkel készültek, de akár az új lenyomatvételt is ki lehet próbálni a Nemzeti Adó és Vámhivatal sátrában a Coca-Cola Színfesztiválon. Kis Attila, a NAV Vármegyei Igazgatóságának határrendészeti igazgató helyettese elmondta, a kitelepülésen a programjaikkal és aktivitásaikkal a fiataloknak is be tudják mutatni a tevékenységeiket.
12: Hol találkozik a fiatal legelőször majd velünk? Akkor, amikor diákmunkát végez, akkor, amikor az első fizetését megkapja. De ugyanúgy választ kap arra is, hogy mi történik akkor, amikor ezzel kapcsolatosan adóznia kell, vagy ha külföldre akar kimenni, mi az, amit legálisan megtehet, mi az, amit behozhat, mi az, amit kivihet.
11: Élelmiszermentő segítő applikációt készített Elsothalom. Az Elsoth app egy mobil alkalmazás, amely az élelmiszermentést támogatja. A felhasználók az alkalmazás segítségével kedvezményes vagy megmaradt élelmiszercsomagokat foglalhatnak le, majd azokat a megadott helyszínen és időpontban átvehetik. Az alkalmazás a helyi termelőket és őstermelőket is bekapcsolja a rendszerbe. Mintegy 84 ezer rászoruló gyermek kap tanszercsomagot a Klebelsberg központtól. Minden általános iskolás a korának és az iskolai évfolyamának megfelelő tanszereket kapja meg. A csomagokban nem csak tanszerek, papírok, írószerek, vonalzók találhatók, hanem például az első évfolyamosoknak tisztasági csomagot, a hetedik osztályosoknak pedig tudományos számolóképet is tartalmaz. És új névadó szponzora van a szegedi férfi kosárlabda csapatnak, Délút STL Szedeák néven indulnak a következő szezonban. Kardos Péter, a Szedeák elnöke elmondta, nagyon nehéz 3 év van a csapat mögött, ami alatt folyamatosan a túlélésért küzdöttek. A munkájuk nagy részét azt tette ki, hogy névadó szponzort keressenek. Juhász Lóránt, a Délút ügyvezetője elmondta, hogy bízik benne, hogy sikeres lesz az együttműködés. A Rádió 88 híreit Fáji Bernitől hallottad.
0: Legyen sikeres az együttműködésünk ma a közlekedésben is, számítsunk több autóra. A Rókusi körúton már csak azért is, mert a Szatymazi utcai kereszteződésnél úgy tudjuk, most baleset nehezíti a forgalmat. A Kossuth-Lajos sugárút elején is több járműre lehet számítani, a Somogyi utca is most lassabb haladást kínál, és természetesen a Belvárosi hídon és majd a Partfürdő környékén egyre élénkebb forgalomra számíthatunk, ahogy érkezik a délután, majd az este, nálunk pedig itt a Lucky Let's Go-ban a Szeged ifjúsági napokról az újabb dalok.
2: Támogatta a Pannon Ventil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
0: Kámrát pedig pont azt a hangulatot hozzá nekünk, amit szerintem egy nagy színpadon állva bármelyik előadó megirigyelne, azokat a ritmusokat, energiákat és lüktetéseket, ami mind-mind itt van az I Believe című dalában.
2: 88. Ez a Rádió 88.
5: Élőben a színről.

0: Itt a Lucky Let's Go Szeged kedvenc zenével, a Szeged ifjúsági napokról. Jó utat kívánok a Rókusi körút végén. Nem sokkal a Rókusi körforgalom előtt baleset nehezíti most az autózók dolgát. Vigyázz magadra, útközben Teddy Swim zenéjét indítom most.
1: She

0: amikor a fáradtság egy kis izgatottsággal párosul az egyszerű műsorvezetőnél. Hát, ilyen a szegedi ifjúsági napok időszaka. Ez pedig a 88-ban a Lucky Let's Go élőben, tehát a színről. Viszont a rövid nadrágok sem lettek ma hosszabbak, de a műsoridő sem rövidebb, úgyhogy este 8-ig kedves kötelezettségként mondom azt most például, hogy mi a helyzet az utakon. Például rendőröket láttak hallgatóink a Matyiér vonalában. Az 55-ös számú főúton köszönjük az erről szóló híreket. A városban a József Attila sugárút elején torlódásra számíthat. A Kossuth Lajos sugárúton is több autó van a mai délutánon. És ugye korábban hírt kaptunk egy balesetről a Rókusi körút végén, nagyjából a Szatymazi utcai kereszteződés környékén lehet emiatt torlódásra számítani. És minden info, amit útközben látsz, jól jön, erősítsd meg, vagy cáfold az eddigi értesüléseket, és ha más híred van, akkor SMS-ez vagy hívd a 06 32 99 88 88-at. Egy az utóbbi években méltatlanul mellőzött zenekarral folytatjuk most. Kicsit mérges is vagyok egyébként, hogy már rég volt lehetőség itt a Vadfruttikkal együtt kiabálni a nagyvilágba, mert hogy itt van most sokak kedvence, a Lehetek én is a 88-ban, és lehetsz majd te is az az egyetlen, aki gyorsan hazajut a 47-es számú főúton Szegedre befelé tartva, de az még nem most lesz.
1: Támogatta a Hattyas Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértője.

0: Lil Nas X szerte a fesztiválokon. Hát nagyon izgalmas szereplője lehet természetesen a bulinak. És most itt a színen tette teljessé a mai napunkat. A Rádió 88 közlekedési hívószáma 06 32 99 88 88. Az Algyai úton befelé több járműre kell számítanunk továbbra is, és a Kossuth-Lajos sugárút forgalma is egyre számottevőbb a mai délutánon, ahogy itt a Lucky Let's Go-ban pedig egymást követik. Reményeink szerint a jobbnál jobb számok, így már is indítom Jazz Green-től, a Hold My Hand Szeged kedvenc zenéi közül.
1: Támogatta a Nita ékszerüzlet. Időtlen elegancia.

0: eltöltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Kedvencek, amelyek nélkül nincs nyári buli.
0: Dalok, amelyeknek ismerjük a szövegét.
1: És Szeged legfrissebb nyári zenéi.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88.
1: Az életünk

0: Sam Boxerrel és Antoniával beköltözött a nyár lendülete és forrósága. Ide a Lucky Let's Go-ba, mely a Szegedi Ifjúsági Napokról szól. Egyébként majd szombat délutánon is 4 és 8 között innen hallhatod a Rádió 88 élő adását. Egy kis programötletelés, az Európa Liga selejtező meccsét láthatod ma a Bárkában 20 óra 30 perctől. Egyébként itt a Bárkában szintén Gyuris Vivi és az Alvi Akusztik zenéje is vár majd este 7 és 10 közötti időszakban. A Szegedi Ifjúsági Napokon a Follow the Flow, Dash, Nagy Bogi, Méringer és a Queen Bee, valamint a Carson Koma és a Csak Neked Kislány mellett például Koli és Azaria is jön majd, de például a Pannonia All Stars Orchestra is elhozza a régi szegedi bulik hangulatát majd nekünk. Úgyhogy ez itt helyben, és találkozhatsz velünk is egyébként a Szingli 88 helyszínen, ahol egy nagyon kis hegyke, sárga, héliumos lufit tudunk átadni abban az esetben, hogyha társkeresésben vagy, és akkor ezzel itt a fesztiválon mindenki láthatja, hogy éppen szabad a tánc, hogyha úgy van. Itt a Lucky Let's Go-ban pedig mindjárt szabad a mikrofon, és Dashnek, valamint Young Fly-nek adom át.
1: Támogatta a Sercegő Pizzéria. Az ízek összekötnek minket. Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Szépen keverve, nem sietősen.
2: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88. Az életünk része.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: 5 nap, egy korlátlan jegy. Ha van színbérleted, válts egy 72 órás jegyet, érvényesítsd ezzel most 5 napon át, augusztus 26-a és 30-a között éjjel-nappal korlátlan átszállással utazhatsz Szeged összes helyi járatán. Részletek skt.hu/szín.
2: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
4: A Rádió 88 app-pal a nyaralás alatt is

0: hogy megvan-e még?
1: Ne tölts heteket hirdetéssel és alkudozással! Az Apple Klinika megvásárolja használt iPhone-odat és segít megtalálni a következő készülékedet is. Apple Klinika, Szeged, Jósika utca 4.
2: A legjobb strand néha csak pár lépésre van. A terasztól. A Bodrogi Bauban megtalálod a kerti medencéket és a hozzájuk szükséges medencevegyszereket is. Minden egy helyen a gondtalan nyárért. Bodrogi építési és barkácsáruház Szegeden két helyen. Újházbodrogi.hu.
3: Figyelem! A Europe Face modellügynökség ingyenes casting napot hirdet Szegeden augusztus 31-én. Legyél te is a Europe Face modellje. 13 éves kortól várjuk fiúk és lányok jelentkezését az info@europeface.com e-mail címre.
4: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
5: A mozgásszabadság a felbecsülhetetlen érték. A Mediverzál nyári protézis programjában most 15% kedvezményt biztosítunk a csípő, térd és váll protézis beültetések műtéti és ápolási díjából. Készüljön az őszre, foglaljon időpontot 2026. augusztus 31-éig, és használja ki kedvezményünket. Mediverzál Clinics Szeged. A kedvezmény feltételei tájékozódjon a mediverzál.hu oldalon, vagy hívja a +36 62 998 350-es telefonszámot.
6: Szeptember 4-én szombaton már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatói egy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfél szolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdő. További részletek rotarikacsaverseny.hu.
7: Tudjuk, még tombol a nyár, de egy igazán emlékezetes karácsonyi parti szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Tartsd idén a céges karácsonyi partit a Novotel Szegedben, ahol minden adott ahhoz, hogy az évzárásból valódi élmény legyen. Novotel Szeged, hogy legyen mire emlékezni az idei karácsonyból. Részletek novotelszeged.hu.
8: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
9: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
10: Színbelépő? Megvan. Csajok? Pasik? Haverok? Megvannak. Buli? Na-na! Kocsikulcs? Na, az maradjon otthon, ha iszol és vezetsz, egy pillanat alatt véget érhet a buli. Ne kockáztass, válaszd inkább az SKT járatait. Mi elviszünk a buliba, és haza is viszünk. SKT. Te bulizol, mi vezetünk. SKT. Hogy ez az este szép emlék legyen, ne rendőrségi ügy.
11: Ha vadétel, akkor stüsszivadász. Ahol grillterasszunkon, csodálatos zöld környezetben nem csak vadétel vár. Stüsszivadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
12: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: Én inkább szeret tapasztalni most itt a partfürdőn a Lucky Let's Go kíván jó utat, és úgy tűnik, hogy néhányakat a közlekedésben is megfújt a szél, nem a legjobb értelemben. A Rókusi körút végén volt korábban baleset, és hallgatónk jelezte nekünk, hogy a Dorozsmai úton is egy kisebb közlekedési fennakadással találkozhatnak azok, akik a körtöltés és az 502-es elkerülő között közlekednének ezen az útszakaszon. Ha más fontos infód van, 06 32 99 88 88, írj SMS-t vagy hívj itt a 88-ban.
12: Támogatta a Dentaláv. Szívvel, szakértelemmel.

0: A Lucky Let's Go a Szegedi Ifjúsági Napokról kíséri a fesztivált gyakorlatilag egészen a végéig, hiszen szombat délutánig itt vagyunk a Rádió 88 helyszínével, ahova például a magányosokat is várjuk. A szingliknek külön lufit adunk, és parti tetoválások is készülhetnek. Készül nekünk az időjárás még igazi nyári hangulattal, holnap 33 fokos csúcs is lehet majd. Szombatra már kicsit felhősebb idő valószínű, és némi csapadék is előfordulhat majd. Jönnek a hírek, aztán újabb zenei élmények várnak.
1: Támogatta az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: A menopauza vagy klimax egy természetes folyamat, amely többnyire 45-55 éves kor között érinti a nőket. A változókor kezdetét a ciklus rendszertelenné válása jelzi, és akkor ér véget, amikor már hosszabb ideje nincs menstruáció. Ezzel lezárul a termékenységi korszak. Bár nem betegség, az olyan tünetek, mint a hőhullámok, hangulatzavarok, testsúlyváltozás, hüvelyszárasság vagy vérnyomás ingadozás sokaknak komoly terhet jelentenek. A kellemetlenségekbe azonban nem érdemes beletörődni. A panaszok életmódváltással és megfelelő nőgyógyászati kezeléssel enyhíthetők, így a változókor akár újfajta felszabadultságot hozhat.
1: Támogatta a Mediverzál, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője.
3: Ez a Lucky Let's Go.
1: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
5: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
5: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
5: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Pizza, gyrosz, lepény vagy saláta. Rendelj vacsorát a Lucky-ból. www.luckypizzeria.hu.
7: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad. Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Premium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig. Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a Technik. Használd ki a villámakciót! A nevezés részleteit keresd a Premium Piac Szeged Facebook oldalán.
8: Tudod mit? Ne sírj, hogy nem veszik meg a telket, ha senki se látja. Az investment.hu-n térképen mutasd meg, hol van, mekkora, mennyit ér. Ingyen van, de nem örökre. Ha okos vagy, feltöltöd az investmentre. Ha nem, maradsz a háttérben.
9: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napvégfürdő Aquapolisban. Vásárolj online az augusztus 20 promókóddal, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. Aquapolis.hu.
10: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesrumfest.hu oldalon.
11: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
1: Ez reklám volt.
12: A Bérkert utcában folytatódik Újszegeden a vízvezeték rekonstrukció, de csak szeptember közepétől. A Derkovics-Fasori kereszteződésben zajló munkálatok befejezése után kezdenek a felújítás újabb szakaszába. Ez idő alatt nem lehet majd a Temesvári körútról a Bérkert utcára bekanyarodni, a Népkert sor irányából balra fordulni, vagy a Bérkert utcába egyenesen haladni. Balaton Krisztina, a Szegedi Vízmű ZRT kommunikációs vezetője elmondta, a várhatóan december közepéig tartó munkálatok az ivóvíz szolgáltatásban csak átmeneti időszakos korlátozásokat okoznak, amikről a lakosságot az előírtak szerint értesítik majd.
13: Itt az állalkozó végzi a
3: rekonstrukciót és a munkaterület átadása már megtörtént, és az előkészítő munkálatok elkezdődtek. Csak a Berkovics fasor és a Temesvári körút kereszteződésében jelenleg zajló víziközű munkálatok miatti forgalom korlátozás feloldása után kerül majd csak sor a Bérkert utca érintett szakaszának a lezárására.
12: A szárazság felfedte a szegedi Gumistó nevének eredetét. Az egykori szegedi téglagyár mögött található tóban a vízszint jelentősen lecsökkent, így felszínre került a benne található több száz gumiabroncs is. Többen azt hitték, a Gumis néven ismert horgásztó csak egy becenév, most azonban mindenki a saját szemével is megtekintheti a szürreális tavat. Szentendrén fehér ruhás fantom, Nagy Tétényben maszkos rémalak miatt nem mernek utcára menni a helyiek. A lakók elmondása szerint a szentendrei mennyasszony fantom fák és bokrok közül ijesztgeti a járókelőket, sokszor csak bámulja őket. A lakosok mindkét helyen járőrözést szerveztek az éjszakánként felbukkanó ismeretlenek miatt. És Ridley Scott megerősítette, hogy új Alien filmet készít. A harmadik előzményfilm David az android karaktere köré épül. A 88 éves rendező legutóbbi alkotásával is a sci-fi felé fordult. A Kutya csillagkép című posztapokaliptikus thrillert ezen a héten mutatják be a magyar mozikban. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Gondtalan jó utat délutánra, a Lucky Let's Go közlekedési és SMS száma 0630-299-88-88. Az Algyői úton hosszú kocsisor fogadja a Szegedre befelé tartókat. Közben rendőrök kezdték meg a munkát a Makkosházi körúton, ott a trafi ugye, mint tudjuk, gyakorta elő szokott kerülni. A Dorozsmai úton lassulást tapasztalható a Budapesti úti kereszteződés és az 502-es elkerülő között, baleset miatt így értesültünk. Vigyázzunk egymásra, és találkozunk ma délután is itt a színen.
1: Támogatta az Üllési Kádár műszaki vizsgaállomás.
0: Dua Lipa önmagában szerintem egy teljes fesztivált el tudna vinni. Hozzá kell tenni, hogy Koszovóban pont a családnak van egy saját zenei fesztiválja. Már hosszú ideje hatalmas sikerrel is nemzetközi fellépőkkel. Hát a gazdasszonytól akkor most szóljon a Don't Start Now.
1: Ez a Lucky Let's Go.
2: Ez a Lucky Let's Go.
1: Élőben a színről.

0: Szigalával és Becky Hillel töltöttük most az időt, ezt az igazán színes napot. És a pultomhoz már megérkezett valaki, akinek van egy igen nagy pultja itt a városban is, egyébként a színen is, hiszen hát már a 30 éven túli vállalkozásokba tartozik a pizzafutár is itt Szegeden. Erdősi Róbert alapító tulajdonos pedig azért invitáltam meg ide hozzánk, hogy egy picit beszélgessünk arról, hogy egy fesztivál közönséget kiszolgálni finom falatokkal mennyivel nagyobb vagy más kihívás mondjuk az átlagos hétköznapokhoz képest. Szia!
1: Sziasztok! Hát teljesen más. Ugye avval kell számolni, hogy az, aki ide jön hozzánk, ő szeretne gyorsan egy szelet pizzát kapni, és nem nagyon gondolkodik azon, hogy mi történik ahhoz, hogy ő ezt meg tudja tenni. De itt mi úgymond létrehozunk egy éttermet erre a 4 napra, amiben beletartozik az, hogy teljes technikát ki kell hozni, teljes hűtést ki kell hozni, itt kell lennie az embereknek, és folyamatosan felkészültnek kell lenni arra, hogy a különleges elvárásoknak, kihívásoknak megfeleljünk.
0: Hát ugye azért mi is átgondoljuk itt, hogy a stúdióhoz mi minden kell, hogy itt legyen, és az itt kell, hogy legyen. Gondolom egy konyhát hurcolászni se egyszerű azért így a partfürdőre.
1: Igen, hát ugye ezt nem, a nagy részét például az alapanyagoknak azt bent készítjük elő az üzletben, de ennek ki kell kerülnie, azért ennek olyan mennyiségbe kell kikerülnie, hogy ne fogjon el a termék mondjuk éjfélkor. Ezt fölmérni, ezzel kalkulálni, hogy mi az, amire szükség van egy nap, azért ahhoz kellenek az eltöltött évek.
0: Megy a kalkuláció a kockás vizetben, hogy mondjuk mit szeretnek jobban a fesztiválozók, változik esetleg az évek során a kínálat, hogy miből kínáltok többet, mert nagyobb kedvenc?
1: Hát mi most már 10 pár éve járunk fesztiválokra, az ország különböző pontjaira, és azért már így nagyjából tudjuk, hogy kinek mire van szüksége. Minden évben fölírjuk, hogy miből mennyi fogy, és ehhez indulunk. Tehát egy adott napot azt szerint tervezzük meg, hogy mi volt tavaly azon a napon, és ahhoz lőjük be, hogy plusz-minusz mennyit hozzunk, miből.
0: Annyira válogatós azért a magyar, hogyha úgy van, és hát szeret ugye a kedvenceiből választani. Van-e arra lehetőség ilyenkor, hogy valami speciális kérést figyelembe tudjatok venni? Én imádom mindenen a hagymát, így a pizzán is, de hogyha a receptúrának nem része, akkor ilyen megoldás van-e például?
1: Hát hagyma az pont nincs. Elég standard dolgokkal megyünk a fesztiválon, pont azokkal, ami a legközkedveltebb. Ezek a sonka, kukorica, pepperoni, sajtos, sonkás, tehát egy ilyen alap pizzákkal. Semmi másra sajnos nincs lehetőség azáltal, hogy nyitott teljesen a helyiség. Tehát ilyen gluténmentes dolgokat sajnos nem tudunk itt létrehozni.
0: És ha hozok szeletelt hagymát magammal?
1: Hát rárakjuk neked.
0: Ez az. Köszönöm szépen. Évek óta figyelek még egy nagyon érdekes dolgot, ami nem feltétlenül jellemző a vendéglátásban, vagy hogyha jelen van, akkor más-más oka lehet annak, hogy ott van a főnök, és részese a folyamatoknak, és te tudom, hogy évek óta nagyon aktív vagy itt a fesztiválon, ennek mi az oka?
1: Hát én azt gondolom, hogy ezt csak így lehet csinálni, tehát ez így hozzám tartozik. Bennem meg se fordul az, hogy ne legyek itt, tehát hogy az, amikor elvállalunk egy ilyen szereplést, vagy egy ilyen fesztiválon való részvételt, akkor nekem alapkérdés, hogy ott kell lennem.
0: És kik kóstolták már nagy nevek közül a pizzádat az elmúlt években?
1: Hú, hát ez biztos nagyon sokan. Az, ami nekem mondjuk, ami nem kimondottam, mondjuk Szegedhez kötődik, de más fesztiválon, ahol bekészítésre csináltunk, ott mondjuk volt a Linkin Parknak csináltunk 27 ilyen nagy családi pizzát, ugye a teljes zenekarnak, de talán az, ami a legmenőbb volt, az talán az, amikor a Martin Garrixnek a Balatonszandon csináltunk, és kiposztolta, hogy áll a DJ pultba, és a nagy szelet pizza ott van a szájánál.
0: Ez nagyon menő. Picit maradjunk a kollégák körében. A pizzafutárok nevében mit tudsz üzenni a szegedi közlekedőknek? Mire figyeljenek?
1: Hát ugye most elég nehéz a közlekedés a városban. Próbáljuk ugye mi ezt megoldani motorokkal, meg ahogy tudjuk. Nem mindig a legnagyobb sikerrel, de mindig azon vagyunk, hogy a lehető leggyorsabban eljusson a pizza a megrendelőinkhez.
0: Remélem, hogy lesz lehetőséged azért szórakozni is majd itt a fesztivál ideje alatt, nem csak a kemence mellett ott állni, gondolom nem fáztok ilyenkor.
1: Hát nem, 4 kemencével dolgozunk, tehát ilyen 40-50 fok folyamatosan van az épületben, és ezt egyfolytában tölteni kell és kivenni a kemencékből a kész pizzákat. Meleg van.
0: Kitartást, meg megfelelő elektromos teljesítményt is kívánok akkor a kemencéknek.
1: Köszönjük szépen!
0: Erdősi Róbert volt itt elünk a pizzafutártól, és hát reméljük, hogy sikerült egy kicsit közelebb hoznunk a fesztivál étkeztetés kulisszatitkait, most pedig jön a Green Day, akik biztos szintén nagyon szeretik a pizzát.

0: töltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Szeged kedvenc nyári zenéi útközben.
0: A Kerti Partin.
1: És hűsöléshez is.

Itt a Lelkilec Gól Szegedi Ifjúsági Napokról, a Rádió 88, Szingli 88 helyszínéről szól a műsor, igazi fesztivál arcok, az Imagine Dragons is, akik egyébként megoldják maguknak, hogy miattuk odautazzanak az emberek több tízezren adott helyre is, ez ugye itt Magyarországon is működött azért náluk. Mögöttem pedig például az egyik színpadon a Hősök koncertje szól éppen, ami azért érdekes, mert hogy a Rádió 88-ban is fellelhető zenék egyszer csak így élőben megszólalnak. Ez marha jó, főleg amikor az ember nem is nézi előre egyébként a beosztást, hogy melyik színpadon melyik formáció jön, és egyszer csak egy ismerős hang jön, és hát ezt tudom kik, és akkor ugye ott ragad az ember hosszabb, rövidebb időre. Hát ez a fesztivál forgatag fantasztikuma, és láttam egyébként egy idősebb hölgyet, aki a legmenőbb fesztivál szerkóban érkezett, ugyanis egy ilyen Bichon Havanese jellegű kutya volt neki, egy ilyen kis oldaltáskába bedobva, és akkor ketten itt az előbb elzsaltak a Szingli 88 helyszín előtt, ahol Sárga Rufik játszik egyébként nem csak már itt nálunk, de szerte a fesztivál területén, hogy kik azok, akik szeretnének párra találni. És hogyha mondjuk nincs még színbelépőd, de akár pénteken, akár szombaton eljönnél úgy koncerteket hallgatni, hogy szerzünk melléd valakit, aki szintén szingli, akkor írj magadról mielőbb pár gondolatot, akár SMS számunkon, akár a Rádió 88 Messenger felületén, elérhetőségeddel együtt, hogy melyik nap lenne a szimpatikus, és milyen alapvető dolgokat érdemes tudni rólad, mindazoknak, akik szintén párt keresnek, hogy így könnyen össze tudjuk párosítani a leendő szerelmeseket. Holnap lesz is majd egy párunk, akik együtt lépnek be ide a fesztivál területére, és majd igyekszünk minél többet megtudni róluk itt a terveikről, elképzeléseikről, és akár aztán végigkísérni az egész életüket. Csiribú, csiribá, itt van most Lady Gaga siker az Abracadabra, utána pedig egy picit tekerünk a ritmuson, hiszen jön Rita Ora és DJ Fresh is a Hot Right Now-val itt a 88-ban.

0: Rita Ora! Itt a Lucky Let's Go-ban. És 3 évvel ezelőtt egyébként nem messze itt tőlem hátul a nagy színpadon, hiszen a szín fellépője volt akkor. Idénre volt egy budapesti koncertje, amit végül lemondott, de hát ilyen ugye előfordul egy-egy előadó életében. Na ennyiből is unikálisabb volt természetesen a mi szegedi Rita Ora koncertünk, ami nagyon húzott, és most ezt idéztük fel a DJ Fresh-el közös Hot Right Now-val itt a 88-ban. Szép kis sorok kígyóznak itt a Szingli 88 helyszínünkön, hiszen randi tetoválásokat lehet készítetni. Ez ilyen kis felragasztható, szóval kortól nemtől függetlenül bárkire mehet. Előnyösebb mondjuk, hogyha nem olyan erős és dús a szőrzet azon a testrészen, ahova kerül a tetoválás, hiszen tovább fönnmarad akár napokon keresztül. És hát vannak kicsit merészebb szövegek is. Ezeket itt mind átolvashatod, kiválaszthatod, hogy melyik a legszimpatikusabb, és akkor már is varjuk. Na jó, ragasztjuk. És van még a Sárga Lufinkból is egyébként a Szingli 88 helyszínünkön. Ez ilyen héliumos kiadás, repül, gyönyörűen néz ki, láthattuk már tegnapi számos koncerthelyszínen őket szállni, és egyben egyértelmű jelzést ad arról, hogy valaki most nagyon magányos, de reméljük, hogy legalább ezzel a lufival tudunk ezen gyorsan és hatékonyan változtatni. Szóval a szegedi ifjúsági napok idén is az életünk része, mindjárt Bruno Mars pedig egy kicsit tovább gondolva ezt a sárga lufi kérdést, a Marry You-t énekli Szeged kedvenc zenéi közül.
1: Erre nagyon buliztunk!

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a staropremeni 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2 plusz 1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More. Szeged, Vitéz utca 24. Campus. A hely, ahol jó lenni.
1: Figyelem! A Europe Face Model ügynökség ingyenes casting napot hirdet Szegeden augusztus 31-én. Legyél te is a Europe Face modellje. 13 éves kortól várjuk fiúk és lányok jelentkezését az info@europefacet.com e-mail címre. Nyaralás közben ne a zenékkel bajlódj!
0: Indítsd el a Rádió 88 appot, és már szólnak is Szeged kedvenc zenéi!
1: Úton, vízparton, pihenés közben veled marad a szegedi hangulat.
0: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt. Rádió 88.
1: Az életünk része.
3: Megérkezett a Targ Giganet 1000.

0: Ezzel most 5 napon át, augusztus 26-a és 30-a között éjjel-nappal korlátlan átszállással utazhatsz Szeged összes helyi járatán. Részletek skt.hu/szín.
1: Hello Szeged, passzold a véred!
2: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában.
1: A Szegedi Sport és Fürdők és az STS-edeák idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
2: Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak, most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág sportuszoda.
1: Részletek szegedsport.hu.
3: Ez reklám volt.

0: Ez a Lucky Let's Go itt a 88-ban. A Festival Standard. Florence Welch hangja. A Florence and the Machine dala szólt most itt a Lucky Let's Go-ban. És a Szegedi Ifjúsági Napokról, a Szingli 88 helyszínünkről hozunk élményeket. És hogy mit is vehet fel az ember, nincs igazi előírás. A könnyed, laza öltözet, amin átfúj még ez a kellemes nyári szél, alapvetően jó lehet, nincsenek kötelező előírások, hogy mit kapjunk magunkra. Persze a lányok azért lehetnek kicsit fázósabbak, úgyhogy az éjszakai órákban jó, hogyha van valami kis külön réteg, vagy lehet menni ugye a parti arénákba, ahol mindig füllett és forró levegő vár bennünket. Holnap délután pedig Szegeden például 33 fokos csúcshőmérséklet, napos, száraz idő valószínű.
1: Támogatta az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Parkja. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Dani.
3: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
3: Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
5: Több mint 70.500-an voltak a szegedi szabadtéri játékok idejévadán. A Dumtéren és az új szegedi szabadtéri színpadon összesen 20 estén játszottak teltház előtt a fellépők. Barnák László főigazgató elmondta, rögtön az utolsó előadás utáni éjszakán elkezdődtek az intenzív bontási munkák, hogy a Dumteret minél hamarabb átadhassák a szeptember 16-án kezdődő bortér rendezvényeinek.
6: Az az érdekes, ugye, hogy május végétől június végéig nagyjából egy hónap kell ahhoz, hogy itt minden a helyére kerüljön. Na most a bontáshoz sokkal kevesebb időt kaptunk, hiszen 22-én ment le az utolsó előadás, és jövő hét folyamán, 3-án vagy 4-én már vissza is kell adnunk a teret üresen. Tehát gyakorlatilag másfél hét áll rendelkezésre az egy hónapos építés után.
5: Ingyen kapnak a szegedi egyetemisták AI előfizetés tagukőltől. Az óriás vállalat idén is úgy döntött, hogy megajándékozza az egyetemre és főiskolára járókat egy ingyenes, egy évig tartó AI Plus előfizetéssel, amihez csak igazolni kell, hogy tényleg hallgatók vagyunk. Jelentkezni december 31-ig lehet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kékbolygó Alapítvány. Feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Magyar Péter miniszterelnök videóban elmondta, hogy a döntéssel véget ér a különleges kekva státusz és az ehhez kapcsolódó állami vagyon feletti rendelkezés, illetve az állami finanszírozás.
7: Visszaadtuk a magyar embereknek azt a jogot, hogy ellenőrizhessék, mi történik a közös vagyonunkkal. Megőrizzük az értékes programokat, és közben felszámoljuk azt a rendszert, amelyben a közvagyon politikai zsákmánnyá válhatott.
5: És Kulka János magyar western filmben játszik főszerepet. Az utolsó betyár forgatása már elkezdődött. A lírai western Csúlya László rendezésében készül. Kulka János mellett fontos szerepet kap Mundruczó Mihály és Téglás István. A bemutató 2027-ben lesz. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Szárazság van, és ugye minden olyan helyen, ahol sok ember mozog, azért van egy kis por, úgyhogy Ellen Walkernek valahol igaza van ezzel a maszkozással, arceltakarással. Többen Ellen Walkernek öltöztek egyébként itt a színen is. Jön a Dark Side most a 88-ban.
1: Ez a Rádió 88.
4: Élőben a színről.

igazán otthonos közeg egy fesztivál. Na meg a Rádió 88-nak, hiszen már vissza sem tudok számolni, hogy hány éve vagyunk itt rendszeresen egyébként a Szegedi Nyárzáró Fesztiválon, ami ugye gyakorlatilag már több mint 50 éve része a szegedi kulturális életnek. Na igaz, más-más formában, és én magam is azért így több évtizeddel a hátam mögött egy-két fellépő nevét nézve azért így húzok egyet a szemöldökömön, hogy na, vajon ők kik lehetnek. De hát ugye jönnek az új generációs előadók, és hát nincs megállás. A nevében is ott van a fesztiválnak, hogy Szegedi ifjúsági napok. És a szerelem abszolút kortalan, ebből a szempontból igazán izgalmas a helyszínünk, hiszen egy sárga lufit lehet tőlünk akár kérni. Ez egy ilyen menő héliumos, az ég felé folyamatosan repülni akaró kiadás, amit egyébként látva a többi fesztiválozó egyértelműen le tudja venni a jelzést, hogy akinél ez a lufi van, éppen magányos és szívesen ismerkedne, ez pedig talán azért a mai egy kicsit digitálisabb és kevésbé face-to-face világunkban egy nagyon jó kis kiindulási alap, hogy akkor kezdjünk beszélgetni valamiről például. Adhatnék konkrétabb tippeket is, de nem szeretnék, helyette inkább Szeged kedvenc zenéit, és például azokat az előadókat, akik fesztiválokon gyakorta megfordulnak, akár itt nálunk, akár máshol az országban, vagy a környező országokban. Ebből a szempontból egy jó kis Armin van Buuren is vár mindjárt itt a 88-ban, vagy például a színen is fellépő Imago Mundi, akikről már elmondhatom, hogy holnap délután vendégeink is lesznek majd itt a stúdióban. Előtte pedig egy díva, aki azért olykor fesztiválokon is előfordul, neki talán az ilyen nagyon elegáns, saját bulik fekszenek igazán már hosszú évek óta, hiszen tényleg ünnepelt szupersztár az ausztráloktól Kylie Minogue és a Can't Get You Out of My Head, ami már is szól innen a Singli 88 sátorból, a mai Lucky Let's Go-ban Szeged kedvenc zenei közül.

0: töltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Kedvencek, amelyek nélkül nincs nyári buli.
0: Dalok, amelyeknek ismerjük a szövegét.

Pidácsú! Pikachu! Itt a Lucky Let's Go! Szeged kedvenc zenét pedig a Szingli 88 helyszínünkről játsszuk ebben az évben, itt a Rádió 88-ban, a Szegedi Ifjúsági Napokról. És most jön az a csapat, akik Szeged jó hírét viszik most már hónapok óta, karrierjük pedig gyakorlatilag a Szegedi Tehetségkutatón indult annak idején, a Sons of Szegedem. Az Imágó Mundiról beszélek, akik holnap amúgy vendégeink lesznek majd itt a stúdióban. Várjuk majd egyébként például DJ Corvint is holnap este ide hozzánk, és a fesztivál élményekből azért még igyekszek minél többet szállítani így a következő másfél órában is itt az éterben. A Lost Frequencies dal, a Like I Love You előtt azonban az estelente jön, tehát az, ami igazi áttörést hozott a szegedi Imágó Mondinak, és hogy azóta mi érte még őket, milyen meglepetések, az pedig majd holnap derül ki itt a 88-ban.

0: Love, sok szóban ott ez a kifejezés, és sok dalcímben persze Lost Frequency zenéje szólt most itt a Lucky Let's Go-ban a 88-ban. Mi is lehet fontos egy fesztiválon? Hát egy-két alap dologra azért érdemes egy kis időt rászánni. Ezek közé tartozik például az alapszett, a kis fertőtlenítők, ezt például a kommunikáció is nagyon fontos, hogy megfelelően működjön, és egyre több hazai fesztiválon látni törekvést arra, hogy például a technikai lehetőségeket kihasználva tudjunk a másik hollétéről. Erre most már ugye vannak különböző alkalmazások, akár beépített megoldások, meg tudjuk osztani egymás pontos helyzetét, akár csak egy napra, vagy hosszabb időre is, és akkor pontosabb információnk van arról, hogy ki éppen merre jár. Ez is nagyon hasznos lehet. A színre például egy fél literes, bontatlan üveget, palackot, vizet nagyon fontos, be tudunk hozni, azt, mit aztán utána akár itt a csapokon újra tölthetünk, gondoskodva a hidratációról. A Fecenc Mollal pedig mindjárt a buli hangulatról gondoskodunk itt az éterben, hiszen Mári Szóla Turnaround itt a 88-ban.
1: Egyedül mész a színre? Ez még nem végleges állapot.
2: Elvárásod? Majka rajongó legyen? Macskás? Vagy legalább ne csámcsogjon evés közben?
1: A Rádió 88 most összeboronálja a szegedi szingliket.
2: Nincs még színjegyed? Akkor írj SMS-t a 0630 299 88 88-ra.
1: Mutatkozz be pár szóban, és írd meg, melyik napra keresel társad.
2: Kettől péntekig minden nap bemutatunk egy szinglit.
1: Bejön? Ne csak hallgasd, ír rá! Pontosabban nekünk.
2: Ha ő is téged választ, mindketten kaptok egy színnapi jegyet. A többit már nektek kell összehozni.
1: Szingli.
2: Szingli 88. Találd meg, akivel jobb lesz a szín.

0: különleges hangulat. Itt a Lucky Let's Go-ban a 88-ban. Azon gondolkodtam, hogy milyen hangszerek kerültek elő most DJ Snake és Balvin, G Balvin zenéjében. Én nagy harmónika párti vagyok egyébként, de sok más izgalmas hangszer is előkerülhet az életünkben. És hogy holnap hogy muzsikál majd az időjárás, ez most a nagy kérdés a híreink előtt. Száraz idő várható 33 fokos csúccsal, a hajnali 18-20 fok körüli értékekről emelkedik majd. Igen, csak gyorsan a hőmérők higanyszála. Szombat ígérkezik majd felhősebbnek, akár eső is előfordulhat. Nálunk pedig a hírek után mindjárt Shakira a Burna Boy-jal közös Die Die-jal itt a 88-ban.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Napközben is dolgozol.
3: Mi is?
1: Azon, hogy neked jobb legyen.
4: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
5: Na gyerünk mindenki!
6: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
7: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
1: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
6: Rádió 88, az életünk része.
8: A szakmaválasztásról tartottak előadást iskolai igazgatóknak, osztályfőnököknek és pályaválasztásért felelős munkatársaknak. A résztvevők megtudhatták egyebek mellett, hogy a pedagógiai szakszolgálatnak milyen pályaorientációs szolgáltatásai vannak, illetve hogy a Csongrád Családi Kereskedelmi és Iparkamara hogyan segíti a választás előtt álló fiatalokat. Erdély Margit, a szervező Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója hozzátette, az előadás után a pedagógusok nyugodt szívvel tudnak tájékoztatást adni a diákoknak a felmerülő kérdésekben.
9: Próbálunk segítséget nyújtani azoknak az osztályfőnököknek, akiknek 7.-8. osztályos osztályaik vannak, illetve azoknak a pályorientációs munkatársaknak, akik a tankerületi iskoláiban, illetve általános iskolákban dolgoznak, minél bővebb információval tudjanak a szülők számára szolgálni. Én azt hiszem, hogy nagyon jó visszajelzés az, hogy több mint 120-an jelentek meg.
8: Őrizetbe vették azt a szegedi férfit, akit költségvetési csalással gyanúsítanak. A gyanú szerint 2019 és 2023 között 4 szociális szövetkezeten keresztül munkaerőt kölcsönzött, és a munkavállalók átjelentésével kijátszotta az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait, így több mint 250 millió forinttal kevesebb közterhet fizettek meg. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája dönt arról, elrendelik-e a férfi letartóztatását. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségire. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e között tartják. Az emelt és a középszintű szóbeli vizsgák novemberben lesznek. És nappal is járják a vaddisznók Sopron utcáit. Az utóbbi időben a vaddisznók egyre gyakrabban bukkannak fel az utcákban. Nem csak éjszaka, hanem nappal is megjelennek, nem kis riadalmat okozva az ott élőknek. Az önkormányzat a helyzet kezelése érdekében belterületi vadászatot rendelt el. Vaddisznó befogókat üzemeltetnek, illetve élvefogó rókacsapdákat alkalmaznak. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Éppen erről szólnak most a napjaink itt a Szegedi Ifjúsági Napokon. Dajdajozunk! Shakirától is most pont ez a dal szól. A Die Die Szeged kedvenc zenéi között számos fesztivál kedvenc társaságában.
1: Ez a Lucky Let's Go.
6: Ez a Lucky Let's Go.
1: Élőben a

0: feltöltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Kedvencek, amelyek nélkül nincs nyári buli.
0: Dalok, amelyeknek ismerjük a szövegét.
2: Nyári gyerekek a Balaton
1: parton. És Szeged legfrissebb nyári zenéi.
0: Szeged, Rádió 88.
1: Az élet.

0: on us. Itt a Szegedi Ifjúsági Napokon, ahol DJ-k követnek DJ-ket, hogyha jól tapasztalom. Szia!
1: Sziasztok!
0: Hát azt hiszem, hogy ez egy olyan forgatag, ami azért az évnek egy különleges szakasza, még annak is, aki egyébként sok bulit csinál, vagy tévedek?
1: Ez így is van, pontosan. Ezt szerintem mindenki nagyon várja ezt a fesztivált. Itt Szegeden én is szeretek nagyon ide járni barátokkal, így fellépni is, úgyhogy szerintem ez egy jó dolog.
0: Kikkel vagy egy backstage-ben? Mert ahogy észrevettem, azért sokszor a háttérben is nagyon izgalmas dolgok történnek.
1: Abszolút. Én most idén nem kerültem ilyen backstage-be, vagy backstage mögé, ugyanis csak kettő helyen zenélek, és ott nincsen konkrétan backstage, de igyekszek majd benézni, és akkor tudok egy-két infót adni.
0: Hát akkor a sátrunkból néhány építőelemet odaadunk, hogy egy saját backstage-ed azért legyen majd a DJ pult mögött. Mikor állsz ma lemezjátszókhoz?
1: 0-30-tól leszek majd az STL színpadnál.
0: Na, és van valami elképzelés arra, hogy így a nyár végére mi passzol legjobban, milyen zenéket, milyen stílusokat kapsz majd elő? Fejben összeállt-e már előre ez esetleg?
1: Természetesen összeállt, és igyekszek minden igényt kielégíteni, a mai zenéktől kezdve a régi zenékig, úgyhogy azt gondolom, hogy egy elég színes zenei repertoárral rendelkezem. Kíváncsian várom, hogy fog majd kinézni az este.
0: Bármilyen fesztivál élmény egyébként, valamelyik jó kis koncert, ami már megvolt?
1: Szerintem az a szín.
0: Úgy alles zusammen globale.
1: Így is van.
0: Na hát én bízom benne, hogy lelkes lesz majd a közönség, és nem hagynak hazamenni, bár azt hiszem itt, amikor vége van, akkor tényleg vége van.
1: Sajnos igen. Le kell húzni a zenét időben.
0: És a klubban is természetesen számítunk majd akkor rád, és köszönjük szépen, hogy benéztél hozzánk.
1: Köszi én is, sziasztok!
0: Hello, hello! És Nagy Bogival is találkoztunk egyébként nemrég a backstage-ben, hiszen ő is ma itt a fellépők sorát ékesíti a Szegedi Ifjúsági Napokon, és tőle kérdeztük meg azt, hogy mi volt a legnagyobb kockázat, amit korábban már az életében vállalt, ezt mondta.
2: Igazából minden egyes dal, amit megcsinálok, kockázat szerintem, de talán a legutóbbi albumomnál éreztem azt, hogy fú, ez most vagy be fog jönni, vagy nem, és hál' Istennek összejött.
0: Na, és összejött egy komolyabb beszélgetés is egyébként vele, amit a Facebook oldalunkon megtalálsz majd a holnapi napon. Itt a 88-ban pedig most Post Malone és Swae Lee, vagyis az az amerikai rapper és énekes, aki gyakorlatilag majd felteszi a pontot az íre, mégpedig szombat este a nagy színpad fő fellépőjeként. Pogányinduló és Jude Law után érkezik majd Swae Lee itt a Szegedi Ifjúsági Napokon, ez pedig a Sunflower-ra, Post Malone-nal közös zenéje.

0: éppen már nem kazin, de valószínűleg CD-n nagyon sokan hallgatták, akár tínédzser éveikben is odahaza. Lehet, hogy még a poszterek között? Nelly zenét. Itt volt a Just a Dream a Rádió 88-ban. Furcsa kettősség ez, hiszen egészen álomszerű dolgok történhetnek egy fesztiválon, amit lát az ember, amilyenek élmények érik, amikor a kedvenc előadói élőben játsszák a zenéjüket. És ugyanakkor kísért most már egyre inkább egy rossz álom is, hogy ez a nyár előbb-utóbb véget érhet. És hát valahol azért a színidőszaka persze ezt is jelenti számunkra itt Szegeden. A fesztiválokból azért kijut majd még persze az őszi időszakban is itt Szeged környékén. Addig pedig a Rádió 88 is része az idei fesztivál forgatagnak, hiszen holnap is, sőt szombaton délután 4-től este 8-ig innen szól a műsorunk. A holnapi helyszínünkön is majd, ami ugyanez, szóval holnap is várunk sok vendéget ide a helyszínünkre. Például velünk lesz majd az Imago Mundi. Igyekszünk annak is utána járni, hogy egy vidám parkos számára milyen élmények jönnek a fesztiválon, amikor egymást követik a fesztiválozók, ugye, és örjöngenek, jól érzik magukat. Várjuk a Blues Brothers énekesét majd, Schumacher Vandát és DJ Corvint is egyébként, úgyhogy izgalmas lesz majd szerintem a holnapi nap is. Illetőleg folytatjuk a lufi osztást egész este itt a színen, úgyhogy nem messze a teherportától megtalálod a Rádió 88 helyszínét, és kérhetsz egy szingliséget büszkén hirdető vagány héliumos sárga lufit is. Hogy a holnap mit hoz, az pedig Csabi mondja most el.
1: Rádió 88. Mit hoz a holnap? Minden, ami rád vár Szegeden.
2: Csupán csak pár óra hossza, és itt a holnap, ami egyébként lehet, hogy sokaknál tényleg ilyen átmenet lesz a szegedi ifjúsági napokon, éri őket a holnap. Másrészt viszont egyébként augusztus 28-a lesz, az ágostonok ünnepelnek majd, de az Adelinák, Alfredok, Mózesek, Morganek is esetleg a névnaposok sorába tartoznak. Holnap rákapcsol még a hőség, 35 Celsiusokra is számítani lehet majd. A legutóbbi ígéretek sajnos, vagy nem sajnos, vérmérséklettől függően, de pontosan erről szólnak. A Café 88 pedig a holnapi napon még jelentkezik Marcival és Rolival a péntekben, amikor is Német Roland, a Nord Complex atya lesz a vendég a srácoknál.
1: Támogatta az Intellometra Kft. Legyen otthonod okosan napra kész. Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
3: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Szépen keverve, nem sietősen.
3: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
3: Rádió 88, az életünk része.
0: Még ha vezeték nélkül is, picit azért rablánc ez a mikrofon, úgyhogy drop the mic, én már is ledobom. A buli hangulat pedig itt nálunk is folytatódik a Klub 88-al. Bálint K. Gergő köszöni a színről a figyelmet.

0: 88.
1: Az életünk része.
2: Az életünk része.
0: Az este itt kezdődik.
3: Mit Szeged legnagyobb klubja a Klub 88, a Rádió 88-ban.
4: Erősre sikerült a tegnapi szín kezdés, ez a Rádió 88 Szeged kedvenc zenével. Én Büte Zsolt vagyok, szép estét kívánok neked. A következő három órában is szól a Klub 88. Az első két órában DJ Buzsik lesz a zenefele elős, utána pedig az én mixemet hallhatod. Neked szól ez a műsor, hogyha kell egy kis energia mai színhez, vagy már ott vagy valami vendéglátóhelyen, vagy akkor is, hogyha dolgoznod kell a hírek után, tehát kezdődik a Klub 88.
5: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
6: Micsoda?
0: Vagy ezt most találtuk ki?
5: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
0: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
5: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
0: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
5: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.

0: Játékos feladatokkal, VR szemüvegekkel készültek, de akár az új lenyomatvételt is ki lehet próbálni a Nemzeti Adó és Vámhivatal sátrában a Coca-Cola Színfesztiválon. Kis Attila, a NAV Vármegyei Igazgatóságának határrendészeti igazgató helyettese elmondta, a kitelepülésen a programjaikkal és aktivitásaikkal a fiataloknak is be tudják mutatni a tevékenységeiket.
1: Hol találkozik a fiatal legelőször majd velünk? Akkor, amikor diákmunkát végez, akkor, amikor az első fizetését megkapja. De ugyanúgy választ kap arra is, hogy mi történik akkor, amikor ezzel kapcsolatosan adóznia kell, vagy ha külföldre akar kimenni, mi az, amit legálisan megtehet, mi az, amit behozhat, mi az, amit kivihet.
0: Élelmiszermentő segítő applikációt készített Ásotthalom. Az Ásot app egy mobil alkalmazás, amely az élelmiszermentést támogatja. A felhasználók az alkalmazás segítségével kedvezményes vagy megmaradt élelmiszercsomagokat foglalhatnak le, majd azokat a megadott helyszínen és időpontban átvehetik. Az alkalmazás a helyi termelőket és őstermelőket is bekapcsolja a rendszerbe. Mintegy 84 ezer rászoruló gyermek kap tanszercsomagot a Klebelsberg központtól. Minden általános iskolás a korának és az iskolai évfolyamának megfelelő tanszereket kapja meg. A csomagokban nem csak tanszerek, papírok, írószerek, vonalzók találhatók, hanem például az első évfolyamosoknak tisztasági csomagot, a hetedik osztályosoknak pedig tudományos számolóképet is tartalmaz. És új névadó szponzora van a szegedi férfi kosárlabda csapatnak, Délút STL Szedeák néven indulnak a következő szezonban. Kardos Péter, a Szedeák elnöke elmondta, nagyon nehéz 3 év van a csapat mögött, ami alatt folyamatosan a túlélésért küzdöttek. A munkájuk nagy részét azt tette ki, hogy névadó szponzort keressenek. Juhász Lóránt, a Délút ügyvezetője elmondta, hogy bízik benne, hogy sikeres lesz az együttműködés. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad. Holnap száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet. A szél időnként megerősödhet. Hajnalban 18, délután 33 fokot mérhetünk.
2: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál DJ Buzsik.
2: Az én.

Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, az élet pedig párosan szép. Hogyha szingli vagy, akkor keresd a színen a Rádió 88-at, ott a kollégáktól kéré sárga lufi, és hogyha azt hurcibálod, akkor az azt fogja jelenteni, hogy nyitott vagy az új kapcsolatokra. Ha látsz valakinél egy ilyen sárga lufit, akkor pedig oda tudsz menni vele ismerkedni. Én Büte Zsolt vagyok, egészen 10 óráig DJ Buzsik mixét hallhatod itt a Klub 88-ban.

0: One Love Soul, David Guetta zenéje, ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, és a szerelem rád is rátalálhat a színen a Rádió 88 segítségével. Az infokat megtalálod a rádió88.hu weboldalunkon. Egyébként csak annyi, hogy adunk neked a helyszínen egy sárga lufit, hogyha azt magaddal viszed, akkor ez egy jelzés lesz, hogy nyitott vagy az ismerkedésre. A hírek és az időjárás jelentés után jön Mr. Belt Fisher és az Ain't Nobody című dal is.
1: A Bérkert utcában folytatódik Újszegeden a vízvezeték rekonstrukció, de csak szeptember közepétől. A Derkovics fasori kereszteződésben zajló munkálatok befejezése után kezdenek a felújítás újabb szakaszába. Ez idő alatt nem lehet majd a temesvári körútról a Bérkert utcára bekanyarodni, a Népkert sor irányából balra fordulni, vagy a Bérkert utcába egyenesen haladni. Balaton Krisztina, a Szegedi Vízmű ZRT kommunikációs vezetője elmondta, a várhatóan december közepéig tartó munkálatok az ivóvíz szolgáltatásban csak átmeneti időszakos korlátozásokat okoznak, amikről a lakosságot az előírtak szerint értesítik majd.
2: Itt a vállalkozó végzi a rekonstrukciót és a munkaterület átadása már megtörtént, és az előkészítő munkálatok elkezdődtek. Csak a Derkovics fasor és a Temesvári körút kereszteződésében jelenleg zajló víziközű munkálatok miatti forgalom korlátozás feloldása után kerül majd csak sor a Bérkert érintett szakaszának a lezárására.
1: A szárazság felfedte a szegedi Gumistó nevének eredetét. Az egykori szegedi téglagyár mögött található tóban a vízszint jelentősen lecsökkent, így felszínre került a benne található több száz gumiabroncs is. Többen azt hitték, a Gumis néven ismert horgásztó csak egy becenév, most azonban mindenki a saját szemével is megtekintheti a szürreális tavat. Szentendrén fehér ruhás fantom, Nagy Tétényben maszkos rémalak miatt nem mernek utcára menni a helyiek. A lakók elmondása szerint a szentendrei mennyasszony fantom fák és bokrok közül ijesztgeti a járókelőket, sokszor csak bámulja őket. A lakosok mindkét helyen járőrözést szerveztek az éjszakánként felbukkanó ismeretlenek miatt. És Ridley Scott megerősítette, hogy új Alien filmet készít. A harmadik előzményfilm David az android karaktere köré épül. A 88 éves rendező legutóbbi alkotásával is a sci-fi felé fordult. A Kutya csillagkép című posztapokaliptikus thrillert ezen a héten mutatják be a magyar mozikban. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad. Holnap napos, derült idő várható, csak délután növekedhet meg a gomoly felhőzet. Hajnalban 18, napközben 33 fokig melegszik a levegő.
3: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
4: A lemezjátszóknál DJ Buzsik.
3: Az él.

0: Minden csütörtökön este a Klub 88 első két órájában Buzsik mixeit hallhatod itt a Rádió 88-ban. Én Büte Zsolt vagyok, ebben az órában jön majd még Robin Schulz, James Hype, Sonny Fodera, Alex Kenji, szóval igencsak jó lesz a kínálat. Ha pedig van egy kis időd, nem vagy kint a színen, akkor töltsd ki a zenei tesztünket, amit megtalálsz a rádió88.hu/zene oldalunkon. Egészen 10 óráig tehát DJ Buzsik mixe szól itt a Klub 88-ban. Alex Kenji és a Bamboleo című dal zárta ezt az etapot itt a Klub 88-ban. Az elmúlt két órában DJ Buzsik mixeit hallhattad. Én Büte Zsolt vagyok, ne menj sehova, hiszen a hírek és az időjárás jelentés után egészen 10 óráig az én mixem fog szólni.
1: Több mint 70.500-an voltak a szegedi szabadtéri játékok idei évadán. A Dumtéren és az új szegedi szabadtéri színpadon összesen 20 estén játszottak teltház előtt a fellépők. Barnák László főigazgató elmondta, rögtön az utolsó előadás utáni éjszakán elkezdődtek az intenzív bontási munkák, hogy a Dumteret minél hamarabb átadhassák a szeptember 16-án kezdődő bortér rendezvényeinek.
2: Az az érdekes, ugye, hogy május végétől június végéig nagyjából egy hónap kell ahhoz, hogy itt minden a helyére kerüljön. Na most a bontáshoz sokkal kevesebb időt kaptunk, hiszen 22-én ment le az utolsó előadás, és jövő hét folyamán, 3-án vagy 4-én már vissza is kell adnunk a teret üresen, tehát gyakorlatilag másfél hét áll rendelkezésre az egy hónapos építés után.
1: Ingyen kapnak a szegedi egyetemisták AI előfizetést a Google-től. Az óriás vállalat idén is úgy döntött, hogy megajándékozza az egyetemre és főiskolára járókat egy ingyenes, egy évig tartó AI Plus előfizetéssel, amihez csak igazolni kell, hogy tényleg hallgatók vagyunk. Jelentkezni december 31-ig lehet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kékbolygó Alapítvány. Feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Magyar Péter miniszterelnök videóban elmondta, hogy a döntéssel véget ér a különleges KEKVA státusz és az ehhez kapcsolódó állami vagyon feletti rendelkezés, illetve az állami finanszírozás.
3: Visszaadtuk a magyar embereknek azt a jogot, hogy ellenőrizhessék, mi történik a közös vagyonunkkal. Megőrizzük az értékes programokat, és közben felszámoljuk azt a rendszert, amelyben a közvagyon politikai zsákmánnyá válhatott.
1: És Kulka János magyar western filmben játszik főszerepet. Az utolsó betyár forgatása már elkezdődött. A lírai western Csúlya László rendezésében készül. Kulka János mellett fontos szerepet kap Mundruczó Mihály és Téglás István. A bemutató 2027-ben lesz. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad. Holnap száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet. A szél időnként megerősödhet. Hajnalban 18, délután 33 fokot mérhetünk.
4: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
5: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Napközben is dolgozol. Mi is?
1: Azon, hogy neked jobb legyen.
2: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
3: Na gyerünk mindenki!
0: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
4: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
1: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
0: Rádió 88, az életünk része.
5: A szakmaválasztásról tartottak előadást iskolai igazgatóknak, osztályfőnököknek és pályaválasztásért felelős munkatársaknak. A résztvevők megtudhatták egyebek mellett, hogy a pedagógiai szakszolgálatnak milyen pályaorientációs szolgáltatásai vannak, illetve hogy a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara hogyan segíti a választás előtt álló fiatalokat. Erdély Margit, a szervező Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója hozzátette, az előadás után a pedagógusok nyugodt szívvel tudnak tájékoztatást adni a diákoknak a felmerülő kérdésekben.
6: Próbálunk segítséget nyújtani azoknak az osztályfőnököknek, akiknek 7.-8. osztályos osztályaik vannak, illetve azoknak a pályorientációs munkatársaknak, akik a tankerületi iskoláiban, illetve általános iskolákban dolgoznak, minél bővebb információval tudjanak a szülők számára szolgálni. Én azt hiszem, hogy nagyon jó visszajelzés az, hogy több mint 120-an jelentek meg.
5: Őrizetbe vették azt a szegedi férfit, akit költségvetési csalással gyanúsítanak. A gyanú szerint 2019 és 2023 között 4 szociális szövetkezeten keresztül munkaerőt kölcsönzött, és a munkavállalók átjelentésével kijátszotta az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait, így több mint 250 millió forinttal kevesebb közterhet fizettek meg. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája dönt arról, elrendelik-e a férfi letartóztatását. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségire. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e között tartják. Az emelt és a középszintű szóbeli vizsgák novemberben lesznek. És nappal is járják a vaddisznók Sopron utcáit. Az utóbbi időben a vaddisznók egyre gyakrabban bukkannak fel az utcákban. Nem csak éjszaka, hanem nappal is megjelennek, nem kis riadalmat okozva az ott élőknek. Az önkormányzat a helyzet kezelése érdekében belterületi vadászatot rendelt el. Vaddisznó befogókat üzemeltetnek, illetve élvefogó rókacsapdákat alkalmaznak. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad. Holnap napos, derült idő várható, csak délután növekedhet meg a gomoly felhőzet. Hajnalban 18, napközben 33 fokig melegszik a levegőt.

0: Itt egy újabb szegedi kedvenc a nyár zenéi közül.
1: Nyár.
0: Szeged.
1: Rádió 88. Rádió 88. Az életünk része.
0: Az életünk része.

0: a Rádió 88.
1: Semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem. Ez az életem, egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: nyár is az életünk része. Az életünk része.
1: Fagyizni a szökőkútnál.
2: Kifeküdni a Tisza partra.
3: Napfelkelteig bulizni a Belvárosban.
4: Éld meg a nyár minden pillanatát Szeged kedvenc zenéivel.
0: Nyár.
4: Szeged.
0: Rádió 88.

város, míg ébrá reggel 6-kor. Ó, oh, bennünk van a vibe, ó, oh, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.